Hát hívjon be! Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol hallható lesz a Gyárfás István Trio Cartoon Jazz című lemezéről, a Macska Fogó című animációs film jól ismert dallama, és egy olyan muzsikával jövök, ami 2 éve jelent meg, a Jazzy Dalverseny győztes Zolbert, Kim Scott-tal közös Ocean Breeze című melódiája ez. Jó szórakozást!

itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. A három órás hírekig még Takács Noémi vezetésével a Noémo is hallható, Egy év című dalukat játszom. Előttük az öttagú funkbeat zenekar, az Ultravaló és a Hypnotizálsz, az első dalunk pedig Frank Sinatra születésének 100. évfordulójára jelent meg, a Budapest Jazz Orchestra és Mark Blake lemeze ez, amiről már is indul a Nice and Easy. És ezzel a válogatással én Bárány Anna most búcsúzom, köszönöm a figyelmüket, este 10-től újra várom Önöket itt a Jazzy Night-ban. Jó ét!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja, benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézséget okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt. A kormánypárt 2 ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát. Az előterjesztésben az áll, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen, megszakításokkal együtt, már legalább 8 évig miniszterelnök volt. A módosítás 1990. május 2-át jelöli meg kezdő időszaknak, azaz visszamenőleges, így Orbán Viktorra is vonatkozik. A Tisza párt 2 képviselőjének előterjesztése emellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésére és a közfeladatot ellátó közértekű vagyonkezelő alapítvány vagyonára is javaslatot tesz. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze. Folytatódik a napos, fátyol, felhős idő. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

van még, vigyorog a bánat. Fegyelmezetten vezesd a vágyal, le ne szerepelj.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja, benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézséget okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt. A kormánypárt két ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát. Az előterjesztésben az áll, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnök volt. A módosítás 1990. május 2-át jelöli meg kezdőidőszaknak, azaz visszamenőleges, így Orbán Viktorra is vonatkozik. A Tisza párt két képviselőjének előterjesztése emellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésére és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyonára is javaslatot tesz. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze. Folytatódik a napos, fátyol, felhős idő. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy.

percben bölcsisúj, a másikban kamasz, mint ahogy bizony, a télből lesz tavasz, de bármerre is vigyen a sors, mindig tudnod kell, hogy szívem téged soha nem

nem foghatom többé már a két kezed. Örökké szeretlek, gyermekem. Nincs olyan perc, mikor nem vagy velem. Nincs olyan hely, ahol nem hallak szívem, s hol nem foghatom többé már a két kezed. Örökké szeretlek, gyermekem. Minden szabad mozdulatod,

kezed, örökké szeretlek gyermekem.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja, benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézséget okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt. A kormánypárt 2 ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát. Az előterjesztésben az áll, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnök volt. A módosítás 1990. május 2-át jelöli meg kezdő időszaknak, azaz visszamenőleges, így Orbán Viktorra is vonatkozik. A Tisza párt 2 képviselőjének előterjesztése emellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésére és a közfeladatot ellátó közértekű vagyonkezelő alapítvány vagyonára is javaslatot tesz. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél, hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban dr. Csonka Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Központjának vezetője. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: Pünkösdi örökség ünnep lesz a Szentendrei Skanzenben. Évről évre várják a látogatókat ebből az alkalomból. Ragaszkodnak a hagyományokhoz, igyekeznek megmutatni azt, azonban mindig valami újdonság is tartozik hozzá. Idén hogyan épül fel ez a kétnapos program?
2: Nagyon fontos tudni azt, hogy ugye itt most már több mint egy évtizede, egészen pontosan 15 éve a pünkösd hétvégéjét a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban annak szenteljük, hogy különböző kulturális örökségelemek mutatkozhatnak be, tehát ne azt gondoljuk, hogy csak pünkösd a témája a rendezvénynek, hanem ez egy kulturális találkozó tulajdonképpen, ez egy közösségi találkozó, így lehetne ezt jól megfogalmazni, és azért tud ez évről évre változni, hiszen ezek a közösségek bővülnek. Azoknak a köre, aki itt meghívásra kerül, ők mindig újak, jönnek a régiek is természetesen. Tehát úgy is fogalmazhatnánk, hogy ez egy nagy közösségi kavalkád. Pünköskor ünnepeljük a szellemi kultúrás örökségeket, és éppen ezért olyan változatos. Az idei év az egy különleges év egyébként, hiszen most ünnepeljük Magyarország csatlakozását az UNESCO egyezményéhez. Az UNESCO egyezmény azért jött létre, hogy ezeket a szellemi kulturális örökségeket megmutassa, megőrizze, láthatóvá tegye, felhívja a figyelmet mindenki számára a világban, az országokban, helyben, hogy ezek mennyire fontosak, hiszen ezeken a közösségeken múlik, hogy hagyományaink megmaradnak, fennmaradnak, ők azok, akik ezt örökölték valamikor az őseiktől, ma gyakorolják, élik, és a jövő számára fenntartják. Tehát úgy hívjuk ezt az egész programot, ezt a nemzetközi programot, egy szellemi kulturális örökség program. Ez az UNESCO egyezmény végrehajtásából adódik Magyarországon, és ugye ezért ez a központunk neve is, hiszen ennek Magyarországon itt van a Skanzenben a szakmai központja. És azért találtuk ki 15 évvel ezelőtt azt, hogy mi a közösségeinket, akik körénk szerveződnek egy rendszer alapján, őket időről időre, évről évre a pünkösd hétvégén ide meghívjuk, teret adjunk nekik a bemutatkozásra, az együttlétre, az ünneplésre, a kulturális sokszínűség láthatóvá tételére, hogy ebbe bevonjuk a látogatókat, és az az öröm számunkra 15 éve töretlenül, hogy mindenki boldog, boldogok a közösségek, boldogok a látogatók. Nagyon sokan visszajárnak, azt mondják, hogy ilyenkor a legélőbb a múzeumunk. Ugyanis ugye a Skanzenban évről évre, illetve az év során rengeteg rendezvényünk van, és sokszor ugye egy témára fűzzük, meghívunk előadókat, bemutatkoznak különböző művészek például. Egy kicsit ez azért különleges a pünkösdi örökség ünnep, mert itt mindenki azt csinálja, ami egyébként az ő dolga, identitása, tevékenysége, az ország minden részéről érkeznek tulajdonképpen ezek a közösségek, saját magukat mutatják be. Nem azt kérjük, hogy te most itt húsvétolj, vagy őszi hagyományokat mutass be, hanem azt mutass be, aki te vagy. A saját szokásod, örökséged, identitásod, és ez egy gyönyörű szép ünnep. Most már nem először fordul az is elő, hogy nem csak a szellemi kulturális örökségek közösségei gyűlnek itt össze, hanem a vidéki tájházaink, a Kárpát-medence tájházai is bemutatkozhatnak itt, hiszen egy másik fontos program zajlik a Skanzenben, ugyanis nálunk van a tájházak országos központja is, sőt kiterjed ugye a Kárpát-medencére is ez a hálózat, és itt egy külön központ foglalkozik ezzel, és most már több évek közösen tartjuk ezt a rendezvényt, tehát aki itt eljön hozzánk, találkozhat a témák köré szerveződő szellemi kulturális örökségekkel, és találkozhat helyi tájházak képviselőivel, akik szintén hozzák a saját hagyományaikat, saját örökségeiket, és nagyon szívesen osztják meg itt a látogatókkal.
1: Köszönöm szépen. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést még a részletekkel, mi minden várható a Pünkösdi Örökség ünnep kapcsán a Skanzenben. Vendégem dr. Csonka Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Központjának vezetője.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban dr. Csonka Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Központjának vezetője. A kiválasztás szempontjai hogyan történnek? Tehát mitől függ az, hogy kiket hívnak meg erre a nagy különleges kulturális fesztiválra?
1: A célunk az, hogy mindenkit meghívjunk, aki szerepel a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékén. Tehát, ahogy említettem, az UNESCO ugye az egyezménnyel ad egy feladatot tulajdonképpen minden országnak. Azt mondja, hogy fontos ez az örökség fajta, ugye ez nem egy épített örökség, nem természeti örökség, nem a tárgyi örökség a lényeg, hanem a közösségek, akik ezt működtetik, létrehozták, gyakorolják. És az is feladatunk, hogy ezeket összegyűjtsük, minden ország a saját területén található olyan közösségeket fel kell, hogy kutassa, és azonosítani kell az örökségeiket, és nyilvántartásba kell venni, amik az ország területén találhatók. És ezt a munkát el is kezdtük már ugye 2008-ban, 2009-ben, amikor Magyarországon létrejött a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzéke. Ez egy nemzeti leltár, ez egy nyilvántartás, amelynek az a lényege, hogy azok a közösségek, amelyek úgy érzik, hogy van olyan identitás meghatározó saját hagyományuk, örökségük, élő közösségi, kulturális kifejezésük, amit szeretnének itt láthatóvá is tenni, ez nagyon fontos, hogy ebbe ők beleegyezzenek, azt felterjeszthetik erre a nemzeti jegyzékre. Ennek van egy hosszadalmas folyamata, a mi központunk itt a Skanzenben segíti, gondozza ennek a folyamatát, hogyan kerülhet fel egy örökség elem a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékére. Kezdettől fogva kapcsolatban vagyunk az érdeklődő közösségekkel, segítünk tanácsokkal, van egy megyei szakmai hálózatunk, aki szintén segítik megyénként a munkánkat, és végső soron, amikor egy ilyen felterjesztés megérik, hiszen azért itt írásos anyagot, fotóanyagot, dokumentációt, filmet kell készíteni, és amikor ez megérett már arra, hogy jól le tudják írni saját magukat, akkor benyújtják hozzánk hivatalosan, és akkor eljön ennek egy procedúrája, hogyan kerül mindez a Nemzeti Bizottság elé. Működik egy olyan Nemzeti Bizottság, amely ezeket a Szellemi Kulturális Örökség felterjesztéseket is megvizsgálja, és megvitatja, igazi jó szakmai viták szoktak ilyenkor zajlani ebben a bizottságban, és javaslatot tesz a mindenkori kulturális miniszter számára, hogy mely örökségelemek kerüljenek fel erre a nemzeti jegyzékre, és ő ezeket jóvá hagyja, utána pedig minden évben van ezeknek egy újabb, egy ünnepélyes kihirdetése, október 17-én a Szellemi Kulturális Örökség Nemzetközi Napján bejelentjük ünnepélyesen és hivatalosan, hogy kik kerülnek fel erre a nemzeti jegyzékre, és ők eljönnek, átvehetik ezért az oklevelet, azt a dokumentumot, amely ezt megerősíti, és bemutatkozhatnak. Úgyhogy ez egy ilyen sorozatunk, egy szép hosszú folyamatnak a vége, amikor ünnepelhetjük őket a nemzeti jegyzéken, majd rögtön meg is hívjuk őket az azt követő első pünkösdre. Na most úgy jönnek el a Pünkösdi Örökségfesztiválra, hogy minden a nemzeti jegyzéken szereplő elemet meghívunk. Ez úgy adódott a 15 év alatt, hogy az első alkalommal, amikor megrendeztük, akkor volt 10 darab ilyen örökségelem, most van 60. És közben rengeteg jó gyakorlat és jó megőrzési gyakorlatokat is gyűjtünk egyébként mindenhonnan, és ők is itt bemutatkozhatnak. Tehát szépen gyarapodik ez a lista, és most már azért is alakult ugye rendezvényünk, hogy egyik nap az egyik fele jön el a közösségeknek, a másik nap a másik fele, tehát vasárnap is és hétfőn is teljesen különböző programok és közösségek lesznek itt láthatók, úgyhogy ezért is érdemes akár mind a két nap is eljönni hozzánk. Nagyon nagy örömmel jönnek el a közösségek, mert nekik ez nagyon fontos. Tehát azt érezzük, azt látjuk, hogy ezek a nagyon különböző típusú közösségek, itt nem csak helyi, lokális közösségekről beszélhetünk, nem csak egy település, nem csak egy falu, nem csak egy város hagyományáról. Van, amikor egy településen belüli szűkebb közösségről beszélünk, van, amikor 5 település közösségéről, egy régióról beszélünk, például Sárköz esetében, van, amikor egy vallási közösségről beszélünk, a hajdudorogi Krisztus katonaság, ami görögkatolikus hagyomány, van, amikor egy egész országra kiterjedő hagyományról, mint a magyar solymászat beszélünk, Nagyon különbözőek tehát a mendei templom díszítés szokását Mendén belül a szlovák evangélikus közösség csinálja és gyakorolja és tartja életben, tehát nem egész Mendére jellemző. Tehát nagyon sokféle ez a közösség, vannak városi közösségek, az egriek, például egri fertájmesterség szokása, vagy a selmeci diák hagyományuk, ami 4 magyarországi egyetemen a mai napig őrzi a selmeci diák hagyományokat, vagy a kőszegi szülőjövés ünnepe megint csak egy városi hagyomány, a cirkuszművészet úgy szintén szerepel a szellemi kulturális örökség jegyzékén, hiszen mai napig családok őrzik és adják tovább ezt a fajta tevékenységet, ezt a művészetet, ez egy identitás. Legfontosabb az, hogy identitása legyen a közösségnek az, amit ő csinál, amit képvisel. Ez az ő identitása, ez az ő közösséghez való tartozásának a kifejezése. Ez köti őket össze, és nagyon sokfélék, éppen ezért lehetnek nagyon sokfélék. Mindenkivel itt találkozhatunk, személyesen, tehát ők maguk jönnek el, Bajáról, Kőszegről, Borsodnádasdról, Szegedről, Mohácsról, a legkülönbözőbb helyekről és régiókból érkeznek, vagy például a magyar vadászati hagyományokat képviselő közösség, a magyar solymászokat, a kékfestőket képviselő közösség, akik még különböző településen működnek a mai napig is Magyarországon, sőt 5 műhelyünk működik Magyarországon mai napig is, ők is egy közösséget alkotnak. Tehát itt olyan változatos hagyományokat és örökségeket lehet majd látni élőben, ami azt gondolom nagyon izgalmas. Uh-huh. És az udvaraink megtelnek ilyenkor élettel, és minden közösség kap egy udvart, erről is majd akkor részletesen beszéltünk, hogy hol mi fog történni.
0: Ez lesz a folytatásban. Köszönöm szépen. Jövünk vissza. Vendégem dr. Csonka Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Központjának vezetője. Csasszik.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban dr. Csonka Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Központjának vezetője. Ugye hétvégén különleges kulturális fesztivál zajlik majd a Skanzenben, május 24-én és 25-én. A különböző udvaroknál milyen programokkal várják a közönséget?
1: Ugye az a szerencsés helyzetünk a Skanzenben, hogy saját portáink, házaink, gyönyörű, autentikus udvaraink vannak, és valóban ilyenkor minden közösségnek, szellemi kultúrás örökség közösségnek, vagy egy tájházi közösségnek egy portált adunk, hogy azt ők lakják be, és azt a tevékenységet mutathatják be, amely őrájuk jellemző. Tehát itt ugye ez rettentő változatos lesz majd, hogy ki melyik portán mit fog találni. Ugye a porták egy részén a magyarországi, illetve a Kárpát-medencei tájházak hozzák el ugye saját programjaikat. Ugye ők egy tárgyat kellett az idejében, hogy kiválasszanak a ő saját tájházukból, ami rájuk jellemző, és azt fogják bemutatni, a köré szervezik a saját programjaikat. Tehát, hogy itt a Békés Csabai Molnár háztól kezdve a Solymári tájházon keresztül, a Vajdaságból érkező Tordai tájház bemutatkozásán keresztül a tájházak programjaiban fogunk látni viseletbemutatókat, lesznek ételkóstolók, de nagyon fontos, hogy kipróbálhatnak a látogatók is majd dolgokat, tehát be lehet kapcsolódni például kézműves foglalkozásba a tájházak körében is, illetve táncolásba, viseletpróbába is be lehet majd kapcsolódni. Ugye a tájházak is nem csak magyar vonatkozásúak, hanem vannak nemzetiségi tájházaink, tehát az is nagyon érdekes lesz, amikor egy-egy nemzetiség fog bemutatkozni a tájházakon keresztül. A szellemi kulturális örökség közösségek is ugye egy-egy portát foglalnak el, és a legváltozatosabb foglalkozásokat fogják tartani, attól függően, hogy kinek mi a tevékenysége. Találkozhatunk például a hagyományos halászattal. Magyarországon a Duna alsó szakaszán a mai napig vannak olyan halászok, akik maguk készítik el az eszközöket, a szerszámokat úgy, mint a magyar halászok 100 éveken keresztül kötötték a hálót egészen pontosan, és ennek a típusait fogja látni majd a látogató, esetleg megkóstolhat majd egy kis sült halat is, de el is dobhatja a dobóhálót, ami egy nagyon-nagyon érdekes, hatalmas szerkezet, amivel tulajdonképpen a Dunában a mai napig halásznak. Lesznek olyan fazekas közösségeink, ahol majd kipróbálhatja maga a látogató a korongozást, az edénydíszítést, ugye a mezőtúri fazekasság, illetve a magyar szombatfai fazekasság is szerepel a nemzeti jegyzékünkön, úgyhogy ott élőben ez egy nagyon népszerű helyszín szokott lenni. Reggeltől estig sorban állnak a gyerekek, mert ők szeretnének korongozni. Az agyag az egy nagyon jó anyag, ugye az a jó dolgozni, abból hamar lehet sikereket elérni, ha csak egy kis agyagfigurát készítenek belőle, a gyerekek ezt nagyon szeretik. Nagyon büszkék vagyunk a balatonendrédi vercsirkekészítés hagyományára, mert azt, mint szellemi kultúrás örökség megőrzési jó gyakorlatot fogják bemutatni. Minden alkalommal a balatonendrédi iskolás gyerekek, mert ott az a nagyon érdekes jó gyakorlat, egy modell alakult ki, hogy a valaha nagyon híres balatonendrédi vert csipke, amely hát ugye elmúlt az idősebb generáció elmúlásával, iskolai szinten felújították, elkezdték tanítani az iskolában, mert ott még volt olyan tanárnő, aki az édesanyjától megtanulta. A kislányok főleg, akik ezt nagyon szeretik, de fiúk is gyakorolják egyébként, az iskolai tananyag keretében megismerkedhetnek a vercsirke készítésével, ennek az egész hagyományrendszerével, és akit meg különösen megfog, ő szakkör formájában folytathatja. Elképzelhetjük, hogy évtizedek óta az iskola egyszerűen újabb és újabb csirkekészítőket, hát hogy mondjam, termel ki, hiszen ők beleszeretnek a csirkekészítésbe, és később is folytatják, sőt már visszatanítják a felnőtteknek is, vagy ők maguk felnőve tovább viszik ezt a hagyományt. Tehát tulajdonképpen Balatonendrén felélesztettek egy hagyományt, ami régen volt. Itt a skanzenban pedig a gyerekek az iskolából érkeznek, és ők mutatják meg ezt a fantasztikus tudományt. Itt lesznek a matyók, itt lesznek a mohácsi busók, ugye a matyőrökség és a mohácsi busójárás is szerepel az UNESCO reprezentatív listáján, ugye némely örökség a nemzeti jegyzékről felkerülhet az UNESCO listájára, és a mai nap 8 ilyen magyar örökség elem van az emberiség szellemi kulturális örökség reprezentatív listáján, de ők először mindannyian a nemzeti jegyzéken kell, hogy szerepeljenek, úgyhogy ők is itt be fognak mutatkozni a két nap során. Ilyen hagyományunk az UNESCO

0: Ez az Intermezzo pünkösdi örökség ünnep lesz a Szentendrei Skanzenben május 24-én és 25-én. A vonalban dr. Csonka Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Központjának vezetője. Idén a színes kulturális forgatagon ki lesz a díszvendég?
1: Hát igyekszünk minden évben nemzetközi szintre kiterjeszteni ezt az örökségünnepet, hiszen az UNESCO égisze alatt működünk és dolgozunk, és azt is elmondhatom örömhírként, hogy az idei rendezvényünk is az UNESCO védnöksége alatt áll, és használhatjuk ilyen értelemben az UNESCO szellemi kulturális örökség logóját, ami nagyon fontos számunkra, mert itt mi igyekszünk el egyezmény szellemiségét terjeszteni, éppen azáltal is, hogy bemutatjuk a szellemi kulturális örökség sokszínűségét. És ezért is célunk minden évben a reprezentatív listáról más külföldi közösségeket hívni, és az idei évben Spanyolország lesz a díszvendégünk, több örökségelemmel is jelen lesznek, amely az UNESCO listáján szerepel. Be fognak rendezni egy kordobai pációt, a kordobai stílusú, gyönyörű, ez egy andalúz város és a környéke, ez a régió, ahol virágdíszítéssel fogják ellátni az egyik udvarunkat, ahol bemutatják ezt a virágdíszítési hagyományt, amely egyébként egész évben ott látható ezekben az udvarokban, de májusban, pont május elején ennek hatalmas rendezvénye és fesztiválja van náluk is, amikor elmennek egymás udvarába, meglátogatják egymást, ez egy nagyon szép közösségi hagyomány, ezt

0: próbáljuk egy picit bevarázsolni ide a skanzen házai közé. És ugyanebben az udvarban lehet majd mediterrán ízeket is kóstolni, hiszen a mediterrán gasztronómia is része az UNESCO listájának, és ebben Spanyolország is benne van. Úgyhogy aki eljön hozzánk, az ott megkóstolhatja ezeket a finom mediterrán ízeket, és hát természetesen nem maradhat ki a flamenco sem. Flamenco előadásról beszélnénk, nem csak táncról, mert a flamenco több, mint tánc, de magát a táncot Pirog Zsófi, a flamenco táncművész fogja bemutatni, aki egyébként Sevillában nőtt fel, tehát ő gyakorlatilag spanyol gyökerekkel vagy vérrel, virtussal rendelkezik, de a flamenco az ének, taps, a ritmus és gitár, és az ahhoz társuló táncos kifejezés, amely érzelmeket és hangulatokat fejez ki, tehát ez itt meg fog elevenedni a színpadon is, hiszen a házakban való vagy látható és átélhető események mellett egész nap színpadi produkciók is lesznek, tehát a színpadon fellépnek majd a táncos és az előadó művészeti ághoz tartozó közösségeink, és így lesz flamenco előadás is a színpadon, sőt a vasárnapi napon még olyan közös tánc is lesz, ahol a flamenco táncot, ritmust, éneket mi magunk is megtanulhatjuk, tehát bekapcsolódhatunk ebbe a flamenco életérzésbe, ha ott leszünk délután a flamenco előadást megtekintve.
1: Hát ez biztos, hogy érzékelhető a színpadon keresztül is, ez annyira erőteljes.
0: Így van, igen, igen, de ugye, ahogy említettem, minden nap a színpadon is bemutatkoznak a közösségeink, így lesznek látható majd bolgár néptánc, szerb néptánc, a Rajkó zenekar fellép, az erdőbényei kádártánc, ez egy nagyon különleges mesterségtánc, amely tavaly került fel a jegyzékre. Ők is bemutatkoznak, a vőszélyek köszöntőt fognak a színpadon mondani, jelen lesznek majd az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület tagjai, rengeteg kis táncos érkezik majd, akik szintén bemutatkoznak, mert nagyon fontos, hogy ők tovább viszik a hagyományt. Ők egyébként a pünkösdi hagyományokat fogják egész nap bemutatni a látogatóknak. Pünkösdőlnek, pünkösdi királyné járás lesz. Egyébként van egy gyönyörű pünkösdi hagyományunk is a Nemzeti Jegyzéken, szintén itt lesznek a mendei pünkösdi templomdíszítés hagyományát bemutató közösség tagjai, és az egyik templomunk ilyenkor mindig virágba borul, és zöld ágazzák, és gyönyörű hímzésekkel díszítik fel, tehát ilyen egy kicsit belopózik valóban a pünkösd is. Úgyhogy érdemes eljönni, hiszen itt a színpadon is egész nap, és az udvarokban is ez a hatalmas kavalkád lesz majd látható.
1: Ugye ez most az előttünk álló hétvége kulturális forgataga, de közben önök egész évben nyitva vannak.
0: Igen, hát tulajdonképpen a téli néhány hónapos bezárás után kell mindig életre a skanzen március 15-ével, és onnan kezdve egészen márton napig látogatható a skanzen, és részt vehetünk különböző eseményeken és programokon. Úgyhogy igen, a hétfői múzeumi zárt napot kivéve kettől egészen vasárnapig várja a látogatókat a skanzen, különböző kiállításokkal, programokkal, úgyhogy most a pünkösdi nem is hétvégének nevezném, mert ugye a vasárnap is a hétfő lesz a pünkösnek a két ünnepnapja nálunk, amikor ezekkel a különleges programokkal várjuk a látogatókat, de akár augusztus 20-ai hétvégén, márton napkor ugyanígy nyitva leszünk, vagy október 23-án mostanában meg szoktuk nyitni a kapukat emlékezve ugye a forradalomra is, tehát hogy olyan érdekes látnivalók és programok vannak egészében, ami várja a látogatókat, és vannak olyan időszaki kiállításaink is, amelyek csak ilyenkor tekinthetők meg. Van egy fenntarthatósági kiállításunk, amely arról szól, hogy hogyan próbáljuk a környezetünket, a természet és a társadalmi környezetünket is figyelembe venni, hogy ne pazaroljunk, hogy odafigyeljünk egymásra, hogy közösséget építsünk, közösséget alkossunk, hogy tudunk újrahasznosítani dolgokat és tárgyakat. Ebben van egy művészeti kiállításunk is, az elfeledett, el nem romló tárgyak művészek által újraértelmezett koncepcióban bemutatva. Tehát a skanzen a régi dolgokat is bemutatja, a régi hagyományokat, de igyekszik a mai innovatív és a régi hagyományokat felhasználó lehetőségeket is bemutatni, és ezeknek a művészi interpretációját is a közönség számára átnyújtani.
1: Köszönöm szépen, további jó munkát kívánok, és sok látogatót a hétvégén.
0: Nagyon szépen köszönjük, várunk mindenkit szeretettel.
1: Dr. Csonka Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Központjának vezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.
1: Most nagyon sok szeretettel köszöntöm Fekete Pétert, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatóját. Üdvözlöm és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Ezért csókolom, köszöntöm a hallgatókat, köszönöm, hogy foglalkoznak a cirkusszal.
1: Mindenképpen én ki nem hagynám, hiszen ha azt látom, hogy új előadás van, akkor mindenképpen arról szeretek beszámolni a hallgatóknak, de mielőtt rátérnénk a Mirász című előadásra, egy picit tekintsünk vissza arra, hogy mi minden történt ebben az évben. Ugye a január kezdődött a 16. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivállal, majd aztán jött a Ringlispiel című előadás, és aztán ugye április 18-án volt a cirkuszvilágnap is. Milyen visszatekinteni az elmúlt pár hónapra, amiben oly sok minden történt?
2: Dübörgő sikerekről tudok beszámolni a cirkusz irányából. Már rögtön az év elején a fesztiválunk kapcsán a világ Budapestre figyelt, ide érkeztek a legjobb műsorszámok, a világ legjobb artisták, és itt méretkeztek meg. Egy héten keresztül 5 különböző show, 5 különböző előadás keretében. Több mint 200 artista és több mint 150 cirkusz igazgató látogatott Budapestre. Hát nehéz időszak volt, a kollégáim nem sokat aludtak. Aztán a fesztivál után rögtön itt marasztaltuk a győzteseket, a győztesek gálája 2 hónapig futott a cirkuszba. Ilyenkor azért szerződünk ezekkel a győztesekkel, hogy akik a fesztiválon nem kapnak jegyet, vagy nem tudják megnézni ezeket a világszámokat, ő nekik is legyen alkalmuk, hogy egy előadás keretében ezekkel megismerkedhetnek. És aztán jött a húsvét, a húsvéti időszak, amikor a Ringlispiel című előadásunkkal tavasz köszöntően felszálltunk a körhintára, és sok-sok olyan fiatalnak adtunk lehetőséget, akik az ország különböző sarkában, az ország különböző városaiban a cirkuszművészetnek hódolnak, és valamilyen cirkuszhoz közeli műsorszámot mutatnak be. Na, őket vendégként meghívtuk egy produkcióba, ez volt a Ringlispiel, és aztán eljutunk most már a Miráshoz, ami egész nyáron látható lesz a Fővárosi Nagycirkuszban.
1: Szerintem már megszokhatta a közönség, hogy fantasztikus világszámokat láthat. Na de a Mirás az miről szól? Elvarázsol minket, és a mesék birodalmába repít el?
2: Valóban a mondák, a mesék világát kezdtük el elemezni, és azzal az alkotó tímmel, akivel már évek óta együtt dolgozunk, dramaturggal, táncművésszel, zenei vezetővel, azt elemeztük, hogy ha megnézzük az egyes országoknak a mesevilágát, a mondavilágát, akkor nagy hasonlóságokat találunk. És akkor, amikor egy közép-ázsiai országból, Tatárföldről, Kazanyból hívtunk meg egy csúcsprodukciót, akkor láttuk a hasonlóságát, láttuk az egybeesését, hogy egyes mesei hősök, a gonosz, a jó, a vidám, a törpe, a tündér és a boszorkány, az nagyon hasonló az ő mesevilágukban, mint a miénk.
1: És ez a zenében is megjelenik a hasonlóság, vagy azért itt felfedezhetünk majd azért olyan műveket és olyan dallamokat, amely a saját országra vagy népre jellemző?
2: Megszokhatták a Fővárosi Nagycirkusz látogatói, hogy élő zenével fogadjuk őket. Egy 10 fős fantasztikus zenekar játsza az előadások alatt a zenét, és valóban közép-ázsiai népzenei alapokra épülő zenék kísérik a Mirász című produkciót, de mivel ez egy magyarra adaptált, a Fővárosi Nagycirkuszra adaptált produkció, felhangzanak majd magyar motivumok is.
1: Ön mikor látta először ezt az előadást, amelyet aztán ugye ide adaptáltak a Fővárosi Nagycirkuszba, és mennyi idő volt a szervezés, hogy ez egyáltalán létrejöjjön?
2: Általában egy évre előre dolgozunk. Nekem már látni kell, hogy jövő nyáron majd ismét cirkusz lesz a Fővárosi Nagycirkuszban. Egy évvel ezelőtt tekintettem meg ezt a produkciót, és kötöttem le, hogy ennek az alapján fogjuk majd aztán Budapesten bemutatni a Mirást. De az előkészületek során azért nagy meglepetések is vártak. Hagyosszam meg a hallgatókkal, például elém raktak egy $1,5 millió jelmezekről szóló listát, hogy írjam alá, hogy majd szeptemberben, amikor visszamegy, akkor maradéktalanul és ugyanilyen állapotba fog visszamenni. Kétszer is megnyaltam a toll végét, mire alá mertem írni, de aztán, amikor megtekintettem, átnéztem a leltát, akkor valóban láttam, hogy hát gigantikus jelmezekről van szó. Több száz flitterekkel kivert öltözetről, maszkokról, fejdíszekről, hihetetlen kézi munkával előállított fantasztikus látványvilágot fog ez mutatni majd, és hát ezért is mertem elhívni, ezért is mertem belevágni ebbe a történetbe, hiszen a nyár az egy hosszú időszak, és 5 hónapon keresztül kell nekünk a magyar nézőket elvadászni. varázsolni, és minden második évben, amikor vízi cirkusz van, akkor egy picit könnyebb, hiszen a víznek a látványvilága az vonza a nézőket, és a minden páratlan évben pedig hát valami nagy dologgal kell előrukkolni, ilyen most ez a mirázs.
1: Így van. Most itt nekünk melyik mese lesz az, amelyik segít, és amelynek az íve alapján és által láthatunk fantasztikus produkciókat, és akkor itt a produkciók is kapjanak helyet. Zsonglőrök lesznek, én azt gondolom, lesznek akrobatikus dolgok, és állatok is.
2: Álljunk meg a zsonglőröknél, mert nagyon kiemelném egy magyar fiú, Hanusz István van egy háromfős csapatban, de nem akármilyen háromfős csapatról van szó. Egy ukrán, egy orosz és egy magyar fiú a manésban. És ez már mutatja a mi gondolkodásmódunkat és az üzenetünket az egész cirkusz világról. Nálunk nincs háború, nálunk mindegy, hogy milyen bőrszíne, milyen vallása, milyen országból érkezése van egy artistának, egymás vállára állva, egymás vállát tartva, egymást segítve, egymást elfogadva dolgoznak, ahogy most itt mutatja egy ukrán, egy orosz és egy magyar fiú, és mellette nem csak, hogy egymás segítve, de hát világszámot mutatnak be. Ha már mondákról beszélünk, akkor a fehér ló fiát kiemelném, mert az meg a mi mondánk, és van egy gyönyörű szép jelenetünk, ahol egy fehér ló érkezik, egy fehér paripa, egy szürke paripa érkezik, de mielőtt megérkezik, egy lebegő báblóval fogadja a tánckat, és ennek a báblónak és az igazi paripának a találkozása a manésban már a próbák során hihetetlen pillanatokat, hihetetlen katartikus képeket adott. Föl is vettük ezt, és fönt van az interneten, érdemes a cirkuszrajongóknak rákeresni és megnézni azt a pillanatot, amikor egy paripa meglátja a hasonmását báb formájában és találkozik a manésban.
1: Fővárosi-nagycirkusz.hu oldalon meg tudják nézni pontosan, és el tudnak mélyedni ebben, és akkor itt viszont a helyüket is le tudják foglalni.
2: Ha már állatokról beszéltünk, akkor érdemes megemlítenem a bohócunkat, aki kutyákkal érkezett hozzánk. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy csak olyan állatszámok jelennek meg a Fővárosi Nagycirkusz manézsában, ahol az ember-állat harmóniája, az ember-állat együttélésnek a hirdetése, békés együttélésnek a hirdetése kiemelt szerepet kap. Ilyen műsorszám ez a kutyaszám, és 10 lóval érkezik egy dzsigit szám, ahol pedig az erő, a lónak az ereje söpör végig a manézsom.
1: Ez látható tehát most a Fővárosi Nagy Cirkuszban a Mirász című produkció. Meddig látható ez az előadás?
2: Ha most én megmondom, hogy egészen szeptember végéig látható, akkor azt mondják a nézők, hogy ó, ráérünk még elmenni. Szóval szerintem titkoljuk el a nézőket.
1: Jó, rendben.
2: És vegyük rá őket, hogy már holnap induljanak el, és nézzük meg az előadást.
1: Az a jó, hogy érkezik majd a gyermeknap is, és oly sok olyan esemény szerintem, amikor ez egy nagyszerű program lehet, hogy ellátogassanak a Fővárosi Nagy Cirkuszba. Én biztosíthatok mindenkit róla, hogy szemük szájuk tátva fog maradni, és kívánom, hogy mindegyik előadás teltház előtt zajlódjon.
2: Köszönöm, hogy foglalkoztak velünk. 3 generáció találkozik a cirkuszban. Mindig üzenem mindenkinek, hogy ne hagyjátok otthon a nagyit se, csengessetek be hozzá, hogy indulunk a cilibe, gyere nagyi velünk.
1: Legyen így, köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Fekete Pétert hallhatták, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatóját.

0: Most pedig érkezem még néhány programajánlat. A Filharmónia Magyarország Orgonák Éjszakája című programsorozatának célkitűzése az alapítás óta változatlan, minél szélesebb közönséggel megismertetni ezt a méreteiben, formájában és lehetőségeiben is különleges instrumentumot, a hangszerek királynőjét, azaz az orgonát. Az Orgonák Éjszakáján május 23-án orgona szó hallható nem csak a szokásos helyszíneken, templomokban és koncerttermekben, de köztereken mozgó orgonákkal találkozhat a közönség, a Balatonon a tó közepén megrendezett koncert élvez népszerűséget leginkább, és a zadári vízi orgona is bekapcsolódik a programba. Az Orgonák Éjszakája egy nyitott fesztivál, a meghívott és felkért művészek mellett rendkívül sok organista és templom csatlakozik, akik igazán színes, sokféle értékes és ingyenes programokkal gazdagítják ezt a páratlan forgatagot. A 3 éve nemzetközivé vált programsorozatba idén is sok külföldi helyszín kapcsolódik be. Határon túli magyar lakta települések és számos európai nagyváros mellett az összes lakott kontinensen lesznek csatlakozó programok. Több mint 100 helyszín, több tucat organista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang, és a remények szerint még ennél is több elégedett résztvevő adja össze az idei Orgonák Éjszakája élményét. Ez lesz május 23-án, de ha május 21-én másra vágynának, akkor Skandináv Kultúrák Éjszakája lesz Budapesten. Skandináv kultúrával telik meg a 11. kerület csütörtökön este a Skandináv Ház alapítvány jóvoltából. A Skandináv Kultúra Éjszakáján 19 órától 23 óráig 4 helyszínen összesen 8 különböző program közül választhatnak a látogatók. Irodalmi beszélgetések, filmvetítések, ismeretterjesztő előadások, ízelítések, az északi nyelvekből és a skandináv folklór iklette workshopok is várják mindazokat, akik szeretnének betekintést nyerni a skandináv országok gazdag kultúrájába, a krimiken innen és túl is. És bárhova is látogassanak el. Nagyon jó szórakozást kívánok!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben itt a Jazzin. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja, benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézséget okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt. A kormánypárt 2 ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát. Az előterjesztésben az áll, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnök volt. A módosítás 1990. május 2-át jelöli meg kezdőidőszaknak, azaz visszamenőleges, így Orbán Viktorra is vonatkozik. A Tisza párt 2 képviselőjének előterjesztése emellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésére és a közfeladatot ellátó közértekű vagyonkezelő alapítvány vagyonára is javaslatot tesz. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze. Folytatódik a napos, fátyol, felhős idő. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
1: A hírek után újra jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: Stúdión vendége Egri Gábor, szakértő, elnökségi tag, a Független Benzinkutak Szövetségétől. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na, megkerülhetetlen téma, nem tudunk róla eleget beszélni. Mindenkit érint, és mindenki valamilyen szinten, ha más nem, a közérben, amikor vásárol, akkor is érinti. Ez pedig a benzinár, illetve az energiaár. Kezdjünk egy kicsit külföldről, jó? Nézzük meg, hogy mi a helyzet nemzetközileg.
2: Az a baj, mindig reggeli műsorokban szoktam általában szerepelni, és elrontom a hallgatóknak a jó kedvét. Ez sok jót nem tudok mondani, de nagyon röviden összefoglalva azt látjuk, hogy az ukrán hadsereg nagyon sikeresen veri szét az orosz olajinfrastruktúrát, tehát legutóbb a Razanyi finomító, a moszkvai finomító, Moszkva körül egy 400 kilométeres üzemanyagellátó csőrendszer lett szétverve, szétbombázva, tehát nagyon bizonytalan az orosz kőolajellátás, nagyon bizonytalan az orosz olajiparnak a helyzete, tehát innen levezetve a Barátság kőolaj vezetéken történő ellátás is. Tehát az, hogy ma megy, és ebben az órában működik, az nem jelenti azt, hogy a következő órában fog működni. A másik olyan nemzetközi pozíció, ugye az iráni, a hormuzi szoros, ott meg az a helyzet, hogy az amerikai ugye blokkád alá vették a szoros, nem engednek iráni hajókat. Körülbelül 500 millió dollár kárt okoz Iránnak, tehát már ott tart az iráni iszlám köztársaság, hogy a hadseregnek, a rendőrségnek és a forradalmi gárdának nem tudják a fizetéseket rendesen fizetni.
1: Azért, álljunk meg, tehát azért
2: nagyon komoly.
1: Ez nem csak egy mondat, tehát ez egy olyan helyzetet teremthet Iránban, mert hogyha ez tovább fokozódik,
2: van,
1: akkor...
2: belső forradalom várható. Tehát láttam interjúkat Teheránból, és ott a piacon a magánemberek elmondják, hogy két hét alatt, képzeljétek el, 70%-ot romlott a vásárló ereje a fizetésének. Tehát nagyon komoly gazdasági problémák vannak. Na most nagyon komolyan sérült ugye a háborúba az öbölmenti országoknak az olajinfrastruktúrája. Jelenleg 13 millió barel olaj hiányzik a nemzetközi piacról. A Nemzetközi Energiaügynökség számítása szerint 1 milliárd barel olaj már eleve kiesett a piacról a háború miatt, és pár héten belül óriási olajhiány lehet a nemzetközi piacokon, azért, mert a 400 milliót, amit stratégiai készletekből, világméretekben olajból felszabadítottak, annak az 50%-a elfogyott. Tehát egy abszolút energia szegénységbe, energia hiányba tántorog be a világ.
1: Gábor, és... álljunk meg. Tehát mondom a másik oldalt. Ugye ott van az Egyesült Államok, aki bizony tudta növelni a kitermelését.
2: Így van. Ők nagyot nyernek, tehát az amerikai energetikai ipar, aki főleg támogatták a Trump kampányát, ők óriási pénzeket nyernek, tehát
1: ott van Venezuela, szinten... ami szintén most már amerikai befolyás alá
2: kerül. Így van. Venezuela, hogy a világ legnagyobb olaj tartalékával rendelkezik, de annyira leromlott a kitermelési kapacitás, hogy az évek, amíg az följön, de szép lassan azért emelkednek a kitermelési számok, és alapvetően Amerikának Venezuelára azért volt szükség, mert a mexikai öbölbe, vagy amerikai öbölbe lévő amerikai finomítók alapvetően a nehéz Venezuela olajra voltak beállva, és ezért kellett a Venezuelát kvázi úgy hónaj alá csapni.
1: Na jó. Nézzük meg, tehát beszéltél arról, hogy most már külföldön is ugye ezeket a stratégiai készleteket felszabadították, és hogy ez is vészesen fogy. Mi a helyzet nálunk?
2: Hát én azt mondom, hogy drámai a helyzet, tehát nem tudom ezt jobban megfogalmazni. Tehát én borzasztó, ugye 22 óta ebben a rendkívül rossz helyzetben be vagyunk kényszerítve, mint független KKV-k és benzinkutak, akik forgalmazzák Magyarország üzemanyag ellátásának a 30%-át, hogy a politika egyszerűen ezt megtalálta, mint választási, hát hogy mondjam,
1: fegyvert,
2: marketing eszközt 22-ben is, és sajnos 26-ban is, és ennek a nagy részét megfizeti ez a KKV-szektor, a magyar KKV-szektor, aki üzemanyaggal foglalkozik, plusz a magyar lakosság. Tehát amit most látunk, az, hogy a Fidesz kormány ugye felszabadított 1 milliárd litert, ennek az 1 milliárd liternek a felszabadítása, a beszerzési ár, és utána a visszapótlási ár közötti különbség jelenleg 150 milliárd forintnál tart. A 600 millió liter, amit most a Tisza kormány felszabadított, felszabadított. Itt azt látjuk, hogy egy viszonylag magas beszerzési áron lesz ez most kitárolva, de viszont a jegyzések emelkednek, mert a helyzet fokozódik a Hormuzi öbölbe, és en blokk azt látjuk Európában, hogy üzemanyag hiány van, tehát az arra régióban, tehát Antwerpen, Amsterdam, Rotterdam, ami a legnagyobb üzemanyag hábja Európának, 7-8%-kal csökkennek a készletek, tehát Európa kifut kőolajból, kifut kerozinból és kifut gázolajból.
1: Mi lehet a megoldás?
2: Nagyon sokszor elmondtuk, tehát el kell engedni ezt a kérdést, tehát el kell engedni az árakat, és egy támogatási rendszert, például a logisztikai cégeknek, hogy a kenyér, a zöldség, gyümölcs ára ne emelkedjen, bevezetni.
1: Tehát, hogy nem mindenki kapja meg a hatósági áras benzint, nem, illetve gázolajat, igen, hanem elérte azt mondod, hogy legyen minden piaci alapú,
2: így van,
1: és akkor a piaci alap mellett viszont különböző olyan stratégiailag fontos cégek, mint mondjuk a szállítás, élelmiszerszállítás, stb., hogy ezek kapjanak olyan támogatást, hogy annak legalább ne emelkedjen a költsége.
2: Így van, fókuszálni kell, tehát a nincset nem lehet sok felé elosztani. A nincset csak limitálva lehet elosztani, és fontos lenne azonnali hatállyal fogyasztás korlátozást bevezetni. Tehát jelenleg a Nemzetközi Energiaügynökség megfogalmazása szerint is az elkövetkező 3-5 év az energiaszegénységről fog szólni, ami azt jelenti, hogy kevesebb molekula áll rendelkezésre, mint amennyit felhasználni szeretnénk. Tehát ezt visszafogni csak úgy lehet, hogy az árakkal és a fogyasztás drasztikus visszafogásával. Tehát ez megkerülhetetlen, ez az út.
1: Jó. Több országnál bevezették azt mondjuk már most, hogy legyen több a home office, mert akkor nem kell bejárni dolgozni, és így tovább. Nektek van-e hasonló gondolatotok arra, hogy hogyan lehetne spórolni üzemanyaggal?
2: Hát én azt gondolom, hogy nagyon többféle variáció lehet, tehát például a tömegközlekedés ingyenesítétele, tehát mondjuk elengedjük a piaci árakat, de azért azt figyelembe kell venni, hogy most is a 600 forintos üzemanyag árból 300 forint a költségvetésbe folyik be. Tehát ha mondjuk 700 forint lesz a üzemanyag ára, akkor abban 350 forint per liter befolyik a költségvetésbe, tehát van elég fedezet arra, hogy például megsponzorálni úgymond a tömegközlekedésnek az üzemanyag részét, és
1: akár mondjuk a vasúti közlekedést is.
2: A vasútit, a busz, a tömegközlekedést, és átültetni az embereket a tömegközlekedésre.
1: Rengeteg országban azt mondták, hogy az idén ne tervezzenek hosszabb repülőutakat, vagy egyáltalán nagyobb utakat, mert a kerozinon is spórolni kell, és kerozinból sincs elég.
2: Nincs, tehát a kerozin Európának úgy nézett ki a kerozin beszerzése, hogy 30-40% az Közel-Keletről jött, alapvetően Kuwaitból, ezek a beszerzési források teljes mértékben elapadtak. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Lisszaboni szerződés az egy nagyon fontos szerződés az Európai Uniónak, az lehetővé teszi, ha egyes országok mondjuk készletből kifogynak, akkor más ország készleteiből kisegítésre kerülnek. Ez pont Németországban volt egy kérdés, mert Németország 1 millió tonna kerozin tartalékkal rendelkezik. És fel kell ajánlani a Franciaországnak, Hollandiának, azon országoknak, akik segítséget kérnek. Tehát a Lisszaboni szerződéssel egy nagyon komoly szolidaritás van Európában ilyen szinten is.
1: Na jó, hogy látod, mi várható rövid és mondjuk középtávon?
2: Hát mi nagyon szeretnénk azt, hogy végre a kormányzattal egy szakmai megbeszélést tudjunk folytatni, és ne politikai döntések szülessenek. Én azt gondolom, hogy a Fidesz politikai rendszerét azért is küldték el az emberek, és azért kapott a Tisza kormány, vagy a Tisza párt bizalmat, mert az emberek azt mondták, hogy elegük van a marketing és marketing alapú politizálásból. Tehát a racionális tények, a professzionális munka, a professzionális szakmai munkának kell előtérbe helyeződnie, és nem pedig a politikai marketing megközelítésnek.
1: Gábor, ezt értem, de most ha jól értem, akkor a Tisza kormány egyelőre ugyanolyan döntéseket hozott eddig, mint a korábban a Fidesz kormány.
2: Igen, tehát ez, hogy folytatják egy ilyen helyzetben a védett tárat, ez nem egy szakmai döntés, ez egy politikai döntés, egyértelmű.
1: Uh-huh. Tehát akkor tényleg az a véleményetek, hogy hatodik haszakad, el kell engedni a védett tárat, és piaci alapúvá kell tenni.
2: Igen.
1: Mennyire fog így fölmenni szerinted a benzinét, a gázolajára?
2: Hát ugye erre is van többféle megközelítés, hogy most mennyire megy föl, mennyire éhes a magyar költségvetés, mert ahogy beszéltük, hogy a 600 forintos üzemanyagban árból azért 300 a költségvetésben megy be forint per liter, tehát Lengyelországban, Nyugat-Európai országban, Spanyolországban áfa jövedéki adó csökkentéssel azért visszavették ezt a piaci nyomást, tehát ezzel azért van egy jelentős lehetőség a költségvetésnek játszania. Tehát ma én úgy látjuk, hogy minden molekulát be kéne gyűjteni Magyarországra, tehát minden import molekula, ami elérhető, és az csak a piaci árakkal lehet. Tehát én azt gondolom, az ellátásbiztonságnak prioritása van a politikai megközelítéssel szemben. Tehát jelenleg nem a politikai korrektség, vagy a politikai megfelelőségnek kell előtérbe helyeződnie, hanem a szakmai, professzionális és ellátásbiztonsági megközelítésnek.
1: Jó. Középtávon mi várható? Fog ez valamennyire javulni a helyzet? Vagy ti hogy látjátok, hogy milyen esélye van Magyarországnak, Európának? Ugye, és akkor még arról nem beszéltünk, hogy ez a gazdaságnak is a motorja, tehát nem lehet teljesen kivenni ebből az egészet, nem csak az embereket érinti, az átlag autóst érinti, hanem tulajdonképpen az egész gazdaságot érinti.
2: Így van, tehát
1: ez egy inflációt generálhat.
2: Így van, tehát jelenleg igen, de ha meg nem tesszük meg, tehát ha nincsnél drágább, nincs. Tehát amikor leáll a just in time üzem, vagy a logisztikai cégek leállnak, mert nincs elég gázolajuk, vagy nincs elég üzemanyagellátás, tehát annál drágább megoldás a gazdaságnak nincs, tehát a kevesebb rossz, vagy a rosszabb rossz, vagy a kisebb rossz mellett én azt gondolom, hogy a piaci megoldás az egyetlen megoldás. Korlátozni kell a felhasználást, az piaci árakkal lehet, és támogatási rendszer kidolgozni azért, hogy a felelhető, még most kicsi mennyiségben felelhető import Magyarországra bejöjjön, mert ugye jelenleg 1 milliárd, tehát a Fidesz kormány 1 milliárd litert szabadított föl, a mostani Tisza kormány 600 millió liter tudott felszabadítani, mert annyi lett visszapótolva, de a következő felszabadítás már nem fognak ezek a mennyiségek rendelkezésre állni, mert képtelenek a nagy kereskedő cégek ezeket a mennyiségeket visszapótolni. Tehát olajellátási szűkület van, tehát akár az OMV, akár az Orlen csoport, akik finomítókkal rendelkeznek itt a környékben, de még a MOL is nagyon komoly problémákkal kerülhet szembe, akár holnap, vagy akár a következő órában.
1: Gábor, köszönjük szépen. Egri Gábor szakértővel, elnökségi taggal, a Független Benzinkutak Szövetségének tagjával beszélgettünk. Köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Jazz.

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzy-n. Reggel is együtt vagyunk.
1: Jó reggelt kívánok, május 21-én reggel fél hétkor itt a Jazzy Business Classban Kamasz Melinda és László Csaba köszönti önöket. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! 17 fok volt reggel, amikor beültem az autóba, ami jónak hangzik.
1: Az jónak hangzik, ez ilyenkor már nagyon jó.
2: De fúj a szél, és emlékszem, hogy kinevettél engem, amikor egyszer mondtam, hogy állandóan fúj a szél, és hogy megváltozott az időjárás, és most is nagyon fúj a szél, és de ezért hidegebbnek érződik.
1: Szerintem, ahol laktok, ott van valami néhány
2: akkor hát nézd, a fák jönnek.
1: Mozognak a fák, igen, valóban. Hát fújjon.
2: Hidd el, hogy erős szél, valahogy itt elindult a szél ezen a Magyarországon.
1: Elfújja a rossz gondolatokat szerintem.
2: Na mindegy, szóval, és azt hallottad, hogy 28-30 fok lesz a hétvégén.
1: Hát menjünk fürödni a Balatonba. Hát ez szemte.
2: 28-30 fok. Hát az nagyon durva. Tehát azért ez már tényleg nyár, de mondjuk hiányoltuk az utóbbi időben, mert egy kicsit lehűlt egy ilyen másfél hétre szerintem a levegő. De
1: hát
2: most
1: ez kellett az eső kellett, nagyon, az és kellett. Még mindig kéne nagyon.
2: Tehát kéne. Az igazság, hogy tényleg kéne, de ettől függetlenül azért most nagyon jó idő lesz, nem lesz eső, és mindenki mehet a háromnapos szünetben, ahova
1: hát
2: szeretne.
1: Hát jó kis hosszú hétvége van, tehát bizony, lehet menni fürödni a Balatonra.
2: Jó ez a május, ez az április-május, ez már az ember, ez már nagyon szereti, legalábbis nekem a kedvenceim közé tartozik, mert tudod, van húsvét, akkor van a május elseje, a munkaünnepe, akkor van a pünkös. Tehát egy csomó olyan.
1: Meg ilyenkor a legjobb a természet, mert ilyenkor nagyon érződik, hogy ahogy újoltan tavasszal jön, iszonyú sok az oxigén szerintem valahogy, és még nem pusztulsz meg, tehát még nincs az 35 fok, amikor már nincs kedved kimenni a természetbe, hanem még a

0: Elviselhető, iszonyú zöld, minden, virágzik minden, szóval ez a legjobb.
1: Kivéve, hogy a gyümölcsök nagyon drágák. Tehát tényleg az, hogy az eper az ilyen 3500-4000 négyért is látok epret, szóval azért az nagyon drága. Persze lehet, hogy egy kicsit lejjebb fog menni, legalábbis remélem, de ettől függetlenül azért, ha az ember vesz, akkor ugye az...
0: Hát fél primőr az ebbe teljesen igazad van.
1: Nagyon drága. Na nézzük, mi lesz ma. 7 óra után egy különleges budapesti báb fesztivál kapcsán Végvári Viktóriát, a budapesti báb színház vezető drámapedagógusát hívjuk telefonon. Olyan érdekes, hogy a báb színház az teljesen megváltozott. Most már úgy felnőtteknek is báboznak. Tehát nem csak az, hogy tudod...
0: Hát nem ez a Mazsola és Tádé most már. Tehát sokáig ebben éltük, hogy báb színház, Mazsola és Tádé.
1: Igen, és akkor visszük a gyerekeket, és akkor ott valaki ilyen három mújjával, tudod, belebújik egy bábuba, és most már olyan bábok vannak, meg olyan különleges előadások, nem, majd megkérdezzük.
0: De ez az, amit otthon csináltunk a gyereknek, és ezen úgy tűnik, igen, hogy kicsit már túlépett.
1: És ti még diavetítettetek?
0: Mi abszolút, ami nagy
1: diavetítő. De a harmadik lányodnál is diavetítettetek?
0: Hogyne.
1: Azért az olyan jó dolog, nem? Besötétítesz, és akkor tekered azt a nyavaját, ami felforrosodik, nem tudom, nektek olyan új típusú
0: ez
1: van.
0: Ez új típusú van, ez nem égeti
1: ez
0: le a
1: nem
0: kezemet,
1: égeti?
0: Nem, ez nagyon jó. Ez már
1: de ugyanúgy bele kell csavarni, vagy magát?
0: Bele kell csavarni, szépen.
1: És neked kell csavarni.
0: Nekem kell csavarni, és az azért reszorton volt, én ezt imádtam, és ráadásul így keresgéltem a lakásból, hogy hol lehetne vetíteni.
1: Igen, ez a hol lehetne vetíteni.
0: És aztán rájöttük, hogy a mi hálószobánkban ilyen összeúszható fehér ajtó van, tehát egyszer összeúztuk az ajtót, és lett egy vetítő vászon, a közepén van ugye egy vágás.
1: Ja, az nem olyan jó azért.
0: Van, de az simán
1: egyébként
0: kell.
1: Egyébként nálunk is az volt, hogy egy ilyen kuckó volt, ahova így be kellett kuckozni, és akkor hogy odavittük a kis székeket, tudod, a gyerekszékeket, és annyira szerették.
0: Azt az a kuckó, ez nálunk is megvan, és vannak nagyon jó új egyébként, de vannak ezek a régi ilyen szociális diavetítések, iszonyú jók egyébként.
1: Na most jött rögtön egy SMS-ünk, nagyon szépen köszönjük, hogy náluk már van érett eper, sőt a májusi cseresznye is szedhető. Úristen, de
0: jó,
1: finom
0: az,
1: lehet.
0: Az nagyon jó.
1: Szabadföldi. Jó, én nagyon szeretem az epret is, meg a cseresznyét is, csak hát nagyon drága. Na, mi van 7
0: óra 30 után témánk, hogy családtagként bánnak a magyarok az autójukkal, főleg, hogyha használtan vették. Bögös Sándor műsorvezető kollégánkkal elemezzük majd ezt a friss kutatást, ami ezzel kapcsolatban
1: megjelent. Hát igen, meg megkérdezzük, hogyha azért veszünk használt kocsit, azért a Sanyinak...
0: Mire figyeljünk?
1: Hogy mire figyeljünk? Tényleg, hogyha veszünk, az mi az, ami 3-4 olyan dolog van, amire figyeljünk? 8 óra után 4 blue chip első negyedéves pénzügyi eredményeit vizsgáljuk meg Nagy Viktorral, a portfólió vezető elemzőivel. Azért elég ilyen-olyanok voltak ezek,
0: hát
1: az eredmények.
0: Ez most nem volt teljesen egyértelmű. 8 óra 30 után pedig Farkas András nyugdíjszakértővel fogunk beszélgetni, aki írt egy cikket, talán még a kormányváltás másnapján, vagy hogy jelent meg, hogy milyen radikális változásokra lenne szükség ahhoz, hogy szerinte megmenthető legyen a magyar nyugdíjrendszer. Én ezt így erős kifejezésnek tartom, hogy meg kéne menteni a magyar nyugdíjrendszert. Elvileg bármilyen nyugdíjrendszert bármeddig lehet finanszírozni adókból, nyilván akkor a társadalombiztosítási logika az nem tartható fenn, de megnéztem egyébként a javaslatait, hát az nem vagyok benne biztos, hogy a politika ebből mindegyikre vevő lesz.
1: Hát és ráadásul most tudod, a Surányi azt mondta, hogy a legalacsonyabbaknak legalább fél évvel is meg kell emelni a nyugdíját. Tehát, hogy fél éves pénzt megkapjanak, mert annyira keveset kapnak, ilyen 100-valahány ezer forintot, hogy abból tényleg nem lehet megélni. Mindegy, ezt is megbeszéljük. És 9 óra után Bart István klímapolitikai szakértővel beszélgetünk arról, hogy miként hat az iráni helyzet a világ energia átmenetére. Vagyis...
0: Hát az, hogy ugye azzal, hogy megemelkedik az olajár, és megemelkedik ugye ennek következtében általában a gázár, mert ugye ráadásul az LNG terminálokból se jön ki Katarból a gáz, ezzel tulajdonképpen ez a legnagyobb segítség annak, hogy egyre több zöld beruházás legyen. Minél magasabb az energiaár, már mint az olaj meg a gázból gyártott energia, annál inkább lehet menni az elektromos, meg annál inkább lehet a napelem, annál inkább lehet a szél, és mindenféle más megújuló irányba menni. Lehet, én még nem olvastam sehol, tehát lehet, hogy le fogom védetni, hogy Donald Trump, aki egyébként ezt a helyzetet részben előállította, lehet, hogy a Drill Baby helyett a Green Baby Green becenevet fogja kapni majd, mert tulajdonképpen sokkal kedvezőbb környezetet teremtettek ezzel a megújulóknak.
1: Hát kíváncsi vagyok, hogy ez hosszú távon is így marad, de mert hát ugye mindig azt mondja, hogy ő szinte holnap megoldódik ez a helyzet.
0: Hát de már két hónapja oldódik meg holnap.
1: Tehát igen, hogy... igen. 9:30 után pedig Tasnád István drámaíró rendező lesz a vendégünk. Ő egyébként az egyik legfoglalkoztatottabb drámaíró Magyarországon. 80-valahány darabot játszottak a 30-valahány színművéből, rengeteg sorozatot írt, nagyon érdekes, ő tényleg egy top-top drámaíró.
0: Ugye van egy friss drámája, aminek egyébként az a cím, hogy Apa szeme fénye, tehát így az apák egyből szerintem érintve érezhetik magukat. Aztán a másik cím ennek a darabnak, hogy Gold Digger, hát ugye az az aranyásónak az angol kifejezése, ami hát nem feltétlenül kézenfekvő a magyarban, hogy ez mit jelent. Ugye ezzel azokat a hölgyeket szokták illetni, akik hát gazdag pasit tudnak megszerezni viszonylag gyorsan maguknak, ezt hívják az amerikai slangben Gold Diggernek.
1: Igen, egyébként hozzátenném rögtön, hogy férfiak is vannak ilyenek.
0: Vannak fél, biztos igen. Vannak, de azokra is használják ezt a Gold Diggert, az is használják. Na akkor, igen. Szóval a apákról és Gold Diggerekről is fogunk beszélgetni, és most pedig jöjjön egy kis zene.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Business Class, ahol exkluzív gazdasági koktélt szolgálunk fel.
1: Jó reggelt kívánok, május 21-én, reggel 6 óra 41 perc, itt a Jazzy Business Classban Kamasz Melinda és László Csaba van önökkel.
2: És hát képzeld el, hogy tegnap mentem a Mezőgazdasági Múzeumban Vajdahunyadvárában, nagyon régen nem voltam egyébként arra, mert megnyílt egy kiállítás a Bükki Nemzeti Parkról. És hát elmondták, hogy a Bükki Nemzeti Park milyen szép, meg mennyi érdekes dolog. Tényleg nagyon szép, fantasztikus barlangok vannak ott, meg mit tudom én, tehát tényleg érdemes rátekinteni, aki mondjuk még nem foglalkozott ezzel, akár a honlapján is, hogy mik vannak. Egyébként van ott ilyen csillagnézés is.
1: Hát lehet, mert Budapestről már azért annyi fény van.
2: Bekerült, mert nagyon kevés ilyen hely van, és az Európai Unió vagy ilyen csillagnéző helyek, ahol ilyen teljes sötét van, és azt látod, ami tényleg az igazi égbolt, ott van egy kifejezetten egy ilyen, de nem is ez a lényeg, hanem mentem odafele, és tudod, hogy teljesen le van zárva már a Hősök tere, mert készülnek a 6-ára a BL döntőre.
1: Ja, hogy a BL döntőre.
2: A BL döntőre. Oh. Tehát, hogy nagyon kell figyelni, aki arra felé mászkál, mert én egy teljesen olyan időpontban voltam, ami egy 10-11 óra, tehát akkor elvileg azért azokon a buszokon kívül tudod, akik oda mennek, de hát azok is nagyon, tehát lerakják, mennek tovább, tudod, a turistákat, tehát nem nagyon van ott, olyan dugó volt, mert ugye senki nem számít arra, hogy nem is tudsz, például amikor jössz befele a Hősök terén, nem tudsz elmenni az Andrássyra, hanem elterelnek.
1: Oh, de jó.
2: Tehát az állatkert felé elterelnek. Tehát készülnek ugye a BL döntőre, mert elképesztő, hogy ott mi lesz.
1: Hát a jól értem, ez egyik ilyen legnagyobb esemény, ami Budapesten valaha volt, mondjuk főleg ilyen röviden. Ugye volt a Európa-bajnokság miatt is elég nagy jövésmenés a városban, meg azért van néha történik valami nagyobb esemény, de ez a BL döntő, tehát erre rengeteg külföldi fog jönni, és nagyon röviden. Ha jól értem, szállodai szoba az abszolút nincs a városban, és az Airbnb-knek is elszállt az ára.
2: De ilyen, olyan, hogy ilyen 2 millió forint egy szoba.
1: Állítólag azért ezeket nem nagyon, tehát próbálkoztak ezzel, de ha jól értem,
2: hát jó, de ha legyen 500 ezer. Hát ne legyen 2 millió, legyen 500 ezer egy éjszakára, és azt mondom, hogy oké. Okay.
1: Szerintem a belvárosban biztos volt olyan, aki a haverja, azt mondta, figyelj, átmegy hozzád erre a hétvégére, addig kiadom a lakásomat.
2: Pont tegnap találkoztam valakivel.
1: Közben nem lehet bízni, ha jól értem. Tehát az nem olyan
2: de
1: egyszerű.
2: Nem, de, hát az a lényeg az, hogy a stadion környékén, tehát pont azon a részen, ahol ugye nehezebben adják ki, mert ugye ott az nem a belváros, hanem a stadion környékén növekedtek meg elképesztően az árak, és van egy ismerősöm, aki pont ezzel szembesült, hogy van, ott lakik a fia, és hogy mondta, hogy hát te azért lehet 3 percre a stadiontól, hogy lehet, hogy azért ezt mégis el kéne költözni arra 2 napra valahova.
1: Szerintem annyi belefér.
2: Képzeld el, hogy hallottam, hogy olyan általában olyan 350-400 gép jön, vagy akkora forgalom a Ferihegyen, és most 800. Tehát, hogy olyan
1: szín... ebből lesz egy csomó magángép is egyébként szerintem.
2: Biztos lesznek magángépek is, és képzeld el, hogy úgy lesz, hogy tehát a lényeg az, hogy teljesen le van zárva már a Hősök tere, mert hogy állítólag azt a részt, a Városligetet, a Hősök terén egy nagy szurkolói zona lesz.
1: Szurkolói.
2: De a Városliget az a Arzenálé, ugye? Arzenál, meg a másikot, hogy hívják? És az pedig az MTK. És onnan fognak mind a kettő vonulni be a magába a stadionba, és aztán utána meg visszavonulnak, tehát hogy ne az egész várost borítsák már fel, tudod, hanem iszogassanak azokon a helyeken, ahol nekik ki van alakítva saját.
1: Hát ha ott ki tudják őket szolgálni, illetve még egy dolog, mert általában egyébként este 9-kor szokott kezdődni a BL döntő, de most este 6-kor fog. Tehát gondolod el, hogy este 9-kor kezdődik, mondjuk 11-12 körül vége van díjátadóval, de akkor már azért nem olyan nagyon vannak nyitva a kocsmák, meg akkor azért már közeledünk a hajnalhoz, de mondjuk 8-9 körül vége lesz, a szurkolók szerintem úgy le fogják támadni az egész várost, a vendéglátó helyek szerintem jót fognak keresni, hát ilyenkor ugye van, aki örömében, valaki bánatába iszik, de azért ilyenkor miután többet fognak tudni inni, lehet, hogy erősebbek is lesznek a szurkolók, tehát szerintem a rendőrök jót teszik, ha készülnek.
2: Igen, de állítólag ezek a szurkolói zónák azért vannak, hogy ott csinálják ezt, és akkor utána
1: megy be oda, akkor mit csinálnak
2: van, akiket
1: vele?
2: Rögtön visznek ki buszokkal a repülőtérre utána. Tehát ünneplés van, minden istene, rögtön mennek haza. Olyan is van. Tehát nagyon, egy biztos, hogy hatalmas bevétel az országnak. Tehát egy-két ilyen rendezvény az...
1: Hát ez a hétvége, ez Budapestet biztos, hogy meg fogja dobni. Szerintem így akkor vasárnap lesz mit takarítani majd a városba, azokon a helyeken, amerre ezek járnak. Tehát szerintem a köztisztaság az valószínűleg már ezerrel készül erre.
2: Hát én ugye a Széchenyi téren, amikor mentem arra felé másnap, amikor volt a választás, és akkor még innen mentem, tehát ilyen 11-12 óra körül, és még mindig takarítottak, tehát még mindig nem volt teljesen tiszta az egész. Tehát azért, hogy az emberek mit hagynak maguk után, kivéve a japánok, ugye?
1: Hát igen, azok szépen
2: a japánok azok szépen összepakolnak maguk után, és gyakorlatilag kitakarítanak. De szóval vigyázni kell a Hősök tere környékén, ha valaki arra felé jár, tehát készülni kell arra, hogy ott én is nagyon-nagyon nehezen tudtam, nem is tudtam odaérni a megnyitóra pontosan, mert a fene gondolta volna, hogy itt 10-11 óra fele ilyen dugó lesz.
1: Egyébként miután nagyon sok más országban ez a pünkösd egyébként szintén szabad nap, szerintem elég sokan jönnek ugye erre a BL döntőre, hogy akkor összekötik, hogy na akkor még maradjunk két-három napot Pesten.
2: Igen.
1: Tehát valószínűleg ez a szombat napközben meg vasárnap reggel lesz a csúcs a reptéren, de én biztos vagyok benne, hogy sokan azt mondják, hát ha már elmegyünk Budapestre, belefér, nyilván annak, akik jobb anyagi helyzetben vannak, akkor maradjunk hétfőig.
2: Egyébként ez teljesen így van, de azért a szombat vasárnap a csúcs, és ezre a két napra megnyitják az egyes terminált és a Ferihegy egyet, ami egyébként gyönyörű.
1: Az nagyon szép, azt én nagyon szeretem.
2: És onnan oda
1: egyébként tudod, hogy irodaként használják.
2: Igen, tudom, irodaként használják, meg egyébként rendezvény helyszínként is, én többször is voltam ott rendezvény helyszínen.
1: Meg
2: film helyszínként, tehát tényleg nagyon jó, de most rendesen utasforgalom lesz az egyesen, tehát erre is lehet készülni.
1: Hát ugye a hármas terminál az még jó néhány év, mire elkészült, tehát egyszerűen muszáj.
2: Szóval az az igazság, hogy ilyen rendezvények tényleg kellenek, ez megtelik a város, mindenkinek nagyon jó, aki ebből él, a szállodák teljesen tele vannak, és nem egy szegény réteg jön, hanem azok jönnek, akik tényleg hajlandóak költeni, jól akarják érezni magukat.
1: Tehát itt már maga a jegy se olcsó, tehát aki a jegyet meg tudja venni, bár vannak, akik állítólag évekig spórolnak arra, hogy akkor egy-egy ilyen BL döntőre valahova elutazzanak, főleg, hogyha a kedvenc csapatuk bejut mondjuk a döntőbe. Hát ugye angol csapat lesz, azért az angol szurkolók azért szoktak, ők azért tudnak néha hangulatot csinálni, meg akár balhét is csinálni, de van, hogy tényleg évekig spórolnak, és az Arzenál szerintem nagyon régen játszott BL döntőt.
2: Igen.
1: És nekik most nagyon jó évük van, mert megnyerték az angol bajnokságot is több mint 20 év után, tehát hogy az angolok lelkes szurkolók lesznek, de szerintem azért a franciák sem lesznek ilyen halvérűek, hogy így.
2: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Tehát beszéltem valakivel, egy hölgyel, akinek a munkája miatt muszáj kimenni, és azt mondja, hogy az összes környezetében mindenki irigykedik.
1: Mindenki rá.
2: Azt mondja, neki muszáj kimenni, de ezt nem meri senkinek mondani, mert egyszerűen tényleg nézik, hogy mész a BL döntőre, de neki kötelező.
1: Szegény. Hát azért ez tényleg, ezt azért így nehéz elképzelni. Én még egy dolgot hadd hozzak szóra, ez nem lesz nagyon vinám. Nem tudom, a Schérer Péter ismerte, de hát ugye én ráadásul minden nyáron találkoztam vele, mert
2: Sajkodon. Igen, ő sokszor emlegette Sajkodot.
1: És hogy mondjam, én nem voltam vele úgy olyan szinten szoros kapcsolatban, mint tényleg mondjuk a színésztársai, de nekünk volt, hogy például a KPMG-ből volt nála, tehát hogy konkrétan egy lakásszínházban ő tartotta az előadást, és akkor utána hosszan beszélgettünk vele, és aztán azóta minden nyáron többször összefutottunk, beszélgettünk hol Füreden, hol Sajkodon, és ez így lesokkolt. Gyakorlatilag egy idős velem. És még aznap este előadásra lett volna.
2: Igen. Úgy látom, hogy beteg lehetett, tehát ő beteg
1: volt valami, de tudott dolgozni folyamatosan.
2: Igen, és egyébként volt vele két hete, pont felraktak két hete készült a Blikben egy interjú vele, egyébként arról szólt, hogy szereti a bombonokat, és teljesen fit volt. Azt mondta, hogy egy kicsit rossz a hangja, mert rekedtebb volt, de hogy jól van. Tehát valószínűleg, hogy beteg volt, de hogy ez egy váratlan dolog lehetett, és tényleg borzasztó, hogy a Kálói Molnár Péter, meg ő is, tehát hogy nagyon-nagyon
1: annyira
2: fiatal.
1: Annyira sokoldalú színész volt, tehát tényleg tudjuk mondani a legjobb filmeket, ugye a Jancsó filmekben, tehát a Szúnyogokkal,
2: meg a
1: Kapával, de hogy színházba. De például, amikor egyszer itt találkoztunk vele, így Sajkodon, mondtam neki, na Péter, már hetek óta te vagy az autóban állunk, és így nézett, hogy azt, hogy a kuflikat hallgatjátok, mondom, nem, hanem a görög regéknek, tehát van egy ilyen négy részes könyvsorozat, és annak a kettő két részét ő mondta fel egyébként, a mítoszok meg héroszok, azt ő mondta fel hangos könyvbe. És akkor ezek ilyen 6-7-8 órás hangos könyv, és akkor ezt elindítottuk, és tényleg hetekig ez ment az autóba, és ott ült velünk az autóba. És akkor nagyon meglepődött, mert a lányom az, aki ilyen görög mitológia, mániás a családban, mondhatom így, és akkor tényleg, mit tudom én, 10 évesen, meg 8 évesen ezeket hallgatja, de ugye a film, és akkor tavaly így beszélgettük, és akkor kérdem, hogy mit csinálsz, Péter? Ja, képzeld el, hogy egy ilyen NBA sorozatot fog csinálni a TV2-n, vagy a TV Sport TV-n.
2: És ráadásul te is NBA-s
1: vagy, igen? És akkor derült ki, mind a ketten ilyen nagy kosárlabda őrültek vagyunk, és aztán azóta nézem ezeket, mert játsszák rendszeresen, hogy tényleg a Dávid Kornétól kezdve, Antetokuponról, Covid, tehát a legnagyobb kosarasokról csinált ezt a sorozatot, mindegyik egy ilyen fél óra körüli hozban, az életét elmesél, és tényleg olyan lelkesedéssel és olyan szeretettel beszél ezekről a játékosokról, és közben nagyon jó, mert rengeteg ilyen apró történetet, kulisszatitkot mond el, tehát hogy tényleg elképesztően sok oldalú volt. Hát azt is láttam, hogy ugye a legkülönbözőbb helyen játszott az országnak, folyamatosan filmekbe játszott. Hát még nemrég egyébként, szerintem tavaly lehetett nálunk, hogy gombfoci kapcsán ő rendezte a filmet. És akkor itt beszélgettünk vele benne a rádióba is.
2: Hát tényleg szörnyű. Szörnyű.
1: Azt tudom, hogy ha minden igaz fel, én valami emlék helyett szerintem sajkodon neki ott állítani kell, tehát ebben biztos vagyok, hogy ott ez valahogy, azt tudom, hogy a ti anyai önkormányzatnál, aztán pont ma van ülés, ez ott már szóba fog kerülni.
2: Na, hát akkor erre figyeljünk oda.
1: Egy kis zene következik, és utána pedig a hírek, Klub de Belugas.
0: Jazzy.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A zene mindenhol máshogy szól. A Nemzeti Filharmonikusok évadában idén is 4 ikonikus helyszínen várjuk Önt. A MÜPA lenyűgöző tereitől, a Patinás Zeneakadémia falain keresztül, a Pesti Vigadó eleganciájától, a saját próbatermünk kötetlen nyugalmáig. Legyen szó romantikus nagyoperáról, bécsi klasszikusokról, vagy családias kamarakoncertekről, nálunk megtalálja kedvencét. Találkozzunk a koncerteken. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
2: Feltámasztaná a visegrádi együttműködést a lengyel kormányfő. Hamarosan újraindul a vasúti közlekedés Ajka és Veszprém között. Napos időre számíthatunk helyenként esővel, a hőmérséklet csúcsértéke 20 és 25 fok között alakul. Jó reggelt kívánok! 2026. május 21-e csütörtök van, a mikrofonnál Vukovi Judit. Közös érdek a visegrádi együttműködés újjáélesztése, jelentette ki a lengyel miniszterelnök, miután Magyar Péterrel tárgyalt Varsóban. Közös tájékoztatójukon Donald Tusk úgy fogalmazott, a következő időszak egyik fő feladata a kelet-közép-európai régió megerősítése, emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyalt a magyar kormányfővel. Erős Európához, erős közép-európai régióra van szükség, ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával Donald Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter úgy fogalmazott, ahhoz, hogy Európa visszanyerje a régi erejét, versenyképes, önmagára büszke, egymással együttműködő államokból álló közép-európai régióra van szükség. Emellett a kormányfő budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt, valamint a cseh és a szlovák kormányfőket is szívesen látná Magyarországon. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanádvár megyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyár közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat és mindenben együttműködik a hatóságokkal. A BYD azt is hangsúlyozta, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek a gyár építése és működtetése során. Május végén újraindul a vasúti közlekedés Ajka és Veszprém között. Először a tehervonatok indulnak meg, majd 30-ától óránként közlekednek a személyvonatok is, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy a problémák a 2024-es tavaszi esőzések után jelentkeztek, és hiába ígért az akkori szakminiszter fél éves határidőt a felújításra, egy évig nem történt semmi. A MÁV közölte, hogy a megengedett sebességet fokozatosan emelik majd az érintett szakaszon, és kisebb utómunkálatokra még nyáron is számítani kell. Ebolával fertőzött amerikai beteget ápolnak egy berlini kórház speciális elkülönítő részlegén. A férfi a Kongói Demokratikus Köztársaságban fertőződött meg, és fokozott biztonsági intézkedések mellett kezelik. Közben Prágába is érkezik egy amerikai orvos megfigyelésre, ő Ugandában került kapcsolatba ebolás beteggel. A cseh hatóságok szerint a páciensnek egyelőre nincsenek tünetei. Megnyílt a Büki Nemzeti Parkot bemutató tárlat a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A Föld mélyétől a Csillagokig című kiállítás megnyitóján a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár a biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Körösi Levente beszélt a hazai erdőgazdálkodásról is, kiemelve, hogy fakitermelési moratóriumot hirdetnek majd. Országszerte sok napsütés várható, legfeljebb a középső ország részben lehetnek gomoly felhők, arrafelé elszórtan futó zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Többfelé megélénkül, a Dunántúlon, illetve a keleti ország részben időnként megerősödik a szél, délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
3: Jó reggelt kívánok, jó tempóban haladhatnak az utakon, balesetről nem kaptunk hírt. Pontos lehet, hogy még tegnap délután lezárták a Hősök terén a Szépművészeti Múzeum és a Műcsarnok környékét. A Kóskároly sétányra ugyan be lehet hajtani, de a reggel és délutáni csúcsforgalmi időszakokban torlódásra kell számítani. A 10-es főúton, Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogos átkelő helyet építenek, ezért lezárták a félútpályát, illetve a 10-es főút útőrház utcai csatlakozását is. A reggel és délutáni csúcsban mindkét irányban torlódás alakulhat ki, ha az arra közlekedők menetidő növekedésére számítsanak. Jó utat, további szép napot kívánunk!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe! Indul a Business Class!
1: Jó reggelt kívánunk május 21-én, reggel 7 óra 4 perc, itt a Jazzy Business Classban Kamasz Melinda és László Csarn önökkel, és SMS számunk 30 20 10 909, és jönnek az SMS-ek.
2: Igen, és hát ugye arról beszéltünk, hogy lesz ugye a Bajnokok Liga, a BL döntő, és hogy mennyi repülőgép jön, hogy állítólag 350-400 szokott a forgalom lenni Ferihegyen, és most pedig olyan 800 lesz szombat-vasárnap, és azt mondja Péter, hogy sok légitársaság nagy, széles törzsű géppel repül erre az alkalomra, az Air France és a charter gépek is jönnek. Na, ez, szóval ez...
1: Ugye még egy ilyen hétvége szokott lenni, a Forma 1, de azt talán egy picit még jobban szét van húzva, mert ugye ott már pénteken elkezdődnek az edzések, már hétközben jönnek a csapatok, tehát szerintem az egy picit jobban szét van húzva.
2: Igen, ez nagyon-nagyon aktív. Nem tudom, hogy ott mennyien jönnek, de azt is imádják a szállodások, az Airbnb-sek, a vendéglátósok imádják a Forma 1-es hétvégét, és nagyon ragaszkodnak.
1: A sűrű nap lesz egyébként. Nekem az a gyanúm, hogy sokan viszont mennek Pestről vidékre, akik nem akarják ezt az űrzavart, meg ezt
2: hát,
1: a
2: de azért biztos nagyon
1: megélni.
2: Jó lesz egyébként az a szurkolói zóna is, aki nem jut be.
1: Az biztos, tehát, hogy ott jól fogják. Nézzük a névnapokat. Isten éltesse Konstantin, Andec, András, André, Denver, Dévald, Mirella, Miretta, Ozmin, Teobald, Teobalda, Teofil, Teofila, Tibát, Tibalt, Tibor nevű kedves hallgatóinkat.
2: Na hát nagyon sok boldogságot nekik mára.
1: Hát azt hittem, hogy a Denver az leginkább egy városként volt is, mert egyébként azért számomra, de hogy ez nem tudom.
2: Lassan oda fajulunk, mint Amerikában, ahol gyakorlatilag bármilyen nevet adhatsz a gyereknek. Szerintem most már amilyen neveket felolvasunk, mi is itt tartunk.
1: Na, eseményekbe.
2: Nekem az 1904-es az első, nem tudom, hogy neked.
1: Nekem van 1849-ben a 48-49-es forradalom és szabadsághoz során a Görgei Artúr által vezetett honvéd csapatok 3 hetes ostrom után visszafoglalták Budavárát, és egyébként ez a Magyar Honvédelem napja is pont emiatt, és itt még külön vicces, hogy ez korábban a Pákozdi csapla volt, szeptember 29, de aztán 92-ben az önálló Horvátország érzékenységére való tekintette a magyar kormány erre a napra helyezte. Úgy látszik, az osztrákok érzékenysége az kevésbé zavar minket a Habsburgokkal, tehát a horvátokkal, azokkal a Pákozdi csatát nem akarjuk ugyannyira ünnepelni, de a Budavárának visszafoglalását, ami egyébként nagy dolog volt, és 3 hetes ostrom az nem rövid, tehát az ott elég sok ágyúgolyót elhasználtak.
2: Na, jöhetek 904-el?
1: Jöhetsz 9. Hát ugye ez most abszolút aktuális.
2: 1904-el megalakul a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, a FIFA Párizsban, és egyébként ez azért történt, mert a 20. század elején elképesztő sebességet kezdett terjedni Európában a futball, és rengeteg nemzeti bajnokság alakult, és rengeteg válogatott meccs volt, tehát hogy egymással csatáztak a klubok, de volt három nagy probléma volt. Az egyik, hogy teljesen káosz volt a szabályokban, és hogyha mondjuk egy francia meg egy dán csapat játszott, akkor megálltak a meccsel, és akkor állandóan vitatkoztak, hogy ez most így volt, ez a szabályért, vagy az a szabályért.
1: Vallás nincs.
2: Igen. És akkor nem volt egy globális szerv, amely engedélyezte volna ezeket a nemzetközi mérkőzéseket, és az Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerette volna bevenni a futballt a hivatalos programba, de nem volt egy partner, akivel ezt meg tudta volna megbeszélni. És volt egy francia újságíró és sportvezető, Robert Guérin, aki kitalálta, hogy hát végül is akkor legyen egy ilyen nemzetközi szövetség, és elment Nagy-Britániába, megkereste az Angol Labdarúgó Szövetséget, hogy akkor legyen egy ilyen nagy szövetség, de hát az angolok nagyon-nagyon gőgösek voltak, és azt mondták, hogy a futball az az övék, és hogy nekik semmi szükségük semmiféle kontinentális európai gittegyletre, és elutasították a meghívást. Hát a csóka elment Párizsba, és akkor a franciákkal, hát ha az angolok nem állnak az élére, akkor állnak a franciák.
1: A franciák egyből lecsaptak,
2: és a franciák
1: rá, angolok
2: lecsaptak,
1: nem, akkor majd mi.
2: És egyébként ez a Guérin lett a FIFA első elnöke, és az első 7 ország, amelyik belépett, az Franciaország, Belgium, Dánia, Hollandia, Spanyolország, Svédország és Svájc, és a 2 év múlva jöttek rá a britek, hogy kár volt kimaradni, és nem ők az alapítók, és akkor 2 év múlva beléptek, és így jött létre a FIFA.
1: Na hát akkor, ugye most foci hétvége lesz, tehát már ez miatt is. De 1979 nálam a következő.
2: Nekem is az, igen.
1: Az Óbudai temetőben Bibó István temetésén Kennedy János és Illés Gyula mond beszédet, és sokan ezt az alkalmat tekintik a demokratikus ellenzék első nyílt fellépésének. Azért az 1979, ez még több mint 10 évvel van a rendszerváltás
2: előtt. És akkor még az, tehát a rendszerváltás
1: még senki nem
2: az nem
1: volna.
2: Ilyen szép lassan történt, hanem tényleg ők ott dolgoztak, és akkor így hirtelen berobbant, de hát 79 az még teljesen kemény volt. Én meg még azt olvastam róla, hogy a Kádár rendszer hivatalos szervei igyekeztek teljesen elhallgatni az eseményt, és a Magyar Nemzet egy apró eldugott hírben azt közölte, hogy elhunyt a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárának nyugalmazott előadója. Ez volt Bibó István.
1: Ez volt Bibó István. Ez nagyon szépen.
2: És hogy próbálták nagyon-nagyon titokban tartani a temetést, de valójában egyébként egy igazi demonstrációvá vált, és azért, mert a Bibó az gyakorlatilag olyan szempontból egyedülálló volt a személyisége, hogy a népnemzeti, meg a demokratikus urbánus, tehát ez a városi, vidéki, ellenzéki csoportok egyaránt elfogadták és tisztelték.
1: Elfogadta.
2: És ezért van az, hogy a sírnál az Illés Gyula, meg a Kennedy János mondott beszédet. Tehát az Illés, mint a vidéki ellenzék értelmiség, és a Kennedy ugye, mint aki ugyanez a másik oldalon, és hogy olyan szintű felvonulása volt a kémeknek, tehát a Kádár rendszer.
1: Hogy több volt a 3x3-as, mint a rendes.
2: Igen, hogy 3x3-asok tele voltak, és állítólag majdnem 1000 fős tömeg gyűlt össze a temetésen, úgyhogy teljesen tiltották azt, hogy mondják, hogy vagy valahol megjelenjen az, hogy mikor lesz a temetés, vagy hoz, és az a belügyminiszter, meg az állambiztonságnak iszonyatos erővel voltak ott, tele voltak még a fák mögött is, meg a sírköveken ilyen áruhás belügyi ügynökök, meg fotósok hemzsegtek, és folyamatosan fotozták ezt az eseményt, hogy ki voltak ott, és állítólag, amikor elkezdték leeresteni a Bibót, akkor elerett az eső, és hogy elénekelte az ott lévő tömeg nem hangosan, hanem inkább olyan félhangosan a himnuszt és a szózatot, és ez egy ilyen dacos kiállás volt, hogy már pedig akkor mi is. Állítólag azt mondják, hogy ez a temetésnek az utóélet egy ilyen összefogás, egy katalizátora volt annak, hogy összefogjon a népnemzeti, meg az urbánus értelmiség, és megpróbálják akkor közösen megmenteni.
1: Bibó tényleg fantasztikus volt. Ugye 56 hajnalában jöttek az oroszok, már mindenki menekült, amerre látott, ő meg ott ült benne a parlamentbe, és még írta, hogy hogyan lehetne valahogy a helyzetet rendezni. Tehát ő ott ez, aki utolsó miniszterként, ugye a héten ezt a hasonlatot ezt elsütötte az új miniszterelnök is egy másik szituációban. Igen. Valakire, hogy igen. Olyan, mint az utolsó Bibó István, ami azért szerintem egy picit más jellegű.
2: Igen, igen. Egyébként jött egy SMS, és azt mondja, hogy a BL döntő nem most lesz, hanem egy hét múlva, de mi ezt tudjuk. Akkor lehet, hogy rosszul mondtuk? Nem tudom, hogy valahol elhang, mert ezt mi tudjuk, hogy...
1: Ja, nem, én mondtam, hogy hosszú hétvéget, én mondtam hülyeséget, igen, tehát nem most lesz, tehát a jövő héten
2: igen,
1: lesz.
2: Igen, de mi ezt tudtuk, még... akkor csak nem figyelmeztettem a Tamás, ezt a Csabát.
1: Na, a 2007-ben a 2500. résszel lezárult a Szabó család a Kossuth Rádióban, ami 48 évig ment.
2: 48
1: évig ment, gondold el. Hát én nem tudom, nekem az úgy annyira megvan, hogy a nagyszüleimnél voltam gyerek,
2: és megy a rádióban.
1: És megy a rádió, igen. És megy a Szabó család, igen. És akkor ez valahogy ilyen, mint a öröktől lett volna, és örökké fog tartani. Aztán persze egyszer vége lett, de hogy...
2: Szabó család. 48 évig, ezt nem is tudtam, hihetetlen. Ez lehet, hogy ebben világrekorderek vagyunk.
1: Hát, ez lehet, hogy Amerikában most már van, ami ennél hosszabb, de hogy tényleg szürreális.
2: Na, és kik születtek?
1: Hát nálam 1471 Albrecht Dürer, német festőművész, grafikus, szerintem fantasztikus festő, nagyon imádom. 1844 Henri Rousseau, francia naív festő, aki egyébként emlékeim szerint vámtisztviselő volt még amellett, hogy festő, tehát, hogy így kicsit szakmabeli mondhatnám. Neked van?
2: Én nekem 1927-es az első Cvak Péter, magyar üzletember, politikus, országgyűlési képviselő. Egyébként a Cvak Péter az szerintem egy ilyen ikonikus rendszerváltó nálunk, mert abszolút, hazajött, ugye talán Olaszországban élt, hazajött, és az elsők között volt az, aki talán politikus is volt, SZDSZ-es politikus. Nagyon sokáig...
1: Volt washingtoni nagykövet is egyébként, még azt hiszem a rendszerváltás után.
2: Igen, közvetlenül. Volt washingtoni, tehát ugye abszolút nem csak, hogy üzletember volt, hanem a politikában is teljesen aktív volt.
1: És ő háromszor kezdte újra az életét teljesen nulláról.
2: Igen, fantasztikus élete volt, és egyébként a halála is fantasztikus volt, mert teljesen egészséges volt, és elment úszni, és akkor meghalt.
1: Oh.
2: Szerintem az egy szép halál,
1: azt
2: nem?
1: Tudom, hogy sportolt.
2: Sportoló volt, tehát a 85 éves volt, ugye, amikor eltávozott közülünk, és hogy még akkor is teljesen aktív volt és sportolt.
1: Na, én még visszamegyek, 1902, szerintem nem beszélünk róla eleget, bár nyilván az építész szakmában ő abszolút legendának számít, Breyer Marcel, építészforma tervező, a Bauhausnak volt a mestere, ő aztán Amerikába, tehát például New Yorkban az egyik legszebb múzeumot azt ő tervezte, ami a mai napig ott van. Azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon-nagyon nagy mestere volt ennek, és tényleg Budapestről indult el. Aztán nekem még itt van Szaharov, ugye a Nobel-békedíjas emberjogi harcos, aki 1921-ben ezen a napon született. 1940.
2: Én nekem 48-asom van.
1: 40, Pécsi Judikó, Kossuth Díjas magyar színművész.
2: Képzeld el, hogy most voltam nemrégiben egy lakást megnézni, ahol az idős néni, aki benne volt, meghalt, és nagyon érdekes, hogy ki volt, óriás könyvtár volt ott, és ki volt rakva egy Pécsi Ildikó könyv, hogy hogyan fogytam le, és még alá is volt neki dedikálva, és olyan érdekes volt, hogy ott receptek voltak benne, meg minden is, hogy pont beszélgettünk róla, milyen érdekes, hogy most született, ez talán tegnap vagy tegnap előtt volt, hogy így múlik el a világ.
1: Hát ő annyi színdarabban, meg annyi filmben játszott, és például azt hiszem a Fekete Gyémántok, vagy melyik volt, amiben ő fiatalon játszott.
2: Aranyember.
1: Vagy Aranyember. Így van, az Aranyemberben játszott. Abban is gyönyörű volt.
2: Igen.
1: Meg ő játszott az izébe is szerintem az Indul a Bakterházba.
2: Ő játszott, igen.
1: Tehát, hogy nem lehet felsorolni. És aztán ám utolsó 1948.
2: Dolly. Volt itt vendégünk, Dolly, tehát
1: van,
2: fantasztikus, és a hangja nem változik, csodálatos. És hát 1960 Frey Tamás magyar újságíró, televíziós
1: kolléga, mondhatnánk.
2: Így van.
1: És most pedig akkor egy rövid zene jön egyébként, George Gershwin, és akkor én gyorsan telefonálni fogok, és rövidesen jövünk vissza az első vendégünkkel. Jesse!

0: Öveket bekapcsolni. Ez a Business Class.
1: Jó reggelt kívánok, május 21-én reggel 7 óra 17 perckor, itt a Jazzy Business Classban Kamasz Melinda és László Csabban önökkel, és itt van velünk a telefonban Végfári Viktória, a Budapest Bábszínház vezető színház pedagógusa. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt mindenkinek!
3: Ugye a Budapest Bábszínház Magyarország legnagyobb bábszínháza, és létrehoztak egy új platformot, a Studio 26-ot, a kifejezetten az új generációnak. Miért érezték most az időt, elérkezettnek arra, hogy ez létrejöjjön?
2: A Budapest Bábszínházban időről időre rendezünk fesztiválokat, és ez mindig nagyon fontos nekünk, hogy be tudjuk mutatni a közönségnek akár a nemzetközi, akár a legfrissebb bábos tendenciákat. Idén ugye a Magyar Független és Vidéki Bábszínházak kerültek sorra, és amikor válogattunk előadásokat, és nézegettük, hogy mi lenne talán a legérdekesebb, akkor azt találtuk, hogy talán ez nem is olyan meglepő, hogy a fiatalok a legérdekesebbek, és úgy gondoltuk, hogy ezt a fesztivált most nekik szenteljük, tehát a körülbelül ilyen 5-10 éve a szakmába megérkezett fiatal alkotóknak.
3: Mi az, amit várhatunk? Mitől más ez a generáció? Mitől új ez a bábozás?
2: Hát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nyitottak mindenféle művészeti irányra, amit beemelnek a bábszínházba, legyen ez az animációs filmvilága, a filmvilága, a kortárstánc világa, vagy hogyha egy kicsit merészebbek vagyunk, akkor nehéz témákat, tehát olyan témákat is kínálnak akár gyerekeknek, ami nem olyan szokványos, hogy egy gyerek előadásban megjelenik, bár ebben a fesztiválban egyetlen egy ilyen előadásunk van, a többi felnőtteknek szóló előadás.
3: Igen, azt látom, hogy ilyen 14 plusz, 16 plusz, 18 plusz besorolású darabok is vannak. Mit akarnak ezek, tehát mitől ilyenek? A téma inkább, vagy hogy fel van dolgozva?
2: Hát elsősorban a formanyelv, tehát hogy olyan eszközökkel dolgozik, és olyan téma felvetésekkel is, ami a felnőtteket szólítja meg, ami az ő problémáikra rezonálhat, vagy éppen őket szeretné szórakoztatni.
1: Nagyon más ez a generáció egyébként, mint amit így a korábbi generációktól megszoktak, vagy nagyon más igényeik vannak a színpadon?
2: Én nem gondolom, hogy nagyon-nagyon mások lennének. Én szerintem nagyon fontos az elkötelezettségük a bábműfaj iránt, és amit mondtam, hogy a nyitottságuk mindenféle más irányokba, az az, ami talán megkülönbözteti őket, ez a fajta bátorság, ez a fajta nyitás.
3: Nagyon érdekes ez, hogy mi úgy tekintettünk, legalábbis a mi korosztályunk még a bábozás, hogy az ilyen gyerekeknek való műfaj, és akkor az ember bedugja a kezét, és akkor három ujjával ide-oda csinál dolgokat, hogy ez rendkívül módon megváltozott, hogy ez hogy volt ennek a folyamata?
2: Hát inkább az a fura, amikor a báb az csak gyerekműfaj volt, tehát ugye mi ezt tudjuk, ugye a 20. század második felében, mert hogyha a báb történetét nézzük, akkor valójában sosem volt ez csak gyerekműfaj, hanem hogyha nem másra gondolunk, mint mondjuk, ami talán a legismertebb a vásári bábjátékra, hát azt nézte mindenki, természetesen felnőtt gyerek együtt. Tehát igazából az volt a fura szakasz a báb történetnek, amikor csak a gyerekeknek, vagy jó részt a gyerekeknek játszottak. Mint a báb az egy nagyon sok szempontból érdekes műfaj, akár ha azt nézzük, hogy akár a politikai szabadság harcnak egy eszköze lehet, vagy a terápiának is lehet az eszköze, hogyha arról van szó, de mindenképpen egy ilyen felszabadító és nagyon gyakran vidám műfaj.
1: Ugye ez abban az időben nagyon része volt ennek egyfajta ilyen politikai szatíra jellegű dolog, tehát hogy egy báb előadáson akár még az uralkodót is így finoman ki lehetett úgy figurázni, hogy mindenki értette, hogy miről van szó, de valójában azért nem vitték el a zsandárok mondjuk az előadókat, de hogy ez évszázadokon keresztül működött egy ilyen eszközként is, nem?
2: Természetesen, hát a vásári bábjátéknak is van egy olyan iránya, hogy ugye a mindenki által ismert Vitéz László elkalapálja nem csak az ördögöt, nem csak a halált, hanem adott esetben a csendőröket is. Úgyhogy akkor a Népligetben is álltak a kis figyelők, és nézegettek, hogyha jön a csendőr, akkor szólnak, hogy egy kicsit váltani kéne a játékba, mert ebből baj lesz. De hát azért sajnos az is előfordult, hogy bizony elvitték a zsandárok a bábosokat, tehát hogy a török hagyományos bábjátékban például volt olyan, hogy a leghíresebb bábos ki is végezték. Szóval tud ez kemény lenni, ez a műfaj.
3: És a Budapest Bábszínházban egyébként a nézőknek milyen arányban oszlik meg, hogy gyerekek inkább vagy felnőttek?
2: Hát mi elsősorban azért gyerekeknek játszunk, tehát szerintem most olyan azért ilyen 70%, valahol 60-70% között azért a legkülönbözőbb korosztályú gyerekeknek. Ugye nálunk az is fontos, hogy korosztályos besorolások alapján, tehát hogy nem összesen gyerekeknek, hanem elindulnak az óvodások, kisiskolások, felső tagozatosok és a kamaszok, és akkor a kamaszokat már átrakjuk ilyen ifjúsági felnőtt korosztályba, és aztán jönnek a felnőtt előadások. Tehát így háromtól fölfele akár meddig játszunk. Azért elsősorban a gyerekek színháza vagyunk, de nagyon fontos a felnőtteket is beemelni.
3: A báb műfaj egyébként most már tényleg nagyon hibrid, amennyire én látom, hogy keveredik benne a mozgásszínház, a vizuális művészetek, esetleg egy kis digitális technológia is, hogy hogy látja így vezetőként, hogy merre felé halad maga a báb, mi a jövője?
2: Hát most azt tudom mondani, amit most látunk, az valóban ez a hibrid színház, de ez így általában a kortárs színházra is igaz, tehát igazából most ezek összemosódnak, ezek az eszközök. Én azt gondolom, hogy ebben az összművészetiségben rejlik a titok, tehát hogy valamiféle nagyon érdekes absztrakt gondolkodás, ami még rárémelhet a mostani gondolatainkra, meg ahogy mostanában a világhoz állunk, ugye nem áll messze a bábozás akár a robotikától, hogy ez erről való gondolkodás is felnőttként, hogy mi a viszonyunk a gépekhez, mi a viszonyunk a robotokhoz, mi a viszonyunk azzal, hogy kapcsolatba kerülünk nem élő dolgokkal, amik élőként tűnnek fel, nem menjek mást a mesterséges intelligencia, szóval szerintem ebben még nagyon-nagyon sok lehetőség rejlik.
3: Egyébként a fiatal alkotók nagyon sokszor hoznak be olyan nagyon kemény, ilyen tabunak számító témákat, mint mondjuk a gyökértelenség, vagy kivándorlás, vagy akár a szexualitás is. Itt hol van a határ? Itt bárhol, vagy nincs határ ugyanúgy, mint a többi színházban?
2: Hát én azt gondolom, hogy igen, hogy nincsenek tabuk. Tehát egy felnőtt előadásban bármiről lehet beszélni. És egy gyerek előadásban is nagyon-nagyon-nagyon sok mindenről, ott az eszközök megválogatása, meg a hogyan a nagy kérdés.
1: Mondjuk el még egyszer, hogy pontosan mikor és hol lesz akkor ez a fesztivál, illetve hogyha valakit érdekel, hogy tudja megnézni.
2: Minden információ és egy online műsorfüzet az megtekinthető a színházunknak a weboldalán, budapestbárszínház.hu, ez ilyen roppant egyszerű. Május 24-én vasárnap kezdünk a saját előadásunkkal, és egész héten, tehát egészen 31-ig lehet megnézni ezeket az előadásokat a Budapest Bárszínházban, az Országgyűlési Stúdióban, illetve a Kemény Henrik teremben, Londrási úton.
3: Jött egy SMS, hogy gratulálnak, zseniális a Frankenstein, a hamupipőké, és még sorolhatná, nagyon rászoktunk mostanában, mert nagyon jól jött egy ilyen SMS.
2: Jaj, hát ez nagyon boldoggá tesz minket, és köszönjük szépen.
3: Nagyon szépen köszönjük, és akkor Stúdió 26, Budapest Bábszínház. Köszönjük szépen Végvári Viktoriának, a Bábszínház vezető drámapedagógusának.
1: Színházpedagógusának. Nagyon szépen köszönjük, szép napot.
2: Köszönjük szépen, és várunk mindenkit szeretettel.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @jazzy.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
3: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
4: Megnyílt az út az Ukrajnának szánt új uniós hitelprogram előtt, miután az Európai Bizottság aláírta az erről szóló egyetértési megállapodást. A támogatás első 3,2 milliárd eurós részletét várhatóan 2026 második negyedévében folyósíthatják, ha Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket. A megállapodás a többi között korrupció ellenes intézkedéseket, gazdasági reformokat és az államháztartás megerősítését írja elő Kijev számára. Kijevnek csak akkor kell visszafizetnie a hitelt, ha Oroszország kártérítést fizet az ukrajnai károkért. Újjáépül a közlekedésben is a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalt a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézi Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolc-Nyíregyháza vonalon Nyíregyháza és Mezőzombor között. A felújítás a Miskolci-Tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején várhatóan augusztus végéig menetrendi változás.

0: Egyes szakaszokon pótlóbuszos utazásra kell számítani. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete ma Utner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és kiállítóhelyek. Folytatódik a napos fátyol felhős idő, egy-egy zápor, zivatar a középső területeken alakulhat ki. Többfelé megerősödik a szél, délután 22-27 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Vasgereben utca után. Sávlezárásra és torlódásra kell készülni. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünkös fürdő utca előtt. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakasz rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Csak a félútpálya járható a harmadik kerületben, a Timár utcában, a Pacsirta mező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten a Megyeri úton, a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Németh Luca, BKK Info.
3: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A Jazzy Streeten nagy a sürgésforgás. Jönnek, mennek az autók. Autós hírekről, trendekről száll a szó, és már nem csak a hétvégén, hanem a Business Class járatán is velünk utazik Bögös Sándor. Jazzy Street a Business Classban most élőben.
1: 7 óra 39 perc van, a stúdióban László Csaba és Kamasz Melinda, és itt van velünk a stúdióban Bögös Sándor autós újságíró, a Jazzy Rádió műsorvezetője, kollégánk. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És témánk pedig a használt autó. Ugye a használt autót állítólag a magyarok családtagként kezelik, és hát igazából legtöbbet használt autót vásárolunk. Azt mondd meg nekem, hogy neked a személyes tapasztalatod, meg hát azért te autós újságíró vagy sok-sok éve, évtizede, hogy valóban azt látod, hogy a magyarok azok imádják a kocsiaikat?
2: Hát fene tudja, egyébként ez egy ilyen érdekes dolog. Van, ahol valóban családtag, ahol prüntjőkének hívják, meg bárminek lehet nevezni egy autót, és akkor, igen, és akkor fényesítik, csinálnak vele mindenféle dolgokat, vesznek mindenféle karácsonyi ajándékokat neki, tehát van ilyen egyébként, de nem ez a jellemző, tehát általában az autó azért mindenképpen használati cég, azért azt tudnunk kell persze, hogy a család vagyon tárgyai közül egy nagyon-nagyon komoly tételt tesz ki egy autónak az ára, tehát azért persze odafigyelünk
1: rá. Családban azért nem csak egy van, tehát hanem legalább kettő, és akkor viszont meg tényleg a vagyontárgyak közül egy jelentős részt képvisel.
2: Igen, mert hogyha mondjuk mind a két fél a családon belül, ugye a férj és a feleség is olyan helyen dolgozik, hogy szükségük van az autóra, vagy mind a ketten aránylag messze mennek, nehezen tudnának közlekedni, akkor igen, aztán, hogy mennyire kényelmicik, vagy mennyire nem kényelmicik, arról aztán lehet vitatkozni, de egyébként meg nagyon sok esetben valóban kell az autó ahhoz, hogy a gyerekeket el lehessen vinni, tehát hogy a logisztikát meg lehessen oldani vele. Na most, hogy az egy autóval, vagy két autóval megy, azon már el lehet gondolkodni. Itt mostanában előfordul, ahogy látom, és egyre többször, hogy a második autó már egy elektromos autó, ami egy racionálisabb döntés, városba azzal lehet jönni, menni, közlekedni, hogyha valaki vesz egy olyat, aminek kicsivel nagyobb a hatótávja, előbb-utóbb úgyis elindul vele a világ bármelyik tájára. Hát igen, mondjuk azt, hogy még nem keveredik bele valami olyasmi, amikor az első töltő se volt jó, a második se volt jó, kicsi a hatótáv. Na mindegy, szóval azért ott még vannak bőven kehék. Én például ezért is sajnálom azt, hogy ki akarják vezetni a zöld rendszámot itt most a parkolásból, mert azért még itt van bőven kehé, és általában az emberek azért vesznek elektromos autót, mert még némi előnyök járnak vele.
3: És hát van, ahol állami támogatás, ugye nagyon sok helyen, például Németországban megszűnt az állami támogatás, bezúgott ugye az elektromos autó eladás, akkor most valamit visszahoztak, most megint.
2: Igen.
3: Tehát láthatóan például az állami támogatás az nagyon jelentősen meghatározza, hogy most éppen fölfelé megy az értékesítés, vagy csak kevésbé megy fölfelé, mert az, hogy egyre több elektromos autót fognak a következő 20-30 évben eladni, szerintem ez nem lehet kérdés.
2: Igen, több mint valószínű, hogy így lesz, és hogy éppenséggel ezeknek az ára mennyire esik be, vagy nem esik be, ugye rengeteg múlik azon is, hogy éppenséggel milyen állapotban van az elektromos autó fejlesztés, mert hogy ugye rengeteg olyan dolog van a háttérben, ami ilyen ugrásszerűen tudja megnövelni a hatótávot, lecsökkenteni az autónak a súlyát, szóval rengeteg dolog van, meg most ugye kitölt ez az elme baj, hogy ilyen 2 tonna vagy 2,2 tonna fölött büntető parkolási díjat kell majd fizetni az elektromos autókra is, ami ugye nem csak arra vonatkozik okvetlenül, de jelentős részben azok a nehezek az akkumulátorcsomag miatt. Szóval ezek mind olyan dolgok, amikkel egyszerűen az ember nem tud mit kezdeni. Ellenben, hogyha valaki elektromos autót vesz, akkor már vakarja a fejét, hogy húha, miért vegyen, mert hogy az önkormányzat ezzel fogja még őt büntetni, miközben meg vette egy olyan autót, ami ugye zéró emisszióval közlekedik a városban.
1: Egyébként most mit látsz, hogy a használt autópiacon inkább vevői vagy eladói piac van? Vagyis kik vannak hát jobb helyzetben?
2: Hát szerintem azért a vásárlót mostanában megint várják. Volt egy olyan időszak, amikor ugye eltűntek az autók, ez a Covid környéke, amikor ugye vettek volna az emberek autót, de nem volt autó, az egy nagyon jó időszak volt az eladók számára. Igen, tehát az nagyon-nagyon jó volt, azt mindenki szerette, legalábbis azon az oldalon, ezen kevésbé. De most megint visszafordult a dolog, tehát most a vásárlóra vadásznak egyértelműen, és megjelentek nagyon nagy kedvezmények, használt autópiacon, és egyébként beléptek most már a bankok is, tehát azért egyre többen. ebben jelennek meg, és pont azt hiszem, egy ilyen Cofidis-es felmérés az, aminek az alapján az a beszélgetés volt, tehát ők is beléptek ebbe a piaci szegmensbe, ők is próbálnak valamit betolni, de ugye nagyon sokan vannak úgy, hogy azért óckodnak attól, hogy részletre vegyenek autót, tehát az autóvásárlások jelentős része az KP-ben zajlik, mert hogy a bankok azért mondjuk az, hogy kiírták magukat elég rendesen ebből a szegmensből, és az emberek most kezdenek el visszaszokni erre, hogy hát próbáljuk meg újra.
3: Ez a KP-ban, ezt szó szerint is értjük, hogy KP-ban, ami ez régen így a piacon volt, hogy vittük magunkkal a zsiguli árát, és akkor ott gyorsan 100.000 forintért vettünk egy zsigulit, vagy azért ez a KP az azt jelenti, hogy alapvetően utaljuk a lóvét. Tehát ez a mai napig megy, hogy több millió forinttal sétálunk ott az autópiacon, és akkor hát némi vizslatás után akkor egyszer csak veszünk egy autót KP-t. Szó szerint készpénzért?
2: Is egyébként, igen. Vidéken például sokkal divatosabb az, hogy KP-ben oda mennek, megnézi az autót, belül kipróbálja, elgurulnak vele, megállapítja, hogy ez élete vétele, és rögtön előveszi a nejlonzacskót, most jelképesen, és kiborítja. Igen, megmaradt egy ilyen nagyon régi sztori, még annak idején új autóvásárlás esetén pont egy ilyen esküvői ajándék volt lent Kecskeméten, az akkori Birizdókarcsék csinálták akkor Kecskeméten a Mercedes szalont, és mondtam, a zárás környékén megérkezett hozzá egy cigány ember, aki hát ugye esküvő volt, és hát rájöttek, hogy hát valahogy mégiscsak egy nagyobb ajándék kellene, és összedobták ott a pénzt, és bement venni egy autót, és így kiborította a zacskóból a pénzt, hogy akkor ő most elvinne egyet. Rendszám sem volt rajta, tehát komoly fejtörést okozott a dolog. Na mindegy, szóval ez egy... Megoldották egyébként.
3: Van az a pénz, tehát.
2: Megoldották, igen. De lényeg az, hogy azért vidéken még mindig vesznek így, hogy inkább viszi a pénzt, kifizeti, kezet fognak és elbúcsúznak.
1: Azt mondd meg, hogy te, ha vásárolnál használt autót, gondolom, hogy te folyamatosan teszted a kocsikat, szerintem neked nem is tudom, van-e saját, de a lényeg mondom. Az, hogy hány éves korig néznél kocsit?
2: Hát, igen, ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert hogy lehet találni 10 évesbe is nagyon pöpec, nagyon jó állapotú autót, éppen Sárközi Klári, aki nálunk a női rovatot csinálja műsorban, ő talált egy ilyen autót, ami 60.000 kilométer volt benne 10 évesen, és tényleg tökéletesen működik. Tehát lehet találni jó autókat. Hát azon már elgondolkodnék, igen.
3: Hát, ha veterán autót akarsz venni.
2: Igen.
1: Hány évtől veterán egyébként?
2: Hát az 30.
3: 30. Hát akkor már csak 10 évet kell várni.
2: Tehát az utolsó 10 évet még azért szenvedni kell vele. Igen. De vannak nagyon jó vételek, ezért teszem hozzá. Tehát
1: mennyi ideig szerinted kell nézni, hogy átlagosan, hogy az ember találjon egyet, vagy akár el is adja? Mert ugye a lakásnál azt szokták mondani, hogy 3 hónap. Tehát, hogyha 3 hónapnál hamarabb eladod a lakást, akkor olcsón adtad el. Ha meg hosszasabban, akkor biztos, hogy lejjebb kéne vinni az árat. Van-e ilyen az a használt kocsiknál?
2: Tehát, hogyha keresek valamit?
1: Hát keresel, eladsz tök mindegy igazából.
2: Hát, hogyha eladok, akkor azért az egy kicsit meccesebb mindig, mert ugye eladó autó rengeteg van. Tehát oda vagy nagyon jó árat kell csinálják, vagy tényleg egy olyan autó kell, hogy legyen, amire azért úgy sokan fölkapják a fejüket. Akár, mit tudom én, különböző kiegészítőkkel, opciókkal megspékelt autó, amiből kevés volt. Szóval annak valami ilyen vágyébresztő tulajdonsága kell, hogy legyen, hogy gyorsan elvigyék. Ha pedig egy teljesen kommersz autó, akkor beállok a sorba, és várok arra az emberre, aki azt mondja, hogy akkor az enyémet fogja megvenni valamiért.
3: Mernél egyébként neten, csak szimplán netes adatok alapján használt autót venni? Vagy ez azt mondod, hogy ez teljesen kizárt, eszébe ne jusson senkinek?
2: Nem egyébként, akkor, hogyha mondjuk olyan cégeknél vásárolunk neten keresztül, mert most már van jó egy néhány ilyen, amelyik egész Európából ad neked egy választékot. Tehát kiválaszt a Spanyolországba egy autót, és ők ezt neked idehozzák. A kinti embere a cégnek leellenőrzi az autót, ők erre garanciát vállalnak, és gyakorlatilag úgy érkezik meg oda a telepre, vagy a szalomba, mert ugye nagyon sok esetben új autóértékesítéssel párosítva futnak ezek a cégek, mind ahogy ugye van a Weltauto, és még van nagyon sok lehetne sorolni, hát a Weltautót ugye mindenki ismeri, de gyakorlatilag ott is ugyanaz, hogy bemész és kapsz egy garanciát a használt autódra, és aztán van egy olyan életkor, amikor már azt mondják, hát figyelj, vidd el.
3: De egyébként ez, szerencsejáték.
1: Ez igen, nagyon igen. fontos, amit a Sándor mond, mert hogy a lényeg az, hogy tényleg abszolút garancia van a kocsira, és be van vizsgálva, tehát hogy megveheted ugyanúgy, mint hogyha egy ruhát vennél, mert hogy az tudja, ami oda le van írva, és erre ők garanciát vállalnak. Szóval ez nem mindegy, és ez egy nemzetközi szájt.
2: Igen, és autó. Mondom, ezek általában, tehát van még ilyen cég, nem akarok itt most extra reklámot csinálni neki, de van még ilyen cég, aki például, mondom, egy nyugat-európai hálózat is ott van mögötte. És mondom, hogyha én rámutatok Spanyolországba egy autóra, hogy én mondjuk azt akarom megvenni, akkor ők azt ugye már egyszer betették oda a listába, tehát már egy alapellenőrzésen átment, de mielőtt megérkezik, még egyszer átnézik az autót, és amikor én átveszem, akkor vagy egy év, vagy fél év, vagy valamilyen garanciát adnak rá. Például Magyarországon is vannak olyan kereskedések, nálunk pont a műsorban tavaly év győztes kereskedése egy egri kereskedés volt, amelyiknél az autó vásárlása mellé adtak egy biztosítást is, amelyik a fődarabok cseréjénél kifizette volna a fődarab cserét. Tehát egy olyan biztosítást is kötöttek az autóra, amivel, hogyha a motor, váltó vagy bármi más egyéb tönkre megy, akkor a biztosító kifizeti. Tehát vannak nagyon-nagyon korrektül működés, ez egy pici kis családi vállalkozás, egy kis cég volt, tehát gyakorlatilag ők voltak azok, akik a legkorrektebbül reagáltak le egy dolgot, ráadásul volt az autónak egy rejtett hibája, és amikor ez kiderült, akkor csak egy segítségkérés miatt volt a megkeresésük, hogy tudnak-e segíteni ilyen alkatrészt találni, és rögtön mondták, hogy abban a pillanatban vigyék vissza az autót, ők kicserélik a törött hátsó hidat, megcsinálták, és egy fillért nem fogadtak el érte. Tehát vannak olyan cégek, akik elképesztően korrekt módon működnek, de azért legyünk óvatosak.
3: Ha utólag kiderül, hogy valami rejtett hiba volt, vagy hát akár pekünk is lehet, de akkor milyen útjaink vannak, akár egy ilyen netes vásárlás, akár egy ilyen piaci vásárlás, tehát hogy mit tudunk csinálni, mire kell figyelni, miért kell a szerződésbe írni, tehát hogy
2: nagyon
3: átiratás, hasonló, igen. Picit erről beszélj nekünk.
2: Nagyon fontos egyébként az, hogy a rejtett hibákra vonatkozó dolgok azért bekerüljenek a szerződésbe, tehát ennek azért van egy bizonyos intervalluma, hogy ez meddig kell, hogy előjöjjön, és meddig számít ez rejtett hibának. Tehát itt azért egy kicsit kell jogászkodni.
1: Mennyi a rejtett hiba? Tehát egy fél évvel
2: belül? Hát általában egy fél év egyébként. Uh-huh. Tehát az alatt, hogyha kijön, akkor igen, akkor ott azért még lehet.
1: De mondjuk egy jó idős autónál azért fél év, szóval az már eleve minden fél évben valamit csinálsz vele, nem?
2: Hát igen, nerces, na most igen, tehát azért van egy rakás olyan dolog, ami üzemszerűen azért előbb-utóbb meghibásodhat, lehet, hogy megvetted az autót, az akkor még jó volt, de három nap múlva éppen megáll benne egy generátor, vagy valami, nem tudsz vele mit csinálni, tehát nem mondhatod az eladónak, hogy figyelj, akkor most vegyél nekem egy generátort, mert három nap múlva megállt a generátor, maximum megmondod, hogy hát figyelj, van-e valami szerelődés, akkor azt mondja, akkor valamit esetleg ő is beszáll. De egyébként nem ez a jellemző, tehát a rejtett hiba valóban az, amikor tudják, hogy van az autónak valamilyen probléma, és ezt megpróbálják elkendőzni. Ez a kenjükbe sárol tipikus esete.
1: Egyébként annak idején régen nagyon divat volt az, hogy visszatekerik a kilométer órát, és ugye te is mondtad, hogy a kolléganőd talált egy 10 éves 60 ezres kilométeres, ezt honnan lehet tudni, hogy vissza van tekerve az óra, vagy nem?
2: Annak azért megvan az előélete, tehát nagyjából lehet látni, ugye, hogy valamikor ezt az autót megvásárolták. Na most ez speciál, pont egy olyan autó volt, hogy az előző tulajdonos egy hölgy volt, egy pécsi orvosnő volt egyébként, és ő folyamatosan behordta, még 10 év előtt is, azt hiszem valami 9,5 éves korában, még az autó a márka kereskedésben volt bent, és ott még beírták, hogy gyakorlatilag átnézve, kicserélve, fékolaj kicserélve, ez megcsinálva, tehát végig volt egy ilyen listája az autónak, amiből nagyon ritka az ilyen, de egyébként pedig általában lehet következtetni az ülések állapotából, pedálok állapotából, jó egy néhány dologból, hogy azért az úgy nagyjából stimmele, és hát egyébként meg ugye a különböző ilyen hivatalos papírok alapján azért lehet látni, hogy amikor az autót mondjuk megvetted 40 ezer kilométerre 3 évvel ezelőtt, és most 35-tel eladod, akkor azért nem biztos, hogy minden stimmel. Tehát ez valamikor elképzelhető, hogy pont egy ilyen szerbiznél, vagy valahol kiderül.
1: És egyébként csinálják még? Tehát, vagy pedig ez egy ilyen túlhaladott technikája a csalóknak?
2: A fene tudja, igazándiból erre mindig van ember, aki nekiáll, és akkor ezt megpróbálja eljátszani. Egyébként kintről Németországból lehetett ilyen autókat hozni, ott általában a török kereskedőknek volt, ez egy ilyen nagyon jó bevett szokása, hogy akkor gyorsan lehúzunk abból a 300-ból egy 150-et, mert csak jobban néz ki.
3: De azért ez ma már a legtöbb autóban ez digitális, ez a kilométer óra, nem? Tehát, hogy ez nem ugyanúgy, mint régen ez a visszatekerés, ja. Tehát ez gondolom valahogy...
1: De ez lehet, hogy még egyszerűbb, nem?
2: És akkor már innen volt igaza.
3: Magszara volt, nem, hogy valahogy a szó szerint tekerték.
2: Igen, tekerni kellett. Igen, egy kis elektromotor, igen, és akkor tekertük, megcsináltuk ezeket a nagy trükköket.
3: Hogy mondtad, tekertük, te válsz, én ezt nem gondoltam, hogy te ilyeneket csináltál.
2: Na nem, most, hála Istennek, én ebből kimaradtam.
1: És egyébként mit gondolsz, hogy magánszemélytől vagy kereskedőtől jobb vásárolni használt autót, vagy ha látjuk, hogy a kereskedőnél azért szerintem ott azért drágában tudjuk megvenni ugyanazt az
2: nem okvetlenül.
1: Nem feltétlenül?
2: Nem okvetlenül. Ott is attól függ, hogy ki honnan hozza, kinek milyen beszerzési forrásai vannak. Nagyon sokan hoznak be egyébként autót külföldről, és nagyon jó áron lehet vásárolni. Miközben meg ugye 3-4 éves autóról beszélünk, akkor az nem egyszer, nem kétszer van, hogy Magyarországon jobb áron tudja megvenni egy külföldi azt a 4 éves autót, mint például Németországban, mert hogy más az árképzés, tehát teljesen mások ezek a piaci viszonyok a különböző országokban, mindenhol mások az új autóárak, tehát ezek által a piachoz vannak hangolva. Na mindegy, szóval egyébként ez egy érdekes dolog, kicsit ingoványos, de érdekes.
1: Nagyon szépen köszönjük Bögös Sándornak, autós újságírónak, a Jazzy műsorvezetőjének, kollégánknak, hogy itt volt velünk, és beszéltünk a használt autókról.
2: Én is köszi.
3: Köszönjük szépen.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Május 18-a és június 1-e között Tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
3: Megjelentek a Tisza párt alaptörvény módosító javaslatai. Kőszegen is kimutatták az aszbeszt szennyezést. Többnyire napos idő lesz, a hőmérséklet csúcsértéke 23 és 27 fok között alakul. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Vukovi Judit. Alaptörvénymódosító javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Tisza párt. A frakció javaslata értelmében 8 évben korlátoznák a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az indítvány megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Az előterjesztése mellett törölni az alaptörvényből az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelméről szóló rendelkezést is. Öt parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bujdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. Újabb helyszínen, ezúttal Kőszegen mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken. A gyanú szerint szinte az egész Nyugat-Dunántúli régió érintett lehet. A kormány szakértői munkacsoportot állított fel, és azt ígérte, megtalálják a felelősöket. Mégsem épült társasház a Balaton-Aligai magasparton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdő Egyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején. A helyi Fürdő Egyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet. Nem vizsgálhatják az amerikai hatóságok Donald Trump amerikai elnök, a családtagjai, valamint a vállalatai korábbi adó ügyeit és eljárást sem indíthatnak ellenük. Ez derül ki a washingtoni igazságügyi minisztérium honlapján megjelent dokumentumokból. Az intézkedés a jelenleg folyamatban lévő vizsgálatokra vonatkozik, jövőbeni eljárásokat nem zár ki. Cserébe az amerikai elnök visszavonta az adóhatóság és a pénzügyminisztérium ellen indított 10 milliárd dolláros keresetét, amelyet adó kimutatásainak kiszivárogtatása miatt kezdeményezett. Ma kezdődik a 30. Szegedi Borfesztivál. Jövő vasárnapig több száz kiállító, köztük borászok, pálinkaházak és vendéglátósok várják az érdeklődőket a Széchenyi téren. A Dugonics téren kézműves vásárt tartanak, idén is lesz borverseny, a hétvégén pedig domtéri kavalkád, amelyen koncertek szórakoztatják az érdeklődőket. Országszerte napos idő várható, csak a középső területeken lehet több gomoly felhő az égen, amelyekből helyenként előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon, illetve a keleti harmadban olykor megerősödik. A hőmérséklet délután 23 és 27, késő este 13-20 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
4: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
5: Jó reggelt kívánok! Baleset történt az Árpád-Fejedelem úton az Üstökös utcánál. Tart a helyszínen és lassulásra készüljenek. A 6-os főúton a főváros felé tartók több menetidővel számoljanak, mert baleset miatt torlódik a forgalom a 6-os főúton az M0-ás autóútnál, valamint az M5-ös autópályán a Vasgereben utcánál. A Gyári úti felüljáron a kifelé tartó oldalon lezártak egy sávot. Félpályás korlátozás van a 12. kerületben a Márvány utcában, valamint Újpesten a Megyeri úton a Külső Szilágyi és Sárpa Patak utca között. Vigyázzanak magukra, szép napot kívánok!
4: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Finance Club. Bankok, biztosítók és szolgáltatásaik a hitelkártyától az értékpapír számlákig. Finance Club. Most a Business Classban.
1: Jó reggelt kívánunk, május 21-én, reggel 8 óra 7 perc, itt a Jazzy Business Classban Kamasz Melinda és László Csavon önökkel, és itt van velünk a stúdióban Nagy Viktor, a Portfolio.hu vezető elemzője. Szia, jó reggelt, Viktor!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Sűrű napokon, heteken vagyunk túl, ugye vége van a gyors jelentési szezonnak, legalábbis a magyar részvényeket illetően. Hát ha az összeset nem is fogjuk tudni végignézni, de azért a legfontosabb részvényeket nézzük meg, hogy mi jött, volt-e valami nagy meglepetés, nem tudom én, mik a várakozásuk ilyenkor. Sokszor az elemzők meg nyilván a részvényesek nézik, hogy na milyenek voltak az eredmények, de már mindenki azt nézi, hogy mi lesz a következő negyed év, fél év, öt év, húsz év. Na, kezdjük. OTP, mint a legnagyobb.
2: OTP, csak ennyi, egy kis kitekintés, hogy mennyire sűrű a mostani időszak. Most az Nvidia-ra figyelt mindenki, egyébként tegnap piaczárás után tette közé számait. Tehát, hogy miközben nálunk már egyébként a nagyok lejelentettek, azért a világban zajlanak még az események, és van,
3: és van az izgalom bővén.
2: Nagyon jó lett, és erre esik az árfolyam. Tehát ez is egy érdekes dolog. Igen, izgalmas. Nem lehet mindenkinek megfelelni.
4: Nem tud elég jó lenni.
2: Nem tud elég jó lenni. Igen. De egyébként verte a várakozásokat, sokkal magasabb bevétel, mint ami egy évvel ezelőtt volt, mint amire vártak. Itt is a kitekintések egyébként, amit te mondasz, hogy azzal kapcsolatban...
3: Ilyenek a konkurensek, nem?
2: Igen, tehát egyre élesebb a verseny, és hát így a befektetőkettől tartanak, hogy talán majd romlanak a kilátások az Nvidia-nál is. Nagyon-nagyon nagy esés nincs egyébként, tehát Nvidia-ban az a 3% az nem számít, nagyon-nagyon soknak.
3: Na, nézzük akkor az OTP-t. Igen. Akkor.
2: Jó, OTP. Mi a sztori az OTP-nél? Hát ez a bank gyakorlatilag most már negyed évente 1 milliárd dollár profitot tud csinálni. Tehát ez a profit, nem a bevétel, a profit. Tehát több mint 300 milliárd forintról beszélünk. És hogy miért 177 milliárd forint áll egyébként hivatalosan a kimutatásokban? Hát azért, mert az első negyed évet nagyon komoly... állami terhek terhelték. Ugye ebben a negyedében kell elszámolni a különadókat, extra profitadó, bankadó, felügyeleti díjak, tehát ez mind az első negyedévet terhelte. Hogyha ez nem lett volna, akkor 324 milliárd forintot termelt volna az OTP az első három hónapban.
3: Tehát, és ennek ez... a nagy része külföldről.
2: És ennek a nagy része, igen, tehát ugye most már több mint kétharmada, tehát inkább több mint 70% a külföldről származik. Hogyha ezt felszorozzuk most négyel, akkor a bokén az a kb. 1200 milliárd forint, amire egész évben számítanak az elemzők. Tehát egy tényleg egy pénzgyár.
4: 4 milliárd dollár, de dollár. Pontosan. Nem euró azért.
2: Még nem euró, de közelítünk ahhoz, hogy már egyed évente inkább euróba is lehessen milliárdba számolni.
3: Egészen elképesztő. Egyébként annak idején emlékeztek, nem tudom, hogy amikor kitört a háború, akkor lement 9000 forint környékére az OTP.
2: Aki ott bevásárolt.
3: És én is vettem, mert olyan okos voltam, hogy vettem 900 ezer forintért OTP-t, és az most 4.
4: És eladtak is,
3: meg van. Nem, megvan, de 4 millió valamennyit ér.
2: Az igen. Igen. És egyébként, hogy csak figyelmet arra, hogy aki annak idején jól vásárolt, az osztalékhozamban is nagyon jól jár. Most igen. Ugye az OTP most már részvényenként több mint 1000 forint osztalékot fizet, hogyha valaki 9000 forinton vásárolt, az nagyon szép osztalékhozamot jelent.
3: Igen, igen, de hát minden pénzt oda kellett volna rakni.
2: Hát így utol, persze, utolnak.
3: De most már ennyi az árfolyam most?
2: Hát most ilyen 41 ezer forint környékén van.
3: De volt már több is.
2: Volt már több is, így van.
4: Is volt már.
2: Így van, igen.
3: 40. De és akkor az OTP kilátásai, akkor ezek szerint az továbbra is kilát. De mert ugye amikor az ember 9000 forintért vesz vele, amit akkor már nem szívesen vesz 41 ezerért.
4: Nem hát, az a kérdés. Tehát ez
3: igen, hogy azért kérdezem
4: volt,
3: a Viktort, aki ez nagyon ért, hogy érdemes-e még gondolkodni benne.
2: Hát akkor vegyük elő Csányi Sándornak a gondolatait. Ő a közgyűlésen azt mondta, hogy idén még egy nagy bejelentés fog jönni, tehát hogy vesznek még egy bankot, és miközben organikusan is nagyon szépen nő a pénzintézet, van egy akvizíciós fantázia is az OTP részvényekben, mindig vesznek valamit, el kell költeni ezt az 1200 milliárd forintot, tehát hogy nagyon nehéz most már egyébként az OTP menedzsmentnek a dolga.
4: Mik a pletykák egyébként, hogy milyen irányban?
2: Hát ugye az OTP
4: tehát,
2: szeret...
4: Közép-Ázsia folytatódik, Uzbegisztán, talán esetleg egy másik ország, vagy nehogy Isten északabbra, ugye egy időben volt egy balti bank, aminek híre ment, hogy esetleg...
2: Luminor próbálják. Azt már nem veszik meg, arról letett az OTP. Szeretnek ott bankot venni, ahol jelen vannak, de nem elég nagyok, és akkor itt felmerül, hogy nem tudom, Albániába lehet még előre menni, vagy tehát Szerbia, tehát hogy vannak országok, ahol még megerősítették az operációt, és akkor aztán van ez a közép-ázsiai sztori. Üzbegisztán nagyon szeretik, ugye ott vettek egy bankot, ami hát elég sok munka volt benne, mire megfordították, de most már nagyon szép profitot termel az is. Vagy ott vesznek bankot, vagy ott a környéken egy másik országban.
3: Európa szóba se kerülhet.
2: Annyira kicsik a megtérülések, hogy és annyira drágák ott a bankok, hogy szerintem nem érdemes arra a piacra bemenni egy OTP-nek.
3: Na jó.
2: Miért rontanák el egyébként azt a profitabilitást, amit felépítettek?
3: Igen. Hát valahogy, mert olyan jól hangzik.
2: Jól hangzik
3: most már ők megtehetik, hogy jól hangzik, hogy egy nyugat-európai bank tulajdonosít, de valóban
2: menő lenne
3: egyébként. Keletre, igen, menő lenne. De nézzük a MOL-t, amelyik ugye egy fekete bárány.
2: Így van, a MOL-nál ugye az volt a sztori, hogy ugye mindenki arra várt, hogy vajon a várakozásokhoz képest hogyan fog alakulni az eredmény, és sokkal rosszabb lett, mint amire az elemzők számítottak. Ugye itt az történt, hogy a MOL-nak az EBITDA-ja 626 millió dollár lett, ez 25% alacsonyabb, tehát negyed évvel alacsonyabb, mint egy évvel korábban. És 10%-kal elmarad a várakozásoktól.
1: És
2: mi történt
1: az
2: itt?
1: Hogyha nő az olajár, akkor azt hiszük, hogy az olajcégeknek egyből el kell szárnyalni a profitja, amikor ez főleg egy MOL-nál azért ez messze nem így működik.
2: Így van, és egyébként meg ugye van upstream és downstream szegmense is a cégnek. Tehát az, amikor kihozza a termékeket, a földgázt, a kőolajt, annak jót tesz, hogyha magasan van a világpiaci ár. Viszont van egy másik szegmens, ami meg a feldolgozás, annak meg pont, hogy nem tesz jót, de nem is ez volt egyébként a sztori, részben ez volt egyébként a történet. A másik viszont az, hogy ugye itt volt a szászhalombattai olajfinomítóban egy kár, ami miatt egyébként nem tudtak úgy finomítani, mint ahogy szerettek volna.
3: Igen, robbanás volt.
1: Mert hogy így nekem van. Valaki volt a Bartóvásáról lakik, hogy ő azt hallotta, tehát ő az nagyot szólt.
2: Így van, tavaly októberben volt az esemény, és ez még mindig kihatott az első negyedévre. Ez az egyik sztori, a másik pedig, hogy a Barátság kőolajvezetéken nem jött annyi olaj, mint amennyire kellett volna. És ebből a kettőből az jött ki.
1: Semmi nem jött egy két
2: így van,
1: napig.
2: Így van, és hát ugye a sztori az, hogy közben megkölteni kell arra, hogy a finomítókat felkészítsék arra, hogy mi lesz majd akkor, hogyha az orosz olaj majd nem jön. Tehát a költségek azok magasan
1: az
2: vannak.
1: Adrián végül milyen olaj jött, azt lehet már tudni, az olyan nagyon, mert az Adrián jött egy csomó olaj, de ugye azt, most akkor az Adria az elég az ország ellátására, jöhet rajta orosz olaj, nem orosz olaj, tehát
2: ebben a vitában nem szívesen megyek bele, tehát itt olyan nagyon komoly vélemények ütköznek egymással szembe.
1: Már, hogy
2: jön az olaj, olyan olaj jön rajta, amit fel, finomítani is tud egyébként a MOL, és az forvátok pedig azt állítják, hogy tud rajta annyi jönni, amiből el tudják látni a pozsonyi finomítót és az
1: szalombattait is. Az orosz olaj volt, vagy nem orosz olaj?
2: Én ezt nem tudom. A lényeg, hogy fel tudja dolgozni a MOL, és egyébként a sztori szerintem a MOL-ban most az, hogy 2027-re felkészítik mind a két finomítójukat arra, hogy gyakorlatilag bármilyen olajat fel tudjanak dolgozni benne. Tehát ez a nagy sztori, hogy előbb-utóbb le lehet majd válni az orosz olajról, egyelőre nem érdekel, szerintem a MOL-nak se lehet, hogy az országnak se, de hogy ez az idő, ez el tud jönni, mert hogy a MOL képes lesz majd finomítani.
1: Ezért sorszerű szerintem pont addigra vége lesz remélhetőleg, vagy reméljük, de nagyon reméljük, hogy az orosz-ukrán háborúnak onnantól kezdve majd lehet, nyilván az lesz az egyik feltétel a békének, hogy az oroszokról bizonyos szankciókat levesznek, és már lehet, hogy egész Európa megint orosz olajat fog venni, de mindegy. Ez...
3: De a részvény árfolyamra visszatérve volt egy nagy ugrás a részvény árfolyamban, amikor kiderült, hogy megvehetik ezt a szerb olajtársaságot. Az, ami a szitu.
2: Hát ugye az most nagyon elhúzódik. Legutóbb Vucs is már arról beszélt, hogy ez a folyamat ez jóval tovább tart, mint amire ők is számítottak. Igen, ez egy elhúzódó folyamat. Tehát,
1: és ugye itt az oroszok is játszanak, mert ugye mégiscsak ők az eladók. Ez az amerikaiak játszanak, mert ugye az ő szankciójuk miatt muszáj eladni a finomítót. Ugye az amerikaiak már meghosszabbították ezt a szankció aluli mentességet, mondvá, hogy rövidesen eladják, de hogy itt akkor tovább is ez egy bizonytalan helyzet, hogy és szerinted akkor ennek alapvetően politikai okai vannak, és nem pedig pénzügyi?
2: Szerintem érdemes ránézni a MOL-nak az árazására. Egy 8-as paperer által, tehát az árfolyam és a profit hányadosa az 8-as a MOL-nál. Ez egy rendkívül alacsony érték. Az EV/per EBITDA-ja, amit az iparágban szoktak figyelni, az pedig 4-es. Ezek nagyon alacsony értékek. Miért van ez? Ez azért van, mert hogy politikával átvanítatva az egész MOL. Aki MOL-t vásárol, MOL részvényt vásárol, az legyen tudatában annak, hogy ez egy politikai játszma is. Tehát, hogy én nem gondolom azt egyébként, hogy az új kormány. Tehát, hogy nem gondolom azt, hogy a politika. Hát meg, hogy a politika teljesen kivonulna a MOL működéséből.
1: Szinte az első napoknak volt, de szerintem az első egy-két napnak volt a fejleménye, hogy a miniszterelnök tárgyalt a MOL vezérigazgatójával, és az első kormányülésen már ott volt a MOL vezérigazgatója, tehát, hogy a MOL milyen szinten benne van, meg érintett a politika által, tehát már az első kormányülésen ő is szépen lebumlizott opusztaszerre, nem százhalombattára, opusztaszerre, és konkrétan ott is téma volt.
3: Az energia az egyébként tényleg.
1: Az üzemanyag ellátás.
3: Jött egy SMS-ünk, és itt kedves hallgató azt írja, hogy 8000 alatt is volt az OTP annak idején, tehát ő ezek szerint még jobban. Akkor én már szinte drágám vettem.
2: 1200 forint környékén is lehetett venni OTP-t, tehát hogyha
1: így az igen.
3: Jó, egyébként ugye az mégsem módosítottak semmilyen várakozást az évre vonatkozóan, akkor ezek szerint akkor mégsem annyira dönti be az első negyed év az egész éves eredmény?
2: Szerintem a menedzsment még nem lát annyira előre, az első 3-4, ugye most már eltelt tehát egy több mint 4 hónap, ez alapján a menedzsment azt mondja, hogy tartják a korábbi várakozásokat, de azért a lefelé mutató tényezők azok egyre hangsúlyosabbak.
3: Na nézzük a Magyar Telekomot, amelyik
1: még egy dolgot, igen? Hogy a dollárnak a gyengülése, azért az is játszott a MOL-nál, nem? Tehát, hogy mindenféle adók, meg az olajár emelkedés, de ezt részben azért a dollárnak a gyengülése azért kompenzálta valamilyen szinten, nem?
2: Így van, és egyébként tehát, hogy ezért érdemes majd kitérni, majd a Richternél beszéljünk a devizákról leginkább.
3: Igen, mert nagyon érint, igen.
2: Ott nagyon erős lesz ez a hatás, igen, a devizahatások nagyon fontosak.
3: Jó, akkor nézzük akkor a Telekomot, amelyik egy szárnyaló osztalékpapír.
2: Hát lassan már nincsenek szavak arra, hogy egyébként egy unalmas szektor, unalmas működési környezetben működő vállalatának a részvény árfolyama mondjuk 200-ról elmegy 2000 fölé.
3: Tehát, hogy
2: olyan durva átárazódás.
3: És hogy nagyon sokáig volt azon a szinten. Tehát, hogy
1: így nem négy év gyakorlatilag.
3: De hogy előtte nem mozdult az árfolyam, tényleg.
2: De emlékeztek még arra azokra az időkre, hogy a kis részvényesek, ugye alapkezel ők verték az asztalt, járták a közgyűlésbe.
3: Nem történik semmi.
2: Igen, és amikor ebből változás történt, elpattant az árfolyam, és több mint 10-szeresére emelkedett. Tehát ez nagyon, ilyen durva átározódási sztori a magyar tőzsdén nagyon-nagyon ritkán, főleg egy blue chipben, főleg egy olyan szektorban, amit egyébként egy ilyen relatíve unalmasnak mondható.
3: Igen. Tényleg egészen megdöbbentő kérdés, hogy ez a lendület, ez továbbra is kitart-e?
2: Na, mi történik a Telekomnál? Ott az történik, hogy a vezetékes és a mobil bevételek azok nagyjából stagnálnak, tehát ezt tudja a cég. Persze az alapfolyamatokban azért vannak változások, azért piaci részesedést szereznek itt ott, a mobil adatforgalom az még mindig nagyon szépen növekszik, tehát hogy vannak azért dolgok, de hogyha a bevételeket nézzük, akkor nagyjából stagnálnak a vezetékes és a mobil bevételek, és akkor mi történik? Egy picit visszaesett a rendszerintegráció és IT. Mi történik itt? Hát az állami beruházások azok most így elmaradoztak a cégnél, talán a nagyvállalatiak is, és ennek megfelelően az teljes árbevétel valamelyes csökkent, de összességében sokkal hatékonyabbá válik közben a cég. Tehát, hogy a profit az pedig tudott növekedni, és akkor hát ezt imádják nyilvánvalóan a befektetők, szárnyal az árfolyam, de azért arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a Magyar Telekomnak a részvénye azok már egyáltalán nem mondhatók olcsóknak. Tehát amit mondjuk 2 évvel ezelőtt elmondhattunk, hogy sikító vétel, mert hogy tényleg elképesztő olcsó árazáson megy a Magyar Telekom. Most mondok egy számot, az EV per EBITDA, itt is egy olyan mutatószám, amit az iparágban itt is figyelnek, ennek az átlaga az 4-es volt a Magyar Telekomnál mondjuk az elmúlt 20 évben, és most 6-os értéken van, tehát másfélszeres értéken van ahhoz képest, ami az elmúlt 20 évnek az átlaga, tehát itt most tényleg valami egészen extrém dolgot áraznak a befektetők, egyébként a menedzsment meg is emelte most a várakozásait az első negyed év után.
3: És egyébként nagyon stabil a Telekom vezetése. Egyébként a nagyvállalatainak elég stabil a vezetése ennek a 4 blue chipnek, tehát nem lehet azt mondani, hogy
1: hetente váltogatják
3: a vezetőket, igen, de egyébként ugyanez van a Telekomnál is. Uh-huh.
1: És akkor jön a Richter, és a deviza árfolyamuk, meg a orosz piac, meg az amerikai piac, meg a mindenféle piac.
2: Így van.
3: Meg egyértelmű. Az, hogy lejár ugye mindenféle szabadalom.
2: Egyértelműen most szerintem a forintot érdemes figyelni. Ugye a menedzsment közzéteszi a számokat úgy is, hogyha deviza hatásoktól tisztítjuk, és szerintem ez nagyon fontos. Tehát mostantól, aki meg akarja érteni, hogy mi történik a Richternél, az nézze azokat a számokat, amik dollárban vannak, euróban vannak, azért, mert hogy a forint nagyon sokat torzít ezen az egészen. Mi történik a Richternél? A bevételek több mint 90% az devizás, dollárban vagy euróban van, miközben a cég forintba teszi közzé a számait, ebből a kettőből meg az jön ki, hogy ha forint nagyon sokat erősödik, akkor minden mást változatlannak tekintve a cégnek a bevétele és profitja is csökken. És egyébként ez volt az első negyed évben is. Nagyon szép kétszámjegyű növekedés lett volna a bevételben is, meg az operatív profitban is, ezzel szemben nem ezt láttuk forintban. mert a devizák az ennyire torzították ezt a hatást. Egyébként alapvetően jól néz ki a sztori, a kariprazin vagy a vrélár tök jó számokat mutat, a nőgyógyászati készítmények is jól mennek, most még a biotech sztori is, ami egy kisebb szeretét adja egyébként ennek a cégnek, de az is szépen növekedett. Szóval, hogy egyébként a Richter jól néz ki, a forint meg egy nagyon, tehát egy nagyon erős fékező erő a cégnél.
1: Azért volt egy lokális csúcs, sokáig 10.000 alatt, vagy 9.500 és 10.500 között volt így évközben, aztán így valamikor az év elején egyszer csak kitört, felment ilyen 13.300-14.000 körül, de most azért bőven már 12.500 alá visszament az elmúlt napokban, és ugye elég meredek az esés, hogy ez visszamehet szerinted akár a 10.000 körüli szintre megint?
2: Nézzük a grafikont, és a technikai kép az most nem túl szép a Richternél, de az árazás az meg nagyon vonzó, tehát szerintem vételre érdemes nézni a Richternek a papírjait, majd megnézzük, hogy mik a fontosabb technikai szintek, de mondanám az árazást. Miközben az elmúlt 20 évben átlagosan 13-as péperre rátán forgott a Richter, most 8,8. Tehát, hogyha csak az átlagra visszamenne, akkor egy közel 50%-os felértékelődési potenciál lenne benne. Az elemzői célállag is magasan vannak, tehát ez megint csak egy olcsó. Tehát általában elmondható az, hogy a magyar részvények még mindig olcsó. Tehát olyan durva emelkedésen vannak túl, vannak túl a részvények, amiután az ember azt mondaná, hogy hát most már sokat mentek, de közben a profitok is nagyon szépen bővültek. Tehát a cégek szépen nőnek, és még mindig olcsónak mondható a magyar piac.
3: Tehát akkor gyakorlatilag szinte azt mondod, hogy minden négyben van lehetőség.
2: Talán a Magyar Telekom az, ami most egy kicsit túl van húzva a grafikon szempontjából és árazás szempontjából is, de az OTP és 9-es pépere ráta egy ilyen növekedési sztorit megvenni szerintem rendkívül vonzó. MOL 8-as pépere ráta, Richter 9 alatti pépere ráta, tehát ezek mind nagyon olcsók még.
3: És mennyi mondjuk Amerikában ez a pépere ráta átlagosan?
2: Szerintem Amerikáig nem érdemes talán elmenni, de mondjuk az európai szektortársaknál azért menjünk csak a lengyel piacig.
1: 30-40-50-60-as.
2: Abszolút, igen, de mondjuk
1: nem. Az egy más világ.
2: De talán mondjuk érdemes mondjuk a régiónkhoz hasonlítani őket. A lengyel sztorit szoktuk mi mondani mindig, mert ott 2023-ban volt, hát most mondanám, kormányváltás, rendszerváltás ott is, és mi történt, ott is egy átárazódás volt a részvénypiacon, azért alaposan felértékelődtek ott a cégek. Ott, az ottani bank részvények ilyen 11-13-as paper arata mennek, miközben az OTP mondjuk 9. Tehát, hogy egy ilyen 20-30%-os felértékelődési potenciál a magyar piacban simán benne lehet.
3: Meg gondolom akkor is, hogyha hosszabb távon tervezünk, tehát hogyha nem itten napi díleket.
2: Rövid távon nagyon sok minden van, tehát most sok témát behozhatnánk, az iráni háború az még mindig zajlik, Ukrajnában is zajlik a háború, ugye látjuk azt, hogy világszerte az állampapír piaci hozamok nagyon durván elszálltak, ez inkább egy vészjelzés, amit a részvénypiacok még nem áraznak, mert ott éppen a mesterséges intelligencia sztori az, ami húz felfelé mindent, tehát hogyha jönne egy nagy esés a nemzetközi tőkepiacokon, nyilván a magyar piac sem tudná kivenni magát ez alól. Tehát rövid távon jöhet bármi, de összességében a magyar piac még mindig olcsónak mondható.
1: Utolsó kérdés, a négy búcsipen kívül van-e olyan sztori, amiről szerinted mindenképpen beszélni kell így a többi részvény közül?
2: Most
1: külön... Opus, vajon például kormányváltásnál ez mit várhatunk?
3: Most egyébként mi van vele? Mert azt tudom, hogy esett egy hatalmasat most.
2: Hát ugye Mészáros Lőrincék azt mondják, hogy az ő működésüket igaz alapvetően ez nem zavarja.
3: De most
2: nem...
3: az árfolyammal mi van?
2: Ja, hát hatalmasat esett, tehát hogy nézzük meg a forrás, nézzük
3: meg az
2: Opus.
3: Tehát
2: hogy
3: az esés az továbbra is van, ami tehát nem korrigált.
2: Nagyon nagy a fluktuáció, de alapvetően még mindig nagyon alacsonyan vannak a részvényárfolyamok. Szerintem állatorvosi lónak egyébként a forrási az tökéletes, hogy azt megnézzük, hogy ott mi történt, az egy ilyen 2000 forintról 5000 forint környékén nagyon-nagyon gyorsan elment. Ott is volt egy átárazódás, a befektetők azt árazták, hogy ez egy ilyen védelmi és hadipari és űripari cég lesz majd. Na ezt a fantáziát teljesen kiárazták belőle, és most a piac azt árazza, hogy ez gyakorlatilag egy távközlési cég, ami egyébként alapjában igaz is, mert a bevételeknek a oroszlán részét még mindig ez adja. És ez a fantázia meg kijött belőle, tehát ez a NER fantázia gyakorlatilag kiárazódott.
3: És a 4IG is hatalmasat esett?
2: Hát persze, hát több mint lefeleződött az árfolyam. Igen.
1: Hát de az Opus is ilyen 600 fő körülről 300-ra lement.
2: Így van.
1: Gyakorlatilag február óta.
2: Így van. Tehát itt van egy alapvető félelem, hogy más alatt tartja. Külön nincsen róla véleményem, talán annyi csak, hogy amikor tőzsdére ment, én azért furcsáltam, hogy milyen magas árazás mellett tudták tőzsdére vinni ezt a bankot, hogy az OTP-n egy jóval magasabb szorzókon ment, miközben szerintem a két banknak mondjuk így a mérete, a track recordja azért innen ezen összehasonlítható.
1: Hát azért, ha megnézzük a Granite Banknak mondjuk így az elmúlt, hát nem tudom én, egy évét, azért ilyen 14.500 körül volt a kibocsátási árfolyam, most ilyen 8.500-9.500 között van.
2: Hát itt is van egy profit realizálás, vagy egy ilyen elfáradás a befektetők részéről.
3: Jó, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és legközelebb is várunk. Nagy Viktort, a portfólió vezető elemzőjét hallottuk. Köszi szépen.
2: Köszönöm én is, sziasztok.
1: Barbara Lica, So in Love.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin. Hírek a Jazzin.
1: Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett, erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. A politikus megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Zárva tartanak ma a toborzó irodák a honvédelem napja miatt. A katonai pálya iránt érdeklődőket pénteken már a szokásos nyitvatartási időben várják. Május 21-e azért a magyar honvédelem napja, mert 1849-ben azon a napon foglalta vissza a Görgei Artúr vezette honvédsereg Budavárát. Irodalmi beszélgetésekkel, filmvetítésekkel, ismeretterjesztő előadásokkal, nyelvórákkal és műhelyfoglalkozásokkal várják az érdeklődőket a ma kezdődő Skandináv Kultúra éjszakáján. Négy fővárosi helyszínen lesznek programok, amelyeken az észak-európai országok kultúráját mutatják be. Változóan felhős, többnyire napos időre számíthatunk, az ország középső területein előfordulhat egy-egy zápor. Időnként megélénkülő szél mellett napközben 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szabad kikötő közelében. Lépésben halad a forgalom. Műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a 6-os főúton befelé az M0-as autóútnál. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni. Baleset miatt sávlezárásra kell számítani a 11. kerületben a Tétényi úton befelé az Etele út előtt a Puskás-Tivadar utcánál. Lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit hídnál délfelé, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Szél Kálmán tér felé vezető utakon, a pesti alsó rakparton a Lánc híd felé mindkét irányból, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Soroksári úton a Rákóczi híd előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint az M5-ös autópályán a Határúttól. Németh Luca, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Nem csak értjük, hanem el is magyarázzuk a hétköznapi gazdasági összefüggéseket. Economy Class. Most a Jazzy Business Classban.
1: Jó reggelt kívánunk, május 21-én, reggel 8 óra 38 perc, itt a Jazzy Business Classban Kamasz Melinda és László Csova nőkkel, és itt van velünk a stúdióban régi kollégám, Farkas András nyugdíjszakértő, a Nyugdíj Guru News alapítója. Jó reggelt, szia András!
2: Jó reggelt kívánok, szervuszta!
1: És azt írott, hogy radikális változások menthetik meg a nyugdíjrendszert. Hát szerintem nem kell megmenteni a nyugdíjrendszert, mert hogy a költségvetés mindig ki tudja fizetni a nyugdíjrendszernek a veszteségét. Kérdés az, hogy ez az ÁFA-ban, meg az SZIA-ban, meg a nem tény többi adóban mennyibe kerül nekünk. Tehát azért attól szerintem ne féljünk, hogy nem lesz nyugdíj. Tegnap is kérdezte tőlem valaki, egy hallgató az egyetemre, hogy nekik már nem lesz nyugdíj. Hallom, gyerekek, lesz nyugdíj, csak nem fog annyit érni legfeljebb, és egyébként meg lesznek szívesek jó munkahelyen, itthon sok járulékot fizetni, hogy az én nyugdíjam az rendben legyen. Aztán tiéteket azt már majd valaki más fogja fizetni, de hogy...
3: gyereket is süljenek.
1: De hogy azért pénzügyileg sokkal többbe fog a demográfia meg a jelenlegi folyamatok alapján kerülni a nyugdíj Magyarországon, mint mondjuk 10 éve, 15 éve, vagy akár amit most becsülünk, ez ilyen 20-30-40 éves távlatban teljesen jól látható, de az elvileg létezik az a változat is, hogy majd áfából kifizetjük. Kicsit drága lesz a, nem tudom én, a kenyér meg a tej a boltban, de abból is lehet fizetni a nyugdíjat.
2: Nagyon megnyugtató.
1: Vagy ennek a szemléletnek nem vagy híve, mert hogy társadalom biztosítást legyen önfinanszírozó.
2: Én annak vagyok a híve, hogy legyen nyugdíj mindig és mindenkor, és lehetőleg annyi nyugdíj, amiből meg lehet élni öregen is. Na most ez az, ami miatt radikális, ha hozzá kéne nyúlni a rendszerhez, hogy ez 20 év múlva, 30 év múlva, 40 év múlva is elmondhassuk ezt. Az megnyugtató, hogy volt pénzügyminiszterként, azt mondod, mindig van pénz a költség. Szerintem is van, arra van pénz nyilván, amire a kormányzat allokálja a költségvetési
1: forrásokat. És majd valamire vagy nem jut, vagy túl nagy lesz az adósság.
2: Igen, és hát látjuk, azért sorbál mindenki, hogy kell plusz költségvetési forrás neki. Mondjuk, hogy kezdjem egy olyan hírrel, ami a makro szempontból biztos nagyon megnyugtató minden leendő nyugdíjasnak. Jelen pillanatban iszonyú keveset költünk a nyugdíjasokra Magyarországon.
3: Hogy, hát
1: az európai... És 7% az államháztartás hiány.
2: Így van, hát ezek a kis apróság, bár ez mondjuk direktben nem a nyugdíjával összefüggésben, de lényeg az, hogy
1: amikor többlet nyugdíjról beszélünk, idén, ha minden igaz, nagyjából, és még nem tudjuk, hogy az idei ígéretekből mi teljesül, ez, hogyha semmi nem történik a hátralévő, akkor nagyjából 6,5-7%.
2: Hát várjuk meg, amíg beindul a gazdaság, azért vannak reményeim most, hogy hát kivéve, hogyha a hormuzi szoros teljesen bedugul, de hát most ne a vészforgatókönyvekről.
1: Az egy másik beszélgetés.
2: Na, tehát lényeg az, hogy az Európai Unióban átlagosan minden ország, tehát a 27 tagállam átlagában a saját GDP-je 10,9%-át fordítja az öregségi nyugdíjasaira. 10,9. Magyarországon ez 7,32% idén. Tehát az öregségi nyugdíjasokra mi sokkal, de sokkal kevesebbet költünk, mint az Európai Unió átlaga. Elvileg van egy fölfele irányuló lehetőség, hogyha plusz juttatásokat akarunk a nyugdíjasoknak adni.
1: Egy kérdés gyorsan. Azért, szerintem itt azért lehet egy olyan összefüggés, ami nem magától értetődő, hogy itt nyilván ebben az átlagban meghatározó, hogy mi van Németország, tehát a nagy nyugat-európai országok.
2: Persze.
1: Van-e ennek demográfiai oka, hogy mondjuk a nyugdíjasok aránya Franciaországban, mit tudom, mondjuk 20%-kal, 15%-kal, Németországban, Spanyolországban nagyobb, mint mondjuk nálunk?
3: Arányaiban.
1: Tehát, hogy az, hogy mennyi nyugdíjat adunk, ebben nyilván benne van az, hogy mennyi a nyugdíj aránya mondjuk a GDP-hez képest, egy átlag nyugdíjasnál, vagy a bérekhez képest, de hogy van ennek demográfiai oka, hogy mondjuk Franciaországban, nem tudom én, a lakosságnak a 32,6%-a nyugdíjas, nálunk meg mondjuk csak 26,2%-a. Van ebben
2: 20,8%-a.
1: Azért értem. Én telefonszámokat mondtam, remélem érzékelhető volt, de te tudod a pontos számot.
2: Több mint minden Magyarországon nyugdíjas, vagy nyugdíjkorú legalábbis. A nyugati államokban a legnagyobb plusztétel mi hozzánk képest az azok hozzá, hogy hosszabb ideig élnek. Tehát nálunk nem
1: elég... Nincsenek feltétlenül többen, de tovább élnek.
2: Többen, de sokkal tovább élnek. Mégpedig átlagosan 4 évvel tovább élnek, és érdekes mondom, mind a férfiak, mind a nők tovább élnek nyugaton. Nálunk meg, nem csak nyugaton, bocsánat, Lengyelországban is tovább élnek meg egy csomó volt kelet-európai, vagy nem, jelenleg is kelet-európai ország. Magyarországban, de lényeg az, hogy az egyik tétel, ami miatt többet fizetnek nyugaton, hát egyrészt az, hogy sokkal magasabbról indulnak, tehát jobbak a feltételek.
1: Magasabb a GDP, magasabb a GDP,
2: na de ahhoz képest annak a GDP-nek a 10,9% az rengeteg pénz, és hát mindenhol van korengedményes, korkedvezményes nyugdíjazási lehetőség, ami ott azt jelenti, hogy elmehetnek 2-3-4 évvel korábban is nyugdíjba, hogyha az ottani megfelelő feltételeknek kell tudják teljesíteni, de összességében mégis, ami
1: tehát
2: a magyar...
1: azért is több, mert egyrészt tovább élnek, meg kedvezőbbek,
2: meg korábban
1: a
2: tudnak elvenni, így van,
1: szabályok,
2: így van.
1: Rugalmasabbak.
2: Ez a rugalmasság aztán ott erőteljesen ott is változik, mert például ott úgy engedik a rugalmasságot, hogy elmehetsz mondjuk a híres véd nyugdíjrendszerbe 63 évesen is nyugdíjba, de akkor a 60%-a lesz a nyugdíjad annak, mint hogyha kivárnád a 69 éves maximális nyugdíjra jogosító
3: 69 éves
2: korát. 63 és 69 éves kor között bármikor elmehetsz, csak a következményekkel tisztába kell lenned.
3: Hogy kevesebbet fogsz kapni.
2: Ez is fog emelkedni az 64-70-re, tehát hiszem ilyen 5 évente megemelik egy-egy évvel ezt a spektrumot, amin belül el lehet menni nyugdíjba.
3: De ehhez képest akkor bármi kevesebbet költünk rá, mégis te azt mondod, hogy a jelenlegi formájában fenntarthatatlan a nyugdíjrendszer.
2: Hát ha nem költünk rá többet, nem azt mondom, hogy fenntarthatatlan, hanem egyetértek a Csabával abban, hogy a nyugdíjrendszer soha nem tud összedőlni nyilvánvalóan, mindig attól függ, hogy mennyi pénzt pumpál bele az állam, tök mindegy a nyugdíj szempontjából teljesen mindegy, hogy ez most a mások által befizetett társadalombiztosítási járulékból, vagy nyugdíjjárulékból, vagy személyi jövedelemadóból, vagy áfából, vagy bármiből van az a forrás. A nyugdíjasnak az a lényeg, hogy megkapja a nyugdíját, és az a probléma, ami miatt radikális átalakítás kell majd a finanszírozásban, hogy ahogy egyre többen leszünk nyugdíjasok, és nagyon remélem, hogy Magyarországon is azért a várható élettartamok 65 éves kor fölött szépen újra megindulnak, tehát magyarán lesz egy plusz óriás terhelés a nyugdíjrendszeren, egész konkrétan 2037 lesz az az év, amikor nagyon recsegni, ropogni fog minden, mert akkortól a ratkó unokák nagyon nagy létszámú évjáratai, tehát akik 1973 és 1977 között születtek, ők vannak a legtöbben az országban, ők elkezdenek tömegesen nyugdíjba áramolni, akkor nagyon rövid időn belül a 2 millió öregségi nyugdíjasból 2.470.000 öregségi nyugdíjas lesz Magyarországon.
1: Több mint 20% növekedés.
2: Több mint, így van, és plusz még erre jön az átlagosan minden évben 300-400.000 egyébben látott, ugye, rokkantságra.
1: És ennyi ember kijön a munkaerőpiacról, tehát ennyi ember
2: pontosan,
1: kevesebb fog járulékot fizetni.
2: Sokkal kevesebben jönnek be, a gyerekek évjáratai sokkal kisebb létszámok. Ráadásul a fiatalok egy jó része nem itthon dolgozik, hanem külföldön, tehát itthon nem fizet járulékot, ez a lényeg belőle, és az a 6-7-8, most állásan 800.000 ember, aki tartósan külföldön dolgozik, az pokolian fog hiányozni járulékfizetési szempontból is Magyarországon majd, és ezek miatt biztos, hogy el kell gondolkodnunk azon, mint ahol az összes modern nyugdíjrendszer folyamatosan gondolkodik, hogy hogy lehet fönntartani egy értelmes és normális életet lehetővé tevő nyugdíjrendszert, hogyha sokkal több a nyugdíjas, sokkal kevesebb a dolgozó létszámú ember, és a nyugdíjasok szerencsére egyre hosszabb időtartamra számíthatnak. Ugye ezt meg kell oldani, ez egy nagyon kemény pénzügyi feladvány, hogy hogyan lehet ezt kitermelni. Ja,
1: az alapprobléma akkor az, hogy egyrészt vannak nagyon alacsony nyugdíjjal rendelkezők, akik konkrétan az ilyen halás szélén állnak, ezzel valamit kezdeni
2: kell. Ez most azonnali probléma, igen.
1: Plusz 10-15-20 éves távlatban pedig látszik, hogy a nyugdíjrendszer fenntarthatósága a demográfia miatt probléma lesz. Egyébként az a 7,20 valamennyi, amit mondtál, azért ez nyilván megy fölfelé, mert például ebben még biztos nincs benne a 14. havi nyugdíj. Ugyanak most még csak az első hetét fizették.
2: Az első hete az benne van.
1: De hogyha teljes 14. havi megérkezik, akkor azért ez feljebb tolja majd ezt a 7,25-öt, tehát ez szépen elkezd. Szóval mik a javaslataid arra, hogy az alacsony nyugdíjasok is jól járjanak, de a finanszírozhatóság is megmaradjon, azért a költségvetés sem menjen ebbe tönkre, az áfát se kelljen 38%-ra emelni mondjuk azért, hogy a nyugdíjrendszer tudjuk finanszírozni. Elég sok javaslatod van, és a műsoridő pedig megy.
2: Hát nézd, talán lehet, hogy abból kéne indulni, hogy mi az, amit most meg fognak csinálni a nyugdíjasok érdekében, mert a Tiszapártnak van egy csomó vállalása, amit a magyar kormány beépít a kormányprogramba. Feltehetően az augusztusig elkészülő új költségvetés ezt már tükrözni fogja. Pont a legszegényebb nyugdíjasokon szeretnének elsősorban és lényegesen segíteni. Ez az, hogy fölhúznák 120.000 forintra a minimális nyugdíjat.
3: Miért mennyi?
2: Hát a maga a jogszabályban rendezett minimális nyugdíj az 28.500 500 forint. Tehát az már egy arcpirító összeg, már két évtizede ugyanannyi. De lényeg az, hogyha fölhúzzuk 120 ezerre, ezzel körülbelül 240-250 ezer nyugdíjasnak segítenek, akiknek
1: és
2: kisebb
1: ennél. És
3: 120 ezer forint.
2: És az a baj, hogy a 120 ezer is még alatta van a mély szegénységi küszöbnek, ami valahol 140 ezer forint
3: körül van. És hány ilyen nyugdíjas van, aki
2: 240 ezer.
3: 120 ezer forint.
2: 120 ezer forint alatti, és plusz még van 40 ezer rokkantsági ellátott, akinek 120 ezer forint alatti. Tehát ezek nagyon-nagyon komoly tétele. Költségvetésileg ez nem lesz olyan drámai, mert ez kb. 205 milliárd forintba kerülne, hozzá véve azt a 120 és 140 ezer forint közötti plusz juttatást, amit kapnának most.
1: Ez a GDP nagyjából 0,2%.
2: Így van, tehát ez simán azonnal meg lehet csinálni, és amit komolyabb segítség lenne a szegény nyugdíjasoknak is, de viszonylag már a közepesebb nyugdíjasoknak is, hogy 250 ezer forint nyugdíj alatt kiosztanának 200 ezer forintos szép kártyát a nyugdíjasoknak, és a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjasok is kapnának 100 ezer forintos szép kártyát, ez nyilván majd a jövő évi költségvetésbe lehet beépíteni. Lényeg az, hogy ez már egy combosabb tétel, ez ilyen 305-310 milliárd forintra tehető.
1: Plusz.
2: Pluszban, hát persze, hogy plusz, ez mind plusz. 500 milliárd plusz, de ez még mindig nem éri el egy havi nyugdíj pluszt, ugye, mert egy havi nyugdíj nagyjából 600 milliárd forintra kerül.
1: Ez a GDP nagyjából 0,5%-ánál tartunk.
2: És hogyha ezt az 500 milliárdot most hozzáadjuk ahhoz az emlegetett nyugdíjkasszához, ami most 7300 milliárd forint körül alakul idén, jövőre meg már föl fog menni 8000 milliárd körülre, ugye a 13.-14. havi nyugdíj, a nők kedvezményes nyugdíja plusz tételei, meg ezek az új emelések, akkor látszik, hogy még mindig bőven az Európai Uniós átlag szint alatt marad a nyugdíjakra fordított kiadás, de azért elkezd egy olyan szintre emelkedni, ami a legszegényebb nyugdíjasoknak érdemi segítséget jelenthet. Na most, hogy hosszú távon mit kéne csinálni, arról én már rengeteg tanulmányt írtam.
1: Azért már közel 9%-a lenne a GDP-nek.
2: Közel 9.
1: Ha ez a 8000 milliárdnyi nyugdíj, ez megvalósul is.
2: Igen, de hát a GDP emelkedni fog, azért ez nem egy stop. Legalábbis nagyon remélem. Ugye az a klasszikus mondás érvényes itt is, hogyha emelkedik a gazdaság, akkor mindenre lesz pénz, mindenre lesz több pénz. Tehát az, amit a dagály, ha megemeli a hajókat, akkor mindegyik hajót megemeli, köztük a nyugdíjasok sajkáit is. De ami a hosszú távú fenntarthatósági kérdéseket illeti, na arra kéne elindítani azt a társadalmi vitát, ami elmaradt tavaly, mert úgy volt már, hogy hozzá egy komolyabb reform intézkedés csomagot meg lehet majd vitatni, amit az OECD el is készített a magyar kormány felkérésére, aztán ez bekerült az asztalfiókba, ezt ugye erről lehet venni, meg a magyar szakértői véleményeket is erről lehet venni, ezt meg lehet vitatni. A lényeg az, hogy a magyar nyugdíjrendszerben rengeteg olyan probléma van, ami egyrészt méltánytalanságot okoz, másrészt meg ilyen fenntarthatósági gondokat, ezeket lehet célozni ezekkel az intézkedésekkel.
3: 65 éves nyugdíjkorhatárt megemelendőnek tartod?
2: Nem, egyáltalán nem, sőt 64 évre kéne csökkenteni, mert annyira pocsék a 65 éves korban várató további élettartamunk, hogy a 65 éves, egyébként az európai standardbe illeszkedő nyugdíjkorhatárunk, az túl magas a férfiak számára, mert nők azok el tudnak menni a nők 40-nel, mi sehol nem tudunk elmenni.
1: Péter egy fillér nyugdíjat nem kapott. Egész életét végig dolgozta.
3: De hány, most, és hány ilyen van? Igen?
2: Most lett 6. De hát 64 évesen még nem kaphatott nyugdíjat. Ja, értem. Csak hogy ő fizető volt, és nem kapott. Hát hány? Ugye ezért társadalombiztosítás, ez nem egyéni nyugdíjbiztosítás, nem egyéni kockázati biztosítás, hanem a társadalomban a korábban meghaltak finanszírozzák a tovább élők nyugdíját. Ilyen szempontból például a férfiak összessége finanszírozza a nők nyugdíját, legalábbis egy darabig, mert hogy a hölgyek tovább élnek. Ezt a Magyarország. Érdekes, ez ilyen bűvös négyes szám, mert a magyar férfiaknál a magyar nők 4 évvel tovább élnek, miközben a magyar férfiaknál is, meg a magyar nőknél is az európai férfiak is nők 4-4 évvel tovább élnek. Nagyon érdekes.
3: Nők 40, ha már a négyesnél igen. tartunk.
1: Hogy... Látom már, de ezt igen, az igen, a nők 40, igen, ez nagyon érdekel.
2: Ja, megtartja, tehát azt kijelentették, hogy nem nyúlnak hozzá egyelőre, tehát nincs szigorítási veszély.
3: De te szerinted azt többször mondtad, hogy azért ez nem annyira finanszírozható.
2: Ez,
3: amiért amiért egy csöndes női bagázs vár itt kint egy
1: baseball ütőkkel.
2: Én mindig azt mondtam, hogy visszamenőleg tilos bármit csökkenteni. Aha. Előre nézve, tehát a jövőben biztos, hogy ez a nők 40 azért nehezen fönntartható, mert amikor ezt létrehoztak 2011. január 1-től van, akkor 62 év volt a nyugdíjkorhatár. Azóta a nyugdíjkorhatár fölment 3 évvel, de ez nem tükröződik a jogosító időkövetelményébe, az ugyanúgy maradt 40 év. Tehát a szelíd javaslatok azok az, hogy legalább 41-42, maximum 43 évre kéne a nők 40-nek a jogosító idő feltételét fölemelni, de hát egyelőre ez sincs napirenden, pont azért, mert a nők, mint a választópolgárok összessége, drámaian tudja befolyásolni, hogy finoman fogalmazok a közhangulatot, tehát ne nyúljunk a nők 40-hez nyilván, hogyha jövőre nézünk, akkor viszont újra vissza kellene hozni egy korszerű, korkedvezményes, korengedményes nyugdíjrendszert, aminek viszont az lenne a feltétele, hogy aki ezt igénybe veszi, annak a nyugdíja kisebb. Hiszen akkor, ha én 62 évesen férfiként igénybe vehetnék egy nyugdíjat Magyarországon, akkor nyilván nem kaphatnék ugyanannyit, mint hogyha 65 éves koromig fizetem a járulékokat, megdolgozok, és akkor ez a büntető levonás, ami egy málusz rendszer, ami az Európa összes modern nyugdíjrendszerében létezik, ezt Magyarországon is ki lehetne szépen dolgozni. Legutóbb éppen a Simonovics András kollégánk írt egy kiváló tanulmányt arról, hogy hogyan lehetne gender semlegesen újra a korkedvezményes nyugdíjrendszerét megteremteni Magyarországon, azzal nagyon sok társadalmi rétegnek tudnánk segíteni, de annak ára lenne, hogy a nők 40 a jelenlegi formájában nyilván nem lenne fenntartható.
1: Nyugdíjplafon, ugye van a javaslatait között, hogy legyen nyugdíjplafon, de legyen járulékplafon, ugye ez nyilván rövid távon.
2: Ez a vagy-vagy.
1: Kicsit megidítne, hát az nem vagy-vagy, azt gondolom együtt tud működni.
2: Nem kell együtt, ha van járulékplafon, akkor nem kell nyugdíjplafon, ugye?
1: Ja, akkor hozza magával, igen. De hogy úgy értem.
2: A járulékplafon, azt szerintem lassan egyetlenek vagyunk a világon, ahol nincs járulékplafon. Ugye mit jelent a járulékplafon? Hogyha valaki nagyon sokat keres, és azért szerencsére sokan vannak nagyon sokat kereső emberek Magyarországon is, akkor nem az összes pénze után fizet nyugdíj célú befizetés
3: köztelhet.
2: Most igen.
3: Nálunk igen.
2: De hogyha, mert ugye, ha nincs
3: ilyen járulékplafon, nálunk se volt.
2: 2012-ig volt.
3: Volt, igen.
2: 2012-ig volt, azt a mi korosztályunk az sokszor meg is szívja, mert a legnagyobb keresetű éveinket keresztbe vágja ez a járulékplafon.
1: Nekem is sajnos.
2: De hát gondolom. Na most viszont mi a lényeg, hogyha folyamatosan az összes pénzed után fizetsz járulékot, akkor nagyon megszalad a nyugdíjvárományt. Akkor lehetnek ezek a másfél-két és fél-három milliós nyugdíjvárományok, amivel semmi baj nincs, egyetlen egy baj van, hogyan lehet ezt kifinanszírozni akkor, amikor egyébként is egyre nehezebb lesz megteremteni a nyugdíjrendszerre a pénzeket. De. Tehát itt ez a gond.
1: Gondolj bele, egy másfél milliós nyugdíjat kap valaki, és én egy percig nem sajnálom, tehát ez egy abszolút jogos, mert befizette a járulékot utána.
2: Persze, igen.
1: De ezt gondold el, hogy mondjuk, ha valaki kap 150 ezer forint nyugdíjat, akkor azt jelenti, hogy ez az ember 10 másik ember nyugdíjának megfelelő összeget kap, a legalacsonyabb nyugdíjat körül.
2: És még vannak még ennél is szörnyűbb
3: nyugdíjak.
1: Tehát van a lefelé is ebből, meg van felfelé is. Tehát van egy olyan ember.
2: A járulékplafon egy olyan, ami ezt szabályozza egy kicsit. De a nagyon gazdag államokban mindenhol van. Ugyanúgy benne van a svédbe, ugyanúgy benne van a spanyolba. Most a nyugdíjplafon az egy olyan védekezési rendszer, hogyha nincs járulék plafon, vagy azt rosszul lőtték be, akkor, hogy ne lehessen egy bizonyos összegnél magasabb nyugdíjat kifizetni, ilyen is van a franciáknál is, van a spanyolok vezették be legutóbb, pont a költségvetési gondok miatt, jellemzően azt mondják, hogy 3000-3500 eurónál több nyugdíjat nem szabad kifizetni az adott országba, mondjuk azért nem van kicsi összeg, az se 3500 euró, de ez a nyugdíjplafon egy ilyen végső védekezési fázisa a nyugdíjrendszer fenntartatóságára.
1: Már vagyunk, futunk kifelé, és a szerkesztők lehet, hogy engem szintén baseballütővel fognak várni az adás után, hogy nem tartom az időket. De ezt még muszáj megkérdezni, hogy az indexálásra, jól értem, te a svájci indexálás visszahozatalát.
2: Nem, egy sokkal korszerűbb van. A svájci az azt mondta, hogy...
1: A svájc az nem elég korszerű.
2: A svájc az csodálatos, de a svájci indexálás nem elég korszerű, mert az arra utalt, hogy 50%-ban az inflációval és 50%-ban a keresetektől függő százalékban emeljük meg a nyugdíjak, adatokat, az új rendszerek mindenhol a környező országokban azt mondják, hogy a mindenképpen oda kell adni a teljes inflációs emelést, akkor is, ha volt keresetnövekedés, akkor is, ha nem volt, mert hogy akkor a nyugdíjas az folyamatosan szegényedik. Tehát oda kell adni 100%-ban az inflációt, és erre kell ráemelni a reál kereset meghatározott százalékát, ha volt reál kereset növekedés az előző évben, jellemzően 20-30-50% között szóródik, hogy mennyit emelnek rá.
1: Jó, tehát ez egy olyan svájci indexálás, ami az infláció alá nem mehet.
2: Az infláció alá soha nem mehet, csak fölötte lehet, igen. Így van.
3: Nagyon szépen köszönjük Farkas András nyugdíjszakértőnek, a Nyugdíjguru News alapítójának, hogy mindezt elmondta nekünk, okosabbak lettünk.
1: Köszönjük szépen.
2: Nagyon szívesen.
0: Jazzy. Együtt vagyunk. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tej világnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzyn.
3: Már készül a pünkösdi hosszú hétvégére a MÁV. Újra közvetlen repülőjárat közlekedik Budapest és az Egyesült Államok között. Nyárias idő várható záporokkal, a délutáni csúcsok országszerte 23 és 27 fok között alakulnak. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vuka Viudit. Törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza párt az Országgyűlési Vizsgálóbizottságok munkájával kapcsolatban. Ez szerint a jövőben akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel és 1 millió forint bírsággal büntethetik azt, aki akadályozza a testületek munkáját. Ha az érintett nem jelenik meg egy vizsgálóbizottság előtt, először 100 000, majd a következő 2 alkalommal már 1 millió forint bírságot kell fizetnie, végül a rendőrséggel elővezettethetik. Több kocsival és tartalékjárművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. A jó idő miatt várhatóan sokan útra kelnek, ezért a főszezont idéző erős forgalomra kell számítani. A kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon nagyobb kapacitású autóbuszok, illetve hosszabb összeállítású vasúti szerelvények is közlekednek majd. Sűrített járatokkal készül a BKK a labdarúgó bajnokok ligája döntőjére. Május 30-án a meccsnapon mind a 2-es, mind a 4-es metró, mind az 1-es villamos nagyon sűrűn fog járni. Emellett sűrítik a repülőtérről a városba történő bejutást biztosító buszjáratokat is, mind a 100-el, mind a 200-el buszok a meccsnapokon akár 4,5-5 percenként fognak közlekedni. De a meccset megelőző, illetve az utána következő napokon is sűrített menetrenddel közlekednek ezek a járatok. A BKK összességében több mint 60 ezer közlekedőre számít. Éles fordulat várható hamarosan a parkolásban. 2027. január 1-én lép hatályba az a rendelet, amely egyfelől kivezeti a zöld rendszámosok ingyenes, illetve kedvezményes parkolását, emellett más módosításokat is tartalmaz. Budapesten a 2000 kiló saját tömegűnél nehezebb kocsik kétszeres parkolási díjat fognak fizetni. A Vezes.hu cikke szerint ez szintén az akus villanyautósokat érintheti kedvezőtlenül, hiszen az érintett modellek között bőven vannak olyanok, amelyek átlépik a kritikus tömeghatárt. 6 év szünet után mától újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Forradalmi menza indult egy győri iskolában. A tanulók mostantól svédasztalos, úgynevezett szabadszedéses formában vehetnek az ebéd kínálatából, így többféle fogás közül választhatnak, és akár kombinálhatják is az ételeket. A modell célja, hogy a diákok saját igényeik szerint szedjenek az ételekből, és ezzel párhuzamosan csökkenjen az ételhulladék mennyisége is. Emellett szempont a közétkeztetés modernizálása, valamint a fiatalok tudatosabb étkezési szokásainak kialakítása. Országszerte sok napsütés várható, legfeljebb a középső ország részben lehetnek gomoly felhők, arrafelé elszórtan futó zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Többfelé megélénkül, a Dunántúlon, illetve a keleti ország részben időnként megerősödik a szél, délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
4: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Kőbányán, a Vaspálya utcában befelé a Liget tér előtt. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a 6-os főúton befelé az M0-ás autóútnál. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakasz rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Csak a félútpálya járható a harmadik kerületben, a Tímár utcában, a Pacsirta mező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten a Megyeri úton, a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Lezárták a külső sávot Zuglóban a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Németh Luca, BKK Info.
4: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Földrajz. Háztartási napelemtől a globális klímapolitikáig. Zöld gondolatok és a környezetvédelem aktuális kérdései. A Business Class földrajzában sorvezetünk a környezettudatosság. Tegyünk együtt egy élhetőbb jövőért.
1: Jó reggelt kívánok, május 21-én, reggel 9 óra 10 perc, itt a Jazzy Business Classban Kamasz Melinda és László Csaba önökkel, és itt van velünk a stúdióban Bart István, klímapolitikai szakértő, aki egyébként visszatérő vendégünk. Jó reggelt, szia.
2: Jó reggelt István. Kívánok, szervusz.
1: Ugye egy könyv kapcsán hívtunk be egyszer, amikor Napozó székek a Titanica, ez volt a címe, az egyébként szerintem remek könyvednek, tudom, mindenkinek továbbra is ajánlom, akit a klíma érdekel, szerintem tankönyvnek is kiváló. De most egy picit már ezen túl vagyunk, mert ugye rengeteg mindent azóta is történt, mióta a könyved megjelent. Hát ugye egyrészt ott van az orosz-ukrán háborúnak még mindig nincs vége, azért ott is történnek olyan dolgok, ami szerintem hat az energiapolitikára, a klímapolitikára világba, de hát ennél talán sokkal meghatározóbb az, ami most az iráni helyzet miatt most már hónapok óta van. Hormuzi szoros lezárása, ugye az olajtankerek nem tudnak jönni, a gáz, az LNG-t nem tudják kihozni a Hormuzi szoroson keresztül. És akkor például van egy ilyen kérdés, ami, hogy ki a legzöldebb amerikai elnök, és nekem erről az jut eszembe, hogy így az amerikai elnök választási kampányban volt egy híres mondás, de szerintem lehet, hogy ezt meg kéne változtatni. Green baby green.
2: Igen,
1: nem? Tehát a drill baby drill helyett a green baby green, ez lesz Trumpnak az állandó jelzője?
2: Hát igen, nagyon sokan mondják ezt manapság, hogy tulajdonképpen ennél többet nem lehetett volna tenni a zöld átmenetért. Hogy mondjam, mint amit Trump elnök tett, mert ugye azt látjuk, hogy gyakorlatilag azzal, hogy lezárt, hogy gyakorlatilag ezzel a háborúval beláthatatlan időre ugye lezáródott ez a Hormuzi szoros, ezzel ugye nem csak az történt, hogy ugye kilépett, amit az olaj 20%-a a világpiacról, és a gáznak pedig talán a 3%-a, hanem az is történt, hogy mindenki számára bebizonyosodott, hogy a fosszilis energia az nem olcsó, és nem megbízható. Tehát, hogy ezt azok a dolgok, amik ugye...
1: nagyon hirtelen nagyon drága.
2: Igen,
1: lenni.
2: Nagyon hirtelen nagyon drága, és mindenféle kellemetlen alakokkal kell üzletelni ahhoz, hogy neked legyen. Tehát, hogy és tulajdonképpen ezt bizonyította be nekünk Trump, szerintem sokkal jobban járt volna, hogyha azt próbálja bebizonyítani, hogy mennyire megbízható dolog ez a fosszilis, de nem ezt tette, hanem pont az ellenkezőjét, és ezek a hatások, ezek borzasztóan látszanak világszerűen.
1: A Putyin meg a Trump az elmúlt 4-5 évben bebizonyította, hogy nem magától értetődő, hogy olcsón jön a fosszilis.
2: Igen, energia. És hogy ez tulajdonképpen egy függőséget jelent, tehát hogy ez egy világpolitikai, diplomáciai függőséget jelent, az, hogy neked ugye importálnod kell a fosszilis energiát valahonnan, most mindegy. Zűrös helyekről, vagy olyan helyekről, ahol ugye megkérik ennek az árát. Ugye láttuk, hogy azért Trump nagyon szereti érvényesíteni ezt a dolgot, és az látszik, hogy amióta ugye lezárták, amióta elindult az iráni konfliktus, azóta őrületesen elkezdett száguldani ugye az összes zöld energiának a piaca. Tehát, hogy megkétszereződött az elektromos autók eladása, a hőszivattyúk, a napelemek, tehát, hogy minden őrületesen megy föl, azért, mert az emberek, ugye, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye ez az egész energiaválság nagyon hasonlít arra, ami ugye a 70-es években történt, és ott is ugye az volt, hogy két energiaválság volt először 73-ban, aztán 79-ben, és amikor már a második csapás jött, akkor ugye a világ államai úgy döntöttek, hogy na jó, ebből elég, ne használjunk többet olajat, ugye villamos energia termelésre, és ezt gyakorlatilag meg is valósították, hogy akkor születtek ezek a nagy nukleáris erőmű flották, ugye híresen Franciaország egy klasszikus példája. Na most ez most is történik, tehát hogy minden állam őrületesen elkezdett azzal foglalkozni, hogy villamosítson, tehát hogy leálljon amennyire lehet ugye a gáz és a kőolaj fogyasztásával. Ami egy hatalmas nagy különbség, hogy most már ugye van egy nagyon komoly spontán villamosítódás. Tehát hogy ugye még a 70-es években ez gyakorlatilag az állam tudta csinálni, de az állam azt mondta, hogy jó, építek gázmezőt, meg atomerőmet, meg ilyesmi. Most az van, hogy minden ember gyakorlatilag maga elkezdheti spontán módon a saját dekarbonizációját. Tehát, hogy is egészen elképesztő történetek vannak, ugye, hogy Pakisztánban is, vagy Szíriában, tehát olyan helyeken, ahol ugye rossz az energiaellátás, tehát sosem sikerült egy igazán jó központi, államilag vezérelt hálózatot összerakni, ott egyszerűen az emberek elkezdenek ugye maguk gondoskodni az energiájukról.
1: A dízelgenerátort lecserélik napelemre?
2: Pontosan, és most már az van, hogy nem dízelgenerátort telepítenek, hanem napelemet és egy akkumulátort. Hatalmas. Ugye Kuba egy klasszikus példa, ugye Kubában nagyon súlyos a helyzet, mert ugye amióta Trump ugye átvette Venezuela vezetését, hogy nem is tudom, hogy ezt hogy mondják.
1: 51. állam lesz,
2: igen, tehát
1: lesz?
2: Azóta ugye nem szállítanak.
3: Hát most már mindjárt ott van Kuba.
2: Tényleg. Igen, és ugye az olcsó venezuelai olajjal működött Kuba, és ugye most a Trump ugye nagyon keményen próbálja szorongatni a kubaiakat, és az egyik dolog, amit a kubaiak csinálnak, az, hogy elkezdtek őrületes mennyiségben napelemeket vásárolni. És most ott tartunk, hogy 24-ben az ország villamosenergia termelésének a 3%-a volt napelem, és az a terv, hogy 26-ra már 17%-a lesz az. Tehát, hogy gyakorlatilag nagyon rövid idő alatt lehet hatalmas nagy változásokat elérni, és ugye persze kinevet ennek a sztorinak a végén Kína. Hiszen ezeket mind ők árulják, ugye ezeket
1: ez
2: a
1: olyan,
2: dolgokat.
1: Ez olyan, mint a fociban mindig, hogy 90 percig fociznak, és a végén
2: és a németek,
1: nyernek. Mindenféle történik a világgazdaságban, és a végén kinyer Kína.
2: Igen, és a végén Kína nyer, de mindenki már, tehát ez nagyon fontos, hogy közben mások is nyernek, tehát ugye Pakisztán is nyer, amikor ugye hazai villamosenergia, a hazai villamosenergia termelése ugye már napelemes, és nem szenes, mert ugye kevésbé szennyező, olcsóbb, jobb, megbíztató.
1: És hát a klíma nyer a nap végén.
2: És a klíma is nyer. Igen, tehát hogy azt lehet mondani, hogy az a paradox, vagy nem is paradox, de egy nagyon új helyzet állt elő, hogy tulajdonképpen a nemzeti önrendelkezés, a klímavédelem, a gazdaság, az energiabiztonság, ugye ezek a mutatók mind egy irányba állnak. Tehát nincs olyan stratégiai paradigma, ami azt mondaná, hogy neked nem villamosítani kell, és ugye valamilyen módon átállni a megújulóknak a használatára.
1: Ez még az USA-ra is igaz, ugye, ahol pedig most őrületes mértékben ugye szaporodnak az adatközpontok, nő a villamosenergia igénye miatt, de hogy, és drill baby drill, és mégse ez megy, hanem a megújulók mennek még az USA-ba is.
2: Hát igen, és ugye itt jön be egy másik óriási, tehát hogy igen, tehát hogy Trump mindent megtesz azért, hogy csökkenjen a megújulók részaránya az Egyesült Államokban, tehát konkrétan ugye most tudjuk, hogy egy csomó szélturbina szélerőmű parkot kivásárol, tehát fizetett energiacégeknek.
3: De az igaz, azért, hogy a szélturbina parkok azok megölik a madarakat?
2: Igen, de a macskák sokkal több madarat ölnek meg, tehát olyan a szélturbina parkok természetesen megölnek egy pár madarat.
3: Tehát
2: ez egy nézőpont. Én nagyon szerettem nézni, tehát én mindig arra gondolok, hogy milyen jó, ez itt most nem egy szenes erőmű, és a gyerekeimnek esélye van arra, hogy ne egy túlföld bolygó lakjanak. Tehát nekem ezt jelenti a szélturbina.
1: Gyerekkoromban sokat jártam Ózdra, az az ózdi acélkohászati üzemek, az nem volt egy szép látvány. Vettünk be vonattal Ózdra, ez nekem úgy beégett az.
2: Igen, nekem is.
1: Füstölt, kémények, kohó, kosz, vörös, bűz, mindent. Tehát ahhoz képest szerintem 10 szélturbina az.
2: Igen, tehát én azt gondolom, és tehát hogy a szélturbina az lehet egy jó dolog, és ugye nagyon fontos például ha már itt ennek a részén tartunk, hogy egy nagyon komoly európai trend most az, hogy valahogy megoldani azt, hogy a környéken lakók valamilyen módon tulajdonosok legyenek ezekben a szélturbinákban.
3: Igen, mert hangos is talán, nem?
2: Nem, én azt nem tudom, én szerintem nem hangos, de az nagyon fontos, hogyha ott van az a szélturbina, és arra gondolsz, hogy ez ma is termelt nekem egy kis pénzt, akkor ugye azért máshogy nézel rá. Tehát, hogy
3: jó, de még mondjuk azért a napelem az ugye el van, tehát hogy az nem, egyrészt szerintem nem rondítja a környezetet.
2: Van, aki azt tartja rondának, tehát vannak olyanok, akik azt mondják,
1: hogy a háztető van, az nem zavar senkit szerintem, de ezek a mezei, kiteszik, hát akkor az mégiscsak elvesz a természetből valamennyit.
2: Nem feltétlenül egyébként, ugye nagyon sok, most már egyre gyakrabban csinálják ezt, ugye ezt az agrivoltaikus megoldásokat, hogy a napelemeket fölemelik ilyen 2 méter magasra, és akkor alatta,
1: a
2: ugye tud, hát a birkák, vagy inkább növénytermesztés, tehát ugye a birka az nehéz, mert az megrágja a vezetéket, de a növénytermesztés is, ugye nagyon érdekes, hogy olyan trópusi helyeken, ahol nagy hőség van, ott még növekszik is a termés átlag, mert ugye leárnyékolja, tehát nagyon sok olyan hely van a világon, ahol azért nehéz a mezőgazdasági termés, mert túl sok a nap. Mert, és kiszárítja, ugye...
1: A vacsateát is úgy csinálják, hogy fölé kell valami árnyék.
2: Pontosan, és ez egy árnyékolás, tehát hogy hely az van, tehát hogy nagyon nagy mennyiségű napelemet le tudunk rakni, és mindegy, tehát hogy ez még nagyon messzire tud elmenni, de szerintem, tehát nekem az a sokkoló, hogy én ugye klímával foglalkozom, dolgozom már 25 éve, és ugye ebből az időszakból a túlnyomó része arról szólt, hogy hát nagyon fontos lenne védeni a klímát, és ezért megújulókat csinálni, de az drága. Ugye? És akkor most akkor mi legyen, ugye ez a klasszikus haza vagy haladás, vagy környezet, vagy, vagy gazdaság, hogy akkor, akkor
1: most
2: drágáért védjük meg a bolygót, de közben a többiek nem csinálják, és akkor ez egy volt az egész dilemma. De ez megszűnt. Tehát nincs ez a dilemma. Ma már az van, hogy, hogy és ugye ezt látszik az Egyesült Államokban, ahol ugye a kormány őrületesen próbálja megakadályozni a megújulók térnyerését, de mégis a megújulók mennek előre, mert a megújulókat most azonnal le tudod rakni. Ha például ezzel, pontosan, hogyha egy gázturbinát akarsz, hogy most ott tartunk, hogy, hogy két-három évet kell várni egy gázturbinára. Tehát, hogy nem, tehát gyakorlatilag...
1: De hány éve mondta ki Magyarország, hogy az MVM épít három gázturbinát, és jól lettem, azért ezek még nagyon messze vannak attól, hogy ezeket átadhassák.
2: Igen, igen, hát igen, ez még nagyon messze van szerintem is, és hát lehet, hogy ez nem is fog megépülni, mert végül is ugye most már ott tartunk, hogy nagyon nagy részét ezeknek a tárolási szolgáltatásoknak most, tehát hogy a biztonságnak, tehát ugye nyilván az a probléma, hogy a napenergia meg a szélenergia az nem ugye télen sokkal kevesebb van napenergiából, mint nyáron, ugye éjszaka semennyi nincsen, a szélenergia pedig ugye néha meg nem fúj a szél, és ugye előfordulatnak ugye különösen Európában ilyen hosszabb időszakok, amikor, amikor sötét van, nincs napsütés, tehát gyenge a napsütés és szél sincs. Igen, ez a Dunkelflaute, ugye ez a...
1: Ez egy gyönyörű szép német
2: szó. Igen, és ez a Dunkelflaute, ez a, vagy a dark doldrum, ahogy az angolok hívják, ez egy nagyon nagy veszély, hogy akkor mi van, hogyha hetekig tényleg nagyon lecsökken a villamos energiatermés, ez egy valódi probléma, amit ugye azért lehet különféle módokon kezelni. Nyilván a tárolás ebből valamennyit tud kezelni, de nem tud azért annyi tárolást nem tudunk csinálni, hogy itt hetekig csak akkumulátorokból éljünk. Vannak erre mindenféle megoldások, de ez, hogy mondjam, ez a probléma, ez még azért arrébb van, tehát hogy ez a következő évtizedeknek a problémája.
3: Hát, Spanyolország azért bebizonyította azt, legalábbis amikor az áramkimaradás volt, hogy azért csak megújulónak azért vannak problémái.
2: Na ez nagyon érdekes, hogy ezt mindenkinek ugye ez volt az ösztönös reakció, hogy biztos a megújulók miatt, de hogyha megnézed a történet, akkor az látszik, hogy mit tudom, az előző héten sokkal több volt a megújuló rendszerben. Tehát egyetlen nem az a probléma. A probléma az volt, hogy, hogy ezek az inercia biztosító tartalékok nem voltak rendesen szabályozva, és nem voltak. Tehát, hogy az, akinek kellett volna biztosítani az inerciát, az nem biztosította, és jött egy hálózati szabálytalanság Franciaországból, és akkor lecsapta a rendszer, hogy valójában nem a, tehát igazából nem a megújulók.
3: Jó, csak ugye, hogy sokféle dologra kell figyelni, hogyha az ember teljesen megpróbál átállni ilyesmire.
2: Hát ez egy másik rendszer, igen, másik tehát rendszer. Ugyanúgy, mint
3: én
2: ahogy...
3: Rákérdeznék a nukleális energiára, mert ugye mondod, hogy annak idején, illetve hogy most ugye átállunk a zöldre, és hogy milyen jó, de hát azért volt egy olyan szakasz is, amikor a Fukushima után mindenki azt mondta, hogy vége, a nukleáris energia vége, és azért most egyre inkább látszik az, hogy lehet, hogy a németek se biztos, hogy jól döntöttek ez, vagy ott is elkezdtek erről beszélgetni. Ezt hogy látod?
2: Hát ugye a nukleáris energiával az a legnagyobb probléma, hogy nagyon drága, és nagyon lassan épül fel. Ugye hát itt látjuk, azért nem kell messzire
1: menni, hogy a
2: Paksnak már rég kéne működnie, de ugye még csak ott tartunk, hogy elméletileg öntöttek valami kis betonocskát, ugye, tehát hogy nagyon messze vagyunk attól.
3: De szükség van nukleáris energiára szerinted?
2: Én úgy gondolom, hogy a meglevő atomerőműveket, azokat tényleg butaság bezárni, meg ilyesmi, tehát hogy azokat fönt kell tartani. Lehet, hogy a későbbiekben lesz olyan helyzet, amikor az atomenergia egy fontos eszköz lesz. De én mindig azt szoktam példaként felhozni, hogy ott van ugye Kína. Ugye Kínában nincsenek zöldek, hogy mondjam, viszonylag könnyen az állam, ha valamit akar, akkor meg tudja csinálni. Tehát hogy mondjam, a Kínán erősebb és hatékonyabb állam kevés van a világon. Ők mindent építenek, tehát szelet, vizet, napot, atomot, amit akarsz, azt építenek, szenet mert ugye is. Van egy óriási nagy szenet is, igen, van egy óriási nagy fellendülés, és ebben a totálisan alkalmas közegben is az atomenergia fejlesztés nem bír lépést tartani a napelemmel, tehát hogy messze nem. Tehát, hogy éppen csak annyi atomenergiát tud Kína lerakni, hogy a teljes részarányban ne csökkenjen nagyon az aránya. Tehát, hogy egyszerűen ilyen tempóval, ha ilyen sokáig tart egy atomerőműnek a felépítése, akkor ez nem lesz elég. És hogyha nem elég, plusz ugye drágább is, akkor kérdés, nagyon nagy kérdés, hogy minek csináljuk egyáltalán. Tehát, hogy miért nem megyünk el inkább abba az irányba, hogy próbáljuk meg megoldani a napon belüli tárolást, ami most már ugye gazdaságilag egyre hatékonyabb, és találni alternatív megoldásokat arra a dekarbonizációnak, arra az utolsó 5-10%-ára. Mert ugye ez úgy néz ki, hogy nagyon viszonylag olcsón el tudunk jutni egy nagyon magas szintű dekarbonizációig, tehát hogy a gáz meg a szén kiváltásáig, de az utolsó pár százalékon, 10%-on viszont már nagyon drága azt biztosítani, hogy ne gázzal tüzeljél. Tehát ugye pontosan ez a helyzet, hogy amikor sötét van, sötét van és nincs szél, ugye a sötét szélcsend idején. De ez is egy olyan dolog, ami megváltozhat, mert ugye most már például elkezdődött a szuper mély geotermikus termelés. Tehát, hogyha sikerül megvalósítani azt, hogy ugye több 3-4 kilométerre lefúrnak a geotermikus kutakkal, most már ez mostanában kezdődik ez a technológia, és azt lehet áramtermelésre használni, mint ahogy ezt ígérik, és ez mondjuk egy évtizeden belül egy elterjedt realitás lesz, akkor viszont az van, hogy az ugye télen is működik meg szélcsendben.
1: Ez egy nagyon rugalmas módszer tud
2: alányni. És semmi köze, ugye nem időjárás függő tulajdonképpen, mert a földhőt használja, ami ugye 3-4 kilométer mélyen van. De ez, hogy mondjam, azért erre még nem tudunk építeni, mert ez még csak mostanában kezdődik. Tehát most került piac, most lépett ugye a tőzsdére egy ilyen nagyon híres, egy nagy geotermikus cég. Tehát, hogy a következő időszakban, hogyha tényleg az a célunk, hogy hogyan oldjuk meg az utolsó 10%-ot, akkor ott még azért van időnk is, meg vannak alternatív lehetőségek is. Tehát, hogy ez mindig egy ilyen probléma ebbe a dekarbonizációs sztoriban, hogy mindig előre akarunk szaladni, hogy oldjuk meg azt, hogy nem jó a nap meg a szél, mert hogy tulajdonképpen nem tudjuk mindig használni. De nem ez a cél, hanem az, hogy most növeljük ugye ezeknek a részarányát.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, István, szerintem nagyon tanulságos beszélgetésünk volt. Balt István klímapolitikai szakértőt hallottuk, és Nouvelle Vague, Don't Go következő zenében.
2: Köszönöm szépen!

0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @jazzy.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
3: 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász úgy pedagógus lesz. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A Pay & Go-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget és a Fesztivál Önkéntes Központ. A programban résztvevő fiatalok a fesztivál lebonyolításában segíthetnek majd, miközben kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket is tanulhatnak. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június közepéig több mint 20 ezeren érkeznek az ánkai és az erdélyi táborhelyre. A tavaszi turnusokban ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat. A jelképes mindössze 1000 forintos részvételi díj tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást és a programokat. Napos és felhős időszakok váltakoznak, helyenként záporok is kialakulhatnak. Időnként feltámad a szél, napközben 23-20.

0: 27 fokig melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Kőbányán, a Vaspálya utcában befelé a Liget tér előtt. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a 6-os főúton befelé az M0-ás autóútnál. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Csak a félútpályán járható a 3. kerületben a Tímár utcában, a Pacsirtemező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten a Megyeri úton a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Lezárták a külső sávot Zuglóban a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Németh Luca, BKK Info.
1: A hírek után újra. Jazzy

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Láss, ne csak hallgass! Kulturális témák a színház, a film, a zene és a képzőművészet területéről. Heti programajánlókkal kiegészítve, ez itt a Hangár a Business Classban.
1: 9 óra 37 perc van a stúdióban, László Csaba és Kamasz Melinda, és itt van velünk Tasnád István, drámaíró, forgatókönyvíró, rendező. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Ugye te talán tényleg a legfoglalkoztatottabb drámaíró, sorozatíró, színpadi művek írója vagy. 36 színművedet, 88 bemutatója volt a különböző magyar színpadokon, de nagyon sokat voltak a darabjaid külföldön is, az Egyesült Államokban, Németországban, Olaszországban, tényleg felsorolni is nehéz. Hogy lesz valaki ilyen sikeres ma Magyarországon? Ebben a szakmában, amiben általában nagyon sokan panaszkodnak, hogy nagyon nehéz.
2: Hosszú ideig kell kitartóan csinálni, más nem tudok mondani, ugye több mint 30 éve kezdtem, és társulatokkal dolgoztam, tehát szerintem a válasz egyik része ez, hogy nem a hagyományos drámaírói szerepből kezdtem, hogy otthon megírom a remek művemet, és aztán házalok vele, hanem ilyen is volt, de társulatokkal együtt a Bárka Színházat alapítottuk, ugye 96-ban, aztán Kréta Körszínháznak a rezidens drámaírója voltam, tehát, hogy úgy fejlesztettünk előadásokat, hogy színész improvizációk alapján én is ott voltam, hoztam ötletet, tehát különböző formációkat próbáltunk ki, kapcsolódási módokat, és ebből születtek különböző típusú szövegek.
1: És hogy fedezted fel, tehát ha téged hogy fedeztek fel úgy a színházak, hogy egészen különböző típusú anyagaid is, műveid jelennek meg, illetve viszik őket színpadra?
2: Hát ott sertepert értem például a pályám elén az Operett Színházban. Nagyon érdekelt a zenés műfaj. És akkor először dalszövegeket...
1: Tehát akkor mindent csináltál, ami szembe jött.
2: Igen. Tehát például színikritikusként kezdtem, tehát egyetem alatt színikritikákat írtam, nagyon sok fele jártam az országba. Néztem, visszajeleztem, ugye írásban, így megismertem embereket, alkotókat, és tehát így gyakorlatilag így belekeveredtem az egészbe. Szívesen vállaltam ilyet, mondom, hogy dalszövegeket írok, vagy leporolok régi, mint a Leányvásárban. Aztán, ha ott voltam, akkor a Bacsó Péterrel és Makkárollyal írtunk egy musicalt, vagy zenés játékot, ez a Vörös Lámpásház. De közben a Krétakörrel már dolgoztunk alternatív színházi ügyekben, tehát, hogy egyszer zajlott az élet, és kipróbáltam magam mindenbe, amiben lehetett.
1: Mennyire voltak nyitottak erre a színházak, hogy igazából neked kellett keresned őket, vagy pedig ők örültek, hogy végre egy mai darab kerül eléjük? Vagy ez hozta az egyik ismerettség a másikat?
2: Nagyon-nagyon különböző ez a terep, szóval, hogy a Kőszínház teljesen más, mint egy akkoriban alternatív színháznak volt.
1: Igen, mert ugye a Bárkával mondtad,
2: Igen, tehát, hogy nagyon-nagyon, vagy mondjam, egy vidéki kőszínház, vagy most már nemzeti színház státuszt kapott színházak, sokkal merevebbek, inkább a biztosra mennek, keresik a klasszikus szöveget, vagy kanonizált, ha kortást kérnek, akkor is inkább már legyen biztos, hogy ez remek mű. Tehát a kísérletezésre ott kevésbé van terep, ezért jó, hogy ha nem folytjuk meg mondjuk a független színházakat, és lehet viszonylag kisebb kockázattal kísérletezni, új formákat, új nyelveket kipróbálni. Ott nyilván nyitottabbak voltak, és én ezért is inkább onnan indultam.
3: Ugye egyik utolsó darabod, ami a Vix Színházban volt, ez az Apa szeme fénye, Gold Digger.
2: Igen.
3: Ugye ezt a Gold Diggert nem vagyok benne biztos, hogy ezt mindenki Magyarországon érti, hogy mit jelent, bár ez aranyásra azért előjött az elmúlt években Magyarországon is. Ugye ez egy, ebben mennyi így az áthallás így a mai mindennapok Magyarországának, meg politikájának világába?
2: Mivel ez egy családtörténet, illetve egy bűntörténet, hiszen ez a kis aranyású, ez a kislány rászáll egy 80 éves özvegyen maradt bácsira, és gyakorlatilag a vagyonából akarja kiforgatni, szerelmet hazudva, ezért kicsit nehéz látni ebben az áthallást. Ha mellé tesszük, hogy mindezt egy olyan társadalmi közegben tudta megcsinálni, ahol ő, ahogy el is mondja, egy vidéki kis településről jött, olyan családi körülmények között, tehát tulajdonképpen más esélye nem volt, miközben, hogy elítélnénk, úgy megismerjük az ő hátterét, és úgy már bonyolultábbá válik a dolog, hogy neki az, hogy följött Pestre, és hogy tulajdonképpen nem is kell rossz dolgot csinálnia, hanem kedves lenni egy bácsival, hát mi ebben a rossz, akkor már bonyolultabb a képlet. Eredetileg ez egy forgatókönyv volt, 8 évvel ezelőtt írtam, és Hát itt elég hamar látszott, hogy ez magyar állami pénzből nem fog elkészülni, és akkor külföldi csatornákon próbálkoztam, és például a Cseh Köztévénél, vagy a Lengyelnél, és olyan érdekes, hogy azt mondták, hogy náluk ilyen bűntípus nincs. Csak ezt nem értik. Vagy Magyarországon tényleg ilyen van. Mondtam, hogy ez nagyon elterjedt.
3: Mindennapos, nem?
2: Hát van öregezés elleni, hát nem túlzással. Tehát van ilyen a rendőrségen, van egy ilyen alosztály, hogy öregezés elleni.
3: Van ismerősöm, ahol nagypapát így behálóztak.
2: Hát mindannyiunknak van. Tehát én azért is kezdtem ezzel foglalkozni. Először egy barátommal történt, aztán még egy barátommal. Miközben egyébként írta a zenét hozzá, mondani a Nes barátom, vele is megtörtént. Szóval, hogy szerintem az se baj, ha erről tudunk, hogy ez van mindennapos, nyilván a lakásmafiához kapcsolódva. Tehát lésen kell lenni és odafigyelni az idős hozzátartozóinkra.
1: És hogy fogadták? Tehát ugye a Vígszínháznak van a kis színpada, ahol több modern dráma is színpadra kerül. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és gondolom valamilyen fajta unikum? Vagy mit látsz, tehát hogy ugye jobban ismered ezt a szférát?
2: Nem, a Vígszínházban évek óta
1: mert hogy a Vígszínházi kezdeményezés unikum az nagy merítéshez képest, Magyarországhoz képest. Hát,
2: annyiban igen, hogy van egy játszóhelyük, ugye a házi színpad fönn a negyediken, Vígszínházban, ahol kifejezetten kockázatot vállalnak és új darabokat mutatnak be, kortárs regény adaptációkat csinálnak. Ez igen, tehát hogy van egy folytonosság és lehet számítani.
3: Összefolytatják ezt a darabot? Tehát persze. Tovább.
2: Most megyünk vele Pécsre, lesz a Pécs Pont Fesztivál, és június 14-én például ott fogjuk játszani. Nagyon örülök, mert most fog először kimozdulni az előadás valahova, egy egészen más térbe, sokkal nagyobb térbe, mint ahol játszuk a Vígszínház stúdiójában, úgyhogy kíváncsi várom, hogy így fog-e működni nagyobb térben.
3: Milyen terveid vannak most, akár dráma, film?
2: Az a helyzet, hogy ez a 8 évvel írt forgatókönyv váratlanul megvalósulhatott, mikor már lemondtam volna, úgyhogy pont az Apa szeme fényének a filmváltozata elkészült, az Örökség című film, aminek az utómunkáin most dolgozom, már a trailer meg ki is jött, és ősszel lesz a mozikban, októberben lesz a mozikban, tehát aki nagyon szeretné, megnézheti színházban egy másik szereposztással, és egy filmmel megint egy másik szereposztással.
1: És esetleg új darabon, vagy új rendezés?
2: Új rendezésen is dolgozom, ugye nemrég mutattuk be itt nem olyan messze, ugye a Szilágyi Erzsébet Fasorban egy lakásszínházi bemutatónk volt, a Monspartház, ilyet se csináltam még 32 nézőnek.
3: Monspartház?
2: Igen.
3: Ez a Saroltának?
2: Így van. A Sarolta és a Feledi Péternek a lakásában, ugye sajnos már nincsenek köztünk, és a fia Feledi Botond kért meg, hogy itt van üresen ez a hatalmas ház tele relikviával, az ő emlékükkel, hogy valami módon egy rendhagyó színházi estére, vagy valami nem tudunk-e csinálni, és akkor így meghallgattam sok podcastot, beszélgetést velük, családi anekdóták, és végül is aztán így járt össze ez a lakásszínház előadás, Durica Katarinával írtuk ugye a Botton feleségével ezt a változatot, aki ugye személyesen is jól ismerte őket, és ezt játsszuk most is, és ha már így összebarátkoztunk Katarinával, az a regényéből, a Mennyit adtál című, Mennyit adtál érte című regényéből írok most, vagy hát megírtam egy színpadi adaptációt, és azt próbáljuk, ez egy kétszereplős darab Ulma Mónikával és Tam Vikivel.
1: És az hol lesz?
2: Művészetek völgyében lesz a bemutatás augusztus 1-én.
1: Ugye nagyon sokat dolgoztál, vagy nagyon sok darabodat mutatták be nagyon sok országban. Tehát szerintem neked van összehasonlítási alapod arra vonatkozóan, hogy a magyar színházi élet az ilyen, milyen. Mert ugye sokan mondják, hogy nálunk azért nagyon széles és nagyon hatalmas választék van, és rengeteg színházi előadás közül választhatunk. Ez tényleg így van, vagy pedig?
2: Abszolút így van. Tehát, hogy
3: szerintem Budapest komoly zenébe színházba, szerintem világhatalom vagyunk.
2: Ez így van. Tehát ez túlzás nélkül, mert ugye sokszor panaszkodunk, vagy csak azt halljuk meg, de alapvetően azt is el kell mondani, hogy ez a rendszer, aminek rengeteg hibája van, strukturálisan tényleg meg egy ilyen szocialista örökség, de óriási érték. Tehát nagyon óvatosan kell hozzányúlni, mert ilyen diverzitás, ilyen sokféle színház, és ennyi.
3: Hát az alternatívokból kéne megpróbálni visszahozni többet. Hát tehát ugye a Schillinget, a Bodó Viktort, a Bundrucot, tehát ezek most is dolgoznak időnként itthon, de hogy jöjjenek haza, és itt megint 0-24-ben dolgozzanak, mert szerintem ők nagyon hiányoznak. Most mondtam három nevet, de nyilván még lehet jó néhányat mondani, akiknek haza kéne jönni. Hát egy nagy kérdés, hogy erre lesz a lehetőség most.
2: Hát mindenki ezt várja, meg reménykedik ebben, ugye azért Bodó Viktor már évek óta itt is dolgozik az őrkényben.
3: Hát én most láttam a Katonába egy darabját, például a Mester és Margarita, tehát fantasztikus volt egyébként, de...
2: Ugye a Proton, a Mundrucóék színház azért most állt fejre, most ugye pár hónapja volt a gyűjtés, de hát talán most új szelek fognak fújni, és nem csak a külföldi pénzből lehet. Ugye a Krétakör is az utolsó 5 évben csak külföldi finanszírozásból tudta megcsinálni az itthoni előadásait, tehát teljesen abnormális
3: helyzet. Van rá esély, hogy a shillingek hazajönnek szerinted?
2: Én azt gondolom, hogy igen.
3: Tehát, Szász János, itt, mint rendező.
2: Nem érne, ha újra egy szabad terep lesz, ahol ki lehet fejezni a gondolatainkat, akkor miért ne? Ki tart vissza, és mitől?
1: És akkor ezek szerint akkor lehetett látni azt, hogy filmszínházi szakma, a színházi szakma is összeállt, hogy valamilyen elképzelésekkel, hát idézőjelbe bombázzák az új vezetést, ebben valamilyen szereped van?
2: Pici, de van. Most alapítottuk meg a film írók és filmdramaturgoknak a társaságát. Ugye az is fura, hogy nem volt eddig ilyen, de nem volt érdekvédelmi szervezete. Most hirtelen mindenki azt gondolta, hogy ennek lehet értelme. Úgyhogy pár hete elkezdtünk szerveződni, mert volt két taggyűlés, megválasztottak a vezetőséget, és dolgozzuk ki azt a fajta ajánlat csomagot, amit remélem majd valaki el fog olvasni, hogy hogy lehetne ezt a, tehát a forgatókönyvfejlesztést úgy kitalálni, új struktúrát, hogy ebből tényleg értelmes forgatókönyvek, és ne propagandafilmek, melyen kosztümös, nézhetetlen szörnyűségek szülessenek.
1: Még a sorozatokra kérdeznék rá egy nagyon gyors kérdéssel, hogy ugye sorozatokat is forgatókönyv írója voltál, hogy milyen dolgozni mondjuk egy HBO-val?
2: Hát az nagyon jó volt, amíg el nem mentek. Hiszen sajnos már évek óta nincs itt saját gyártás. Tehát inkább sugároznak, így évekig még volt dokumentumfilmes szekció.
1: Ugye te csináltad az Aranyélet, meg a Terápiának is írója voltál.
2: Hát ez egy aranykorszak volt. Jött egy vezetőség, vált, nyilván jöttek streaming platformok, nagyon komoly versenyhelyzet alakult ki, és hoztak egy ilyen, ez egy elsősorban gazdasági döntés volt. Ugye kelet-európai régióból kivonják, és inkább a skandi részen erősödnek meg.
1: Hát de azért lehet nekik benyújtani, mert én hallottam, hogy azért van, aki nyújt be hozzájuk ötleteket.
2: Hát benyújtani mindent.
3: Ja, nekem is lehet benyújtani.
2: Mi falósul meg? Ugye?
1: Na hát, mindenestre sok sikert kívánunk a továbbiakban is, bár szerintem neked nem kell, mert aztán neked szerencsére erre nincs szükség. Tasnádi István drámaíró, forgatókönyvíró, rendező, József Attila és Balázs Béla Díjas. Ki volt a vendégünk? Köszönjük szépen!
2: Én is köszönöm.
3: Köszönjük szépen!
0: Jazzy. Együtt vagyunk! Fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
3: Jó reggelt kívánunk május 21-én, reggel 9:50 itt a Jazzy Business Classban. Eljött a búcsúnak az ideje, de előtte nézzük meg, hogy hogyan nyitott a tőzsde. A BUX 131.532-n áll, gyakorlatilag egy 0,05%-os növekedés, tehát a blue chipeknél is két zöld, két pirosat látok, a Magyar Telekom plusz 0,91, 2652, a MOL 3948, mínusz 1%, az OTP 39.890,
1: ugye mínusz 2,94. Ugye pont itt beszéltük, hogy 45 ezer is volt.
3: De várjál, de nagyon fontos, mert ilyenkor volt már, hogy van egy jó barátom, aki mindig felhív, tegnap forgott utoljára osztalékszelvénnyel az OTP, és ilyenkor automatikusan van egy esés, mert ugye az osztalékhoz kikerül az árból.
1: Na jó, de aki most bevásárol, az oké.
3: Igen, de hogy, tehát itt most nem azért, hogy az OTP-be jött valami hír, hogy nem tudom én, találtak valami aknát valahol, hanem egyszerűen az osztalékszelvény miatt van ez a történet, és a Richter pedig 12.380 plusz 1,31%.
1: Hát egy eurót jelen pillanatban 360 forintért, egy dollárt pedig 310 forintért lehet megvásárolni, ami hát most egy picit talan erősödött, mert volt már 363 is.
3: De nagyon ez a 359-61 között mozog most már.
1: Most nagyon régóta mondták, hogy 380, azt hiszem talán pont a Surányi mondta, hogy 380 lenne, azért az jobb lenne az exportőröknek.
3: Az exportőr, tehát nekem van olyan exportőr barátom, hétvégén mondta, hogy 25%-kal nőtt tavaly az árbevétele, és kevesebb lett a profitja, mint az előző évben. és ez kizárólag az árfolyam miatt.
1: Igen.
3: Bitcoin?
1: Bitcoin az pedig kérem szépen 77.573, ami azt jelenti, hogy egy kicsit gyengült a bitcoin, illetve dollárban.
3: És a Brent olaj, azt szoktuk még mostanában mondani, a 103,5, tehát láthatóan 100 alá nem nagyon akar menni. Ez még mindig azért nagyon drága.
1: Hát nincs változás a Hormozinál, hiába mondja Trump.
3: Neked, ugye, már bocsánat, hogy így itt fogtunk gyorsan a stúdióba, valamilyen véleményed tőzsdéről, részvényekről?
2: Csak pislogok.
1: Csak pislogok. Nem.
2: És arra vágyom, hogy valaki egyszer elmagyarázza ezt a bitcoint. De most nem kérem, hogy elmagyarázza.
1: Egyébként nagyon okos a kérdés, mert mi a Csabával mindig nem értjük azt, tehát illetve nyilván bizonyos a Csaba az teljesen érti, hogy a semmit miért adják, veszik.
2: Igen, ez...
3: Hogy és ezzel elég jó keresnek egyesek, és aztán elég nagyokat buknak egyesek.
1: Igen, a semmit. Igen. Veszik.
2: De látom, hogy már semmi automata is van.
3: Szóval bármit lehet vele csinálni. Jó, de belegondolsz, egyébként amikor van egy 20 000-es a kezedbe, az is egy darab semmi, az egy darab papír, amire mindenféle számokat.
1: Igen, csak azért mégis
3: képeket.
1: Ott van mögött egy állam.
3: Igen, az van, ez a különbség, hogy a bitcoin mögött nem tudjuk, hogy ki van, gyakorlatilag nincs senki, tehát tudjuk, hogy nincs senki.
1: Tehát a senki mögötte a semmit árulva, és de mégis a... 77 000 dollár. Egy darab 77 000 dollár.
2: Többenet.
3: Na hát nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Hát hosszú hétvége jön majd, hát ma még csütörtök van, de
1: már kis péntek, ez már egy jó nap.
3: Hosszú hétvége lesz, és a BL döntő nem ezen a hétvégén lesz, hanem a következő hétvégén, viszont kifejezetten meleg lesz, szerintem rengetegen mennek, és lehet, hogy fürdünk a Balatonba, már akik bátor, meg nagyon
1: hát
3: nagyon
1: szerintem
3: merész.
1: Sokan elindulnak ma.
3: Az biztos. Na hát köszönjük szépen a figyelmet, szép napot, jó szórakozást mindenkinek.
1: Viszont Alázsra.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
2: Már készül a pünkösdi hosszú hétvégére a MÁV. Újra közvetlen repülőjárat közlekedik Budapest és az Egyesült Államok között. Nyárias idő várható záporokkal, a délutáni csúcsok országszerte 23 és 27 fok között alakulnak. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vukov Judit. Törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza párt az országgyűlési vizsgálóbizottságok munkájával kapcsolatban. Ez szerint a jövőben akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel és 1 millió forint bírsággal büntethetik azt, aki akadályozza a testületek munkáját. Ha az érintett nem jelenik meg egy vizsgálóbizottság előtt, először 100 000, majd a következő 2 alkalommal már 1 millió forint bírságot kell fizetnie, végül a rendőrséggel elővezettethetik. Több kocsival és tartalékjárművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. A jó idő miatt várhatóan sokan útra kelnek, ezért a főszezont idéző erős forgalomra kell számítani. A kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon nagyobb kapacitású autóbuszok, illetve hosszabb összeállítású vasúti szerelvények is közlekednek majd. Sűrített járatokkal készül a BKK a labdarúgó bajnokok ligája döntőjére. Május 30-án a meccsnapon mind a 2-es, mind a 4-es metró, mind az 1-es villamos nagyon sűrűn fog járni. Emellett sűrítik a repülőtérről a városba történő bejutást biztosító buszjáratokat is, mind a 100-el, mind a 200-el buszok a meccsnapokon akár 4,5-5 percenként fognak közlekedni. De a meccset megelőző, illetve az utána következő napokon is sűrített menetrenddel közlekednek ezek a járatok. A BKK összességében több mint 60 ezer közlekedőre számít. Éles fordulat várható hamarosan a parkolásban. 2027. január 1-én lép hatályba az a rendelet, amely egyfelől kivezeti a zöld rendszámosok ingyenes, illetve kedvezményes parkolását, emellett más módosításokat is tartalmaz. Budapesten a 2000 kiló saját tömegűnél nehezebb kocsik kétszeres parkolási díjat fognak fizetni. A Vezes.hu cikke szerint ez szintén az akus villanyautósokat érintheti kedvezőtlenül, hiszen az érintett modellek között bőven vannak olyanok, amelyek átlépik a kritikus tömeghatárt. 6 év szünet után mától újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Forradalmi menza indult egy győri iskolában. A tanulók mostantól svédasztalos, úgynevezett szabadszedéses formában vehetnek az ebéd kínálatából, így többféle fogás közül választhatnak, és akár kombinálhatják is az ételeket. A modell célja, hogy a diákok saját igényeik szerint szedjenek az ételekből, és ezzel párhuzamosan csökkenjen az ételhulladék mennyisége is. Emellett szempont a közétkeztetés modernizálása, valamint a fiatalok tudatosabb étkezési szokásainak kialakítása. Országszerte sok napsütés várható, legfeljebb a középső ország részben lehetnek gomoly felhők, arrafelé elszórtan futó zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Többfelé megélénkül, a Dunántúlon, illetve a keleti ország részben időnként megerősödik a szél, délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukov Juditot hallották.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.
3: Ask me how do I feel, ask me now that we're cozy and clean.

Ding dong, ding dong, ding. Szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. Gero zenél majd, aki már a középiskolai évei alatt megalapította az első zenekarát, amivel rendszeresen fellépett. Az akusztikus hangszerek és a modern elektronika ötvözésével alakította ki sajátos hangzásvilágát, a Persze Persze szól majd. Most pedig a Stay Shishi zenél, ami három énekesből áll, a nevük egy szójáték, és tisztelgés a diszkó legenda Nile Rodgers és a Chic zenekar előtt. Ez a Disco Life.

0: Pénzi Lexikon.
1: 1869-ben létrejött a Földtani Intézet, és ezzel hivatalosan is tudománnyá vált a geofizika. A nagy lépésekben haladó tudományág hamarosan székházat is követelt és kapott is. 1899-re a Stefánia úton megépült Budapest egyik legszebb szecessziós épülete, a Magyar Állami Földtani Intézet. A gyönyörű szecessziós alkotás teteje kétségtelenül a város egyik legszebb pontja, elképesztő panorámával. Az épületben használt csodálatos kék szín szinte egybefolyik az égbolttal, és minden részletében a kék bolygót idézi. Ha kicsit jobban körülnézünk ebben a mesevilágban, felfedezhetjük a kémények csavart, szürreális formáit, az éleket díszítő kőcsipkéket és a zsolnai mázas borításon lévő népi és földtani motívumokat. A tető középpontjában az épület leghangsúlyosabb elemeként ős magyar figurák, atlaszok tartják vállukon a glóbuszt, ami szintén az intézet tevékenységére utal.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Candy Duffer az egyik legelismertebb és legsikeresebb holland zenész, nagyban hozzájárult a jazz népszerűsítéséhez a fiatalabb generációk körében, a Tommy Gunn szólt tőle. Négy nagyszerű zenész alkotja a Cosmic Surf Clubot, 2018-ban jelentkeztek legutóbb lemezzel. Ez a Love in the Air.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Azon a zeneszerző énekes Valerio Carboni következik. Gitárosként kezdte pályafutását, majd több formációban is énekelt. Zeneszerzéssel is foglalkozik mind a mai napig. Rengeteg filmes és televíziós produkcióhoz szerez zenét. Előtte az énekes dalszerző, producer Lemizoni zenél sokfajta stílusban és műfajban készíti dalait. Ezek között szerepel country, pop, rock, R&B, funk és smooth jazz. Az Independent Woman szól tőle. Most pedig az inkognitó énekese Tony Momrell dalát játsszuk. Gospel kórusokban kezdett énekelni, tínédzserként egy rap bandával is próbálkozott. Ez a Let Me Show You.

0: Jazzy Lexikon.
1: A milleniumi újjáépítés során Budapestnek rengeteg épületfára volt szüksége. Szállításuk legolcsóbb módja az volt, hogy a kidöntött fatörzsekből tutajt készítettek, és ezeket a Dunán a városba úsztatták. Általában 8-10 tutaj úszott egymás után, lécekkel, deszkával, zsindellyel megrakva. Egy ilyen tutajcsoport tett ki egy szállítmányt. A tutajosok a fakereskedő alkalmazottai voltak, bár a szállítás e módja olcsó volt, de kockázatos. Ráadásul az átázott faanyagot még sokáig kellett szárogatni felhasználás előtt. A 19. század végére a vasúti szállítás kiszorította.
0: Jazzy Lexikon.

0: bella ragazza. Americana, eh?
1: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A History magazin a történelem lenyűgöző világába kalauzol. Hitelesen, érdekesen, olvasmányosan. Fedezze fel velünk a múlt titkait és sorsfordító pillanatait. Rendelje meg tavaszi ébredés előfizetői csomagunkat mindössze 18.900 forintért, ami ráadásul most tartalmaz egy 6.000 forint értékű prémium kávé vagy teautalványt is. Keresse a Historyt az újságárusoknál, vagy látogasson el a bbchistory.hu oldalra. History magazin. A történelem még sosem volt ilyen friss.
1: Május 18-a és június 1-e között Tejben Vajban füröztjük hallgatóinkat a Tej Világnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tejfel.
4: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
5: Már készül a pünkösdi hosszú hétvégére a MÁV. Újra közvetlen repülőjárat közlekedik Budapest és az Egyesült Államok között. Nyárias idő várható záporokkal, a délutáni csúcsok országszerte 23 és 27 fok között alakulnak. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vukov Judit. Törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza párt az országgyűlési vizsgálóbizottságok munkájával kapcsolatban. Ez szerint a jövőben akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel és 1 millió forint bírsággal büntethetik azt, aki akadályozza a testületek munkáját. Ha az érintett nem jelenik meg egy vizsgálóbizottság előtt, először 100 000, majd a következő 2 alkalommal már 1 millió forint bírságot kell fizetnie, végül a rendőrséggel elővezettethetik. Több kocsival és tartalékjárművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. A jó idő miatt várhatóan sokan útra kelnek, ezért a főszezont idéző erős forgalomra kell számítani. A kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon nagyobb kapacitású autóbuszok, illetve hosszabb összeállítású vasúti szerelvények is közlekednek majd. Sűrített járatokkal készül a BKK a labdarúgó bajnokok ligája döntőjére. Május 30-án a meccsnapon mind a 2-es, mind a 4-es metró, mind az 1-es villamos nagyon sűrűn fog járni. Emellett sűrítik a repülőtérről a városba történő bejutást biztosító buszjáratokat is, mind a 100-e, mind a 200-e buszok a meccsnapokon akár 4,5-5 percenként fognak közlekedni. De a meccset megelőző, illetve az utána következő napokon is sűrített menetrenddel közlekednek ezek a járatok. A BKK összességében több mint 60 ezer közlekedőre számít. Éles fordulat várható hamarosan a parkolásban. 2027. január 1-én lép hatályba az a rendelet, amely egyfelől kivezeti a zöld rendszámosok ingyenes, illetve kedvezményes parkolását, emellett más módosításokat is tartalmaz. Budapesten a 2000 kiló saját tömegűnél nehezebb kocsik kétszeres parkolási díjat fognak fizetni. A Vezes.hu cikke szerint ez szintén az akus villanyautósokat érintheti kedvezőtlenül, hiszen az érintett modellek között bőven vannak olyanok, amelyek átlépik a kritikus tömeghatárt. 6 év szünet után mától újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Forradalmi mensza indult egy győri iskolában. A tanulók mostantól svédasztalos, úgynevezett szabadszedéses formában vehetnek az ebéd kínálatából. Így többféle fogás közül választhatnak, és akár kombinálhatják is az ételeket. A modell célja, hogy a diákok saját igényeik szerint szedjenek az ételekből, és ezzel párhuzamosan csökkenjen az ételhulladék mennyisége is. Emellett szempont a közétkeztetés modernizálása, valamint a fiatalok tudatosabb étkezési szokásainak kialakítása. Országszerte sok napsütés várható, legfeljebb a középső ország részben lehetnek gomoly felhők, arrafelé elszórtan futó zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Többfelé megélénkül, a Dunántúlon, illetve a keleti ország részben időnként megerősödik a szél, délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
6: A hírek után újra jazzy zene.

Szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Andrea Stevens, azaz DJ Greyboy, a 90-es évek elején a kaliforniai acid jazz és West Coast funk mozgalom egyik úttörője volt. Bár Davenport pedig egy zenei kaméleon San Franciscóból, pályafutását különböző indie rock és blues zenekarokban kezdte, közös daluk a Genevieve szól majd. Most pedig a mai is csúcsformában lévő diszkó királynő Gloria Gaynor énekel. Ez a Find the Know.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Daisuke Miyamoto egy japán smooth jazz trombitás, aki a modern R&B és funk elemekkel színesíti játékát, könnyed napfényes hangzást teremtve a Love You Baby-től tőle. 1966-ban vitte sikerrel Frank Sinatra a Strangers in the Night című dalt, amiért később Grammy-díjat is kapott. Ezzel folytatjuk most a Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az 5. kerületi Aulich utca 3 szám alatti lakóházat Kőrösi Albert tervezte Valkó Lajos pénzügyminisztériumi államtitkár számára. A kivételesen gazdagon díszített szecessziós épület 1901-ben készült el. A homlokzatot tanulmányozva egész állatsereglettel találkozunk. Béka, kígyó, mókus, szitakötő, gyík, páva és bagoly néz le ránk, de gesztenyefa és tölgyfaágak, valamint kukorica is megfigyelhető a díszítő elemek között. A homlokzat fő dísze az oromzaton, az a csempelapokból álló kerámia falkép, amelyen egy piros ruhás hölgy éppen gyümölcsöt szakít le az almafáról. A kerámia ritkaságnak számított az épület díszítésben Pesten, ahol inkább a mozaik képek használata volt gyakoribb.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @jazzy.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
1: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak.

0: Mindjárt délben folytatjuk a Jazzy Lexikont. Az osztrák New Jazz mester Klaus Waldeck és állandó alkotótársa az olasz-amerikai énekesnő Patricia Ferrere következnek, Dating Line daluk címe. Előttük a smooth jazz műfaj egyik legkeresettebb képviselője, a szaxofonos Kenny G következik. Az 1970-es évek végén és a 80-as évek elején a Barry White Love Unlimited Orchestra tagjaként kezdte karrierjét, és session zenészként dolgozott együtt olyan híres előadókkal, mint például Jeff Lorber. A You Are Beautiful szól tőle. Most pedig jön Bolden, a producer elég komplexen tekint a zenélésre, több mindenhez is ér, többek között gyönyörű képeket fest és fotózással is kísérletezik. Két éve megjelent dalát játsszuk, a következő zenei blokkunkat követően jön a Daily Hír magazin, meghallgatjuk DJ Leo Jazzy Mixét, aztán folytatódik a Lexikon.
1: The beauty of jazz is that there are so many great people who on any given solo can manifest something you never thought of. It's not reduced just to the people who are famous or the people you know. It's like life. In any day or in any moment, a person can lift you up and show you another way to view the world.

0: Jazzy Lexikon.
1: Budapesten hivatalosan 19 különböző gyógyvizet tartanak számon. A gyógyfürdőkben mészkőtáblákon tüntetik fel az adott fürdő gyógyvizének összetételét és a gyógyvíz hőfokát. A legforróbb vízben mindössze 6, illetve 9 perces tartózkodást ajánlanak. Ha hosszabb ideig ülünk a vízben, a vérnyomás csökkenése miatt könnyen megszédülhetünk, amikor elhagyjuk a medencét. A legmelegebb termál medence a Rudas fürdőben található, ennek vize 42 Celsius fokos.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Négy nap,

0: támogatás vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Május 18-a és június 1-e között Tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
3: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
4: Reklámot hallottak. A legfontosabbak percekkel mások előtt. Déli hírmagazin a Jazzin.
5: Már készül a pünkösdi hosszú hétvégére a MÁV. Újra közvetlen repülőjárat közlekedik Budapest és az Egyesült Államok között. Nyárias idő várható záporokkal, a délutáni csúcsok országszerte 23 és 27 fok között alakulnak. Ez a Jazzy Déli Hír magazinja 2026. május 21-én csütörtökön 11 óra 53 perckor. A mikrofonnál Vukov Judit. Alaptörvénymódosító javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Tisza párt. A frakció javaslata értelmében 8 évben korlátoznák a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az indítvány megalapozza a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyon a nemzeti vagyon. Az előterjesztése mellett törölni az alaptörvényből az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelméről szóló rendelkezést is. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bujdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Sürgeti az ukrán mezőgazdasági termékek importtilalmának visszaállítását a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszüntetésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézségeket okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2%-kal, a nettó 11,3%-kal nőtt egy év alatt, miközben a reálkereset, az infláció hatását is figyelembe véve 9,3%-os emelkedést mutatott. A nettó kereset medián értéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értékét. Egy hónap alatt 112.000 jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A Pay & Go-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget és a Fesztivál Önkéntes Központ. A programban résztvevő fiatalok a fesztivál lebonyolításában segíthetnek majd, miközben kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket is tanulhatnak. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. Több kocsival és tartalékjárművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. A jó idő miatt várhatóan sokan útra kelnek, ezért a főszezont idéző erős forgalomra kell számítani. A kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon nagyobb kapacitású autóbuszok, illetve hosszabb összeállítású vasúti szerelvények is közlekednek majd. Sűrített járatokkal készül a BKK a labdarúgó bajnokok ligája döntőjére. Május 30-án a meccsnapon mind a 2-es, mind a 4-es metró, mind az 1-es villamos nagyon sűrűn fog járni. Emellett sűrítik a repülőtérről a városba történő bejutást biztosító buszjáratokat is, mind a 100-e, mind a 200-e buszok a meccsnapokon akár 4,5-5 percenként fognak közlekedni. De a meccset megelőző, illetve az utána következő napokon is sűrített menetrenddel közlekednek ezek a járatok. A BKK összességében több mint 60.000 közlekedőre számít. Éles fordulat várható hamarosan a parkolásban. 2027. január 1-én lép hatályba az a rendelet, amely egyfelől kivezeti a zöld rendszámosok ingyenes, illetve kedvezményes parkolását, emellett más módosításokat is tartalmaz. Budapesten a 2000 kiló saját tömegűnél nehezebb kocsik kétszeres parkolási díjat fognak fizetni. A Vezes.hu cikke szerint ez szintén az akus villanyautósokat érintheti kedvezőtlenül, hiszen az érintett modellek között bőven vannak olyanok, amelyek átlépik a kritikus tömeghatárt. 6 év szünet után mától újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Forradalmi menza indult egy győri iskolában, már is mondom a részleteket, előtte azonban...
6: Külföld.
5: Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett, erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. A politikus megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Megnyílt az út az Ukrajnának szánt új uniós hitelprogram előtt, miután az Európai Bizottság aláírta az erről szóló egyetértési megállapodást. A támogatás első 3,2 milliárd eurós részletét várhatóan 2026 második negyedévében folyósíthatják, ha Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket. A megállapodás a többi között korrupció ellenes intézkedéseket, gazdasági reformokat és az államháztartás megerősítését írja elő Kijev számára. Kijevnek csak akkor kell visszafizetnie a hitelt, ha Oroszország kártérítést fizet az ukrajnai károkért. A nemzetközi stabilitás egyik fontos tényezőjének tartja az orosz-kínai együttműködést az orosz elnök. Vlagyimir Putyin Pekingben hangsúlyozta, a feszült geopolitikai helyzetben felértékelődik a két ország stratégiai partnersége. Hangsúlyozta az energetikai együttműködést, és jelezte, hogy Oroszország megbízható szállító marad.
6: Kulturális hírek.
5: Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és kiállítóhelyek. Ma kezdődik a 30. Szegedi Borfesztivál, jövő vasárnapig több száz kiállító, köztük borászok, pálinkaházak és vendéglátósok várják az érdeklődőket a Széchenyi téren. A Dugonics téren kézműves vásár tartanak, idén is lesz borverseny, a hétvégén pedig domtéri kavalkád, amelyen koncertek szórakoztatják az érdeklődőket. Forradalmi menza indult egy győri iskolában. A tanulók mostantól svédasztalos, úgynevezett szabadszedéses formában vehetnek az ebéd kínálatából, így többféle fogás közül választhatnak, és akár kombinálhatják is az ételeket. A modell célja, hogy a diákok saját igényeik szerint szedjenek az ételekből, és ezzel párhuzamosan csökkenjen az ételhulladék mennyisége is. Emellett szempont a közétkeztetés modernizálása, valamint a fiatalok tudatosabb étkezési szokásainak kialakítása.
4: Budapest legfrissebb időjárása.
5: Országszerte napos idő várható, csak a középső területeken lehet több gomoly felhő az égen, amelyekből helyenként előfordulhat egy-egy zápor-zivatar. Az északi északnyugati szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon, illetve a keleti harmadban olykor megerősödik. A hőmérséklet délután 23 és 27, késő este 13-20 fok között alakul.
4: Ez volt a Jazzy Déli Hírmagazinja. A szerkesztő Vukov Judit volt.

A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Egy csepp a természetből, egy jó falat a régióból. Add át magad az önfelett élvezeteknek, miközben a kányavári borbirtok remek borait kóstolod, isteni harapnivaló kíséretében a kányavári borteraszon, mesés kilátással a kis Balatonra. www.kanyavari.hu. Reklámot hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
2: Ausztriában tárgyal Magyar Péter miniszterelnök. Több száz hamisított parfümöt, ruhát, táskát és napszemüveget találtak egy pápai piacon. Kora nyárias idővel érkezik a pünkösdi hosszú hétvége. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Ausztriában tárgyal ma Magyar Péter. A miniszterelnök és delegációja Lengyelországból utazott Bécsbe, ahol találkozik Christian Stocker kancellárral és Claudia Bauer európai ügyekért felelős miniszterrel. A tervek szerint meglátogatja Alexander von der Bellen államfőt is. A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Bóna Szabolcs, agrár és élelmiszer gazdaságért felelős miniszter hangsúlyozta, nem engedik, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését. Felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, Demeter Tamás pénzügyőr altábornagyot, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, feladatait átmenetileg Romokos Ferenc dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatóságának vezetője veszi át. A minisztérium szerint ezzel biztosított a szakterület folyamatos működése. Az építőiparban szükség van az Európai Unión kívüli munkásokra, mondta az Építési és Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Koi László azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány várhatóan jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. Az ágazati szakember szerint az új szabályok kialakításánál kiemelt figyelmet kell fordítani a harmadik országbeli munkavállalók helyszíni munkaügyi, munkavédelmi és adózási ellenőrzésére. A Magyar Honvédelem napja alkalmából a Nemzeti Örökség Intézete koszorúzással tisztelgett a Fiumei úti sírkert katonai emlékezet szempontjából meghatározó helyein. A megemlékezés középpontjában azok a katonák és hősök álltak, akik életüket áldozták Magyarország szabadságáért és függetlenségéért. Mint arról korábban beszámoltunk, május 21-e a Magyar Honvédelem napja. 1849-ben ezen a napon foglalta vissza a Magyar Honvédsereg Budavárát a szabadságharc során. Bomló állattetemeket és veszélyes hulladékot találtak Nagykátán, közölte a Pest vármegyei főügyészség. Azt írták, hogy az ügyészség kiemelten ellenőrzi a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető tevékenységet, így figyelemmel kíséri a hulladékok helyes kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását is. Az ügyben megkezdődött a nyomozás. Több száz hamisított parfümöt, ruhát, táskát és napszemüveget találtak a pénzügyőrök egy pápai használt cikk piacon, közölte a NAV. A pénzügyőrök több mint 400 hamisított terméket foglaltak le, amelyek közel 20 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a jogtulajdonosoknak. Iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indult az eljárás az ügyben. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel, esetleg néhol fordulhat elő zápor. Az északi-északnyugati szél többfelé megerősödhet, 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Kora nyárias idővel érkezik a pünkösdi hosszú hétvége. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: dry you out. Hear that what you cried about, boy. You know your daddy's rich, pockets jammed, and your mama got good pretty looks. Shut up there. Ha, ha, ha, ha, ha. Don't cry, child.
1: Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában. Miután a 2024-es párizsi olimpián Snoop Dogg a közvetítések abszolút sztárja volt, a sportvilág nem engedte el a kezét. Kiszivárgott hírek szerint már most hivatalos nagyköveti és kreatív tanácsadói szerepet kapott a 2028-as Los Angeles-i olimpiai játékok szervezőbizottságától. Elvégre kiképviselhetné jobban elét, mint ő. Az Everybody Watching szól tőle. Sarah J. Morris brit énekesnő a pop, a jazz, a rock és az R&B műfajaiban egyaránt otthonosan mozog. Tavaly tavasszal készített egy közös dalt a szicíliai énekessel Mario Biondival. Ez a Back Together Again.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az Andrássy út 45-ben álló írók boltja nem csak mint hatalmas kínálattal rendelkező könyvesbolt, de különleges helyszín. A szemfüles látogató a galéria részén még észreveheti a keleties bambusz motívumokat idéző stukkókat. Ezek a korábban itt álló japán kávéház utolsó emlékei. Az 1894-ben nyitott kávéház fénykora a két világháború között Krasner menyhét tulajdona alatt volt, de története során híres volt művészeti asztaltársaságáról is. A Színyei Mersepált, Ferenczi Károlyt, Ripple Rónai Józsefet, Kernstock Károlyt tagjai között tudó Miénk körének emléktáblája áll a bejárat mellett. Gyakran megfordultak itt a Latabár testvérek is. Rejtő Jenő néha készülő regénye részletével fizetett a fogyasztása után, és itt írta számos versét József Attila.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Lafayette Harris Jr. zenél, aki az általános iskola elvégzése után egy nyári délután odalépett édesapjához, és közölte, ő zenész lesz. Baltimore-ba költözik, keres olyan helyeket, ahova beengedik zongorázni, majd New Yorkba megy, hogy a legnagyobbakkal léphessen fel. Elhatározta, és így is lett. A The Works songot hallgatjuk. Most pedig a Flamand Hoover Phonic következik, a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején aratták a legnagyobb sikereket. A trip-hop műfaj egyik legjelentősebb képviselője lett. Ez a Badaboom.

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, a Happy Hours-ben, és hétvégente itt a Jazzin.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. John Legend az Ohio-i származású énekes dalszerző világsztár, több mint 7 millió albumot adott el, és számos elismerésben részesült, köztük 9 Grammy-díjban. A zeneipar egyik legsikeresebb és legelismertebb alakja, a Strawberry Blush Soulmite. Caleb Moon világa kifejezetten a szintetizátor központú indie pop, tavaly tavasszal debütált a Quiet Blue Soulmite. Most pedig az Always There című dal következik, amit eredetileg Ronnie Lowes és William Jeffrey írtak 1975-ben, és a Side Effect nevű R&B vokál jazz formáció vitte sikerre 1976-ban. Az Incognito vezetője azonban meglátta a dalban a rejtett potenciált, és 15 évvel később tető alá hozta azt a verziót, ami végül világhírűvé tette a szerzőt.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az MTK a magyar sport egyik patinás egyesülete. A magyar testgyakorlók köre alakuló közgyűlésére 1888-ban került sor egy budapesti kávézóban. Az alapító tagok a magyar arisztokrácia és a zsidó polgárság köréből kerültek ki. A századforduló előtti sport és közéletben szokatlan volt az MTK-sok demokratikus felfogása, a szélsőségekkel szembeni kiállása. Az egyik alapító Szekrényesi Kálmán volt, akit az úszás apostolának is neveztek, ugyanis első magyarként úszta át a gibraltári szorost, a Szuezi csatornát, a Bódeni tavat és a Balatont is. Mindemellett repülőgép konstruktőr és az irodalmi társulat titkára is volt. A dzsidás kapitány, a kerékpár és az erőgép szavainkat is ő alkotta.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tej Világnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
3: A biztonságról és a versenyképességről tárgyalt Orbán Anita külügyminiszter az Európai Uniós ügyekért felelős osztrák miniszterrel. Több mint 100 drónnal támadta egymást Oroszország és Ukrajna hajnalban. Kora nyárias idővel érkezik a pünkösdi hosszú hétvége. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Közép-Európa és Magyarország biztonságáról és versenyképességéről tárgyalt Orbán Anita külügyminiszter Claudia Bauer Európai Uniós ügyekért felelős osztrák miniszterrel Bécsben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az európai versenyképesség számunkra közvetlenül összefügg az energiaárakkal, a beruházásokkal, az innovációval és a magyarországi munkahelyek megőrzésével és bővítésével. Hozzátette, egyetértettek abban, hogy az illegális migrációval kapcsolatban hatékony európai megoldásokra van szükség. Emellett egyeztettek a következő uniós költségvetésről. A Magyarországnak járó forrásokról, a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről és a tagjelölt nyugat-balkáni országok Európai Uniós csatlakozásának előmozdításáról is fogalmazott a külügyminiszter. Elfoglalta a Harkív megyei Sesztyerivka települést az orosz hadsereg, közölte a Moszkvai Védelmi Minisztérium. A kiadott hadi jelentés alapján az orosz erők a 6 ukrajnai front szakasz közül 5-ön előre tudtak nyomulni, és a harcokban több mint 1200 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. Egyébként több mint 100 drónnal támadta egymást Oroszország és Ukrajna hajnalban, bár a légvédelem a szerkezetek többségét megsemmisítette, mindkét oldalon voltak becsapódások. A múlt héten meghosszabbított tűzszünet ellenére újabb, nagyszabású légi támadást hajtott végre Izrael dél-Libanonban. A légi csapásokban csaknem 30-an meghaltak, sokan megsérültek. A Hezbollah fegyveresei közben összecsaptak a zsidó államtérségben állomásozó katonáival. A helyi hatóságok szerint már több mint 3000 ember meghalt, csaknem 9400-an pedig megsérültek a március elején kezdődött izraeli támadásokban. Itthon csaknem 800 nyári gyerektábor turnus érhető el a táborfigyelő honlapon. A szülőknek érdemes még májusban foglalni, hívta fel a figyelmet a portál ügyvezetője. Tóth Béla a kiválasztással kapcsolatban hangsúlyozta, fontos, hogy a szülők már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát, és a táborosztatóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy az árban milyen ellátás, illetve programok vannak. Elindult a Boldogasszony zarándok vonat a csíksomlyói búcsúra. A több mint 800 zarándokhoz idén is 300 fiatal csatlakozott a Kárpát-medencéből és a diaszpórából a Rákóczi Szövetség szervezésében. A vonaton utazik Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki az idei búcsú szónoka lesz. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Ma is legfeljebb gomoly felhők szűrik a napsütést, a középső területeken lehet elszórtan egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon és az ország keleti harmadában időnként megerősödik a szél. Most délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
2: A hírek után újra! Jazzy zene!

Kellemes délutánt, 14 óra után pár perccel, a mikrofonnál Péter Mónika. Lucky Day egy amerikai R&B énekes dalszerző, aki 1985-ben született New Orleansban, korábban dalokat írt másoknak, aztán elkezdte a szóló karrierjét. Jellegzetes hangzása a klasszikus szól és funk elemeit ötvözi a modern R&B-vel. Big Freddy-ával közös dalukat játsszuk majd. Most pedig egy tavaly októberben megjelent dalszól Tip Funk előadásában, a felhőtlen bulizásról, az éjszakai életről és a zene iránti szenvedélyről. Ez a Funky Love Tonight.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. 2011-ben jelent meg a Kraken Smack Electric Hustle című lemeze, a holland énekesnőt Janne Schrat halljuk a Never Too Late című dalban. A 2000-es évek elején indult az énekes dalszerző Jimmy Callum karrierje, előszeretettel vesz át és dolgoz fel klasszikusokat. Ez az After You've Gone.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Pilvax egykori tulajdonosáról, Pilvax Károlyról kapta a nevét, aki az 1840-es években működtette a kávéházat a pesti belvárosban. A reformkor vége felé a radikális értelmiség és különösen a fiatalok törzsejévé vált. Itt alakult meg a Fiatal Magyarország és a Tízek Társasága nevű asztaltársaság, amelynek tagjai között volt Vasvári Pál, Vajda János és Petőfi Sándor is. A fiatal költő 1844-től rendszeresen itt reggelizett. 1848 márciusában Petőfi és társai itt beszélték meg a forradalom követeléseit, és itt került sor a 12 pont megszövegezésére is. A hagyomány szerint március 15-én itt szavalt el Petőfi először a nemzeti dalt, és innen indultak ki a forradalmi események. A kávéházat az események forradalmi csarnoknak is nevezték ez időben.
0: Jazzy Lexikon.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes Zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @jazzy.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. A The Hutchfest Collective egy viszonylag friss és izgalmas kezdeményezés. Egy nem hagyományos fix tagokból álló zenekar, hanem egy művészeti csoportosulás. Egy kerti fesztiválban nőtte ki magát komolyabb zenei projekté, a Place in the Sun szól tőlük. Jonathan Fritzen Stockholmban született svéd anya és amerikai apa gyerekeként. Zenés családból származik, így már egészen kiskorában elkezdett zongorázni és dobolni. A Stockholmi Királyi Zeneakadémián szerzett diplomát, ahol végleg elkötelezte magát a Jazz Fúzió mellett. A Back to the Club szól tőle. Most pedig jön a Has Is More, egy dán producer és zenész projekt, amely jellemzően a new soul, az elektronikus hangzások és a finom funk groove-ok területén mozog. Ez a Glow is in the Air.

0: Kezdi lexikon.
1: Andrássy Gyula gróf 1890-ben bekövetkezett haláláról értesülve, Tisza Kálmán miniszterelnök azonnal törvényjavaslatot terjesztett a parlament elé egy emlékmű felállításáról, melyet az országgyűlés hamar elfogadott. A híres politikus lovasszobrának helyét az országház déli szomszédságában jelölték ki. Az emlékművet Zala György szobrászművész készítette, és Ferenc József császár és király személyesen avatta fel 1906. december 2-án. A szobor 1845-ig állt a Kossuth téren, amikor is több más szoborral együtt a szobor döntögetett.

0: stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló itt a Jazzin.
1: Június elején újra a Rozália borpiknik, szombaton még látható lesz a Fata Morgana és pünkösdi örökség ünnep Askanzenben. Jó napot kívánok! Június első hetében csütörtöktől vasárnapig 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon a több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálhatja a kedvencét. A gasztronómiai kínálatban magyaros fogások újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. A programokat élőzenék is színesítik. Fellép többek között Hangácsi Márton, a Dynamite Dudes lendületes rockabilly hangulatot hoz, a The Riverside Soul pedig a 40-es évek bluegrass világát idézi meg. Mindeközben családi programok, kutyás események és a népszerű borjóga is várja az érdeklődőket. Szombaton ebben az évadban utoljára lesz látható a Goda Gábor Társulat legújabb nagy színpadi produkciója a Nemzeti Táncszínházban. A Fata Morgana című előadást Melis László zenéje ihlette, és olyan aktuális témát jelenít meg a színpadon képekben, mozgásban, mint a korunkat sújtó emberi elkülönültség, megosztottság, szembenállás, a teljességtől való elszakadás. A Fata Morgana egy gyönyörűen lidérces, apokaliptikus látomás a világból önmagát száműzött emberről. E fájdalmas romlásban azonban ott rejlik az átalakulás csírája, egy belső gyógyír lehetősége is. Pünkösdi hagyományok és mediterrán hangulat a Szentendrei Skanzenben. Vasárnap és hétfőn, immár 15. alkalommal rendezik meg a pünkösdi örökség ünnepet. A rendezvényen magyar hagyományőrző közösségek, kézművesek és előadók várják a látogatókat interaktív programokkal, táncokkal és kreatív foglalkozásokkal. A fesztiválon a különböző tájegységek jellegzetes ételeit is meg lehet kóstolni. Így a pásztor ételektől a híj ízekig sokféle gasztronómiai élmény várja a vendégeket. Az idei esemény különlegessége, hogy a spanyol kultúra is kiemelt szerepet kap. Flamenco előadások, mediterrán hangulat és egy kordobai udvart idéző látványvilág is színesíti a programot. A magyar és spanyol hagyományok találkozása különleges atmoszférát teremt, miközben a rendezvény a kulturális örökség közösségépítő erejére is felhívja a figyelmet. Nagyszabású Ki mit tud versenynek ad otthont jövő vasárnap a Savoya Park, amin óvodás és általános iskoláskorú gyerekek indulhatnak. Erről Szabó Máté színművész, a zsűri egyik tagja beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en a Reggeli Expressben.
2: Elsősorban azt hiszem, hogy a nyitottságot, a szeretetet és a befogadó képességet kell előtérbe helyezni, illetve arra a fajta kreativitásra való izgalmas állapotot, amit általában ilyenkor megnyitnak a gyerkőcök egyetlen mozdulattal. Nemrégen ugye farsangi jelmezeket zsűriztünk például, és hát az embernek ugye a gyerekkorából előjön ez az amaz, majd biztos lesz, aki cowboynak öltözik, meg biztos lesz, aki pókembernek, és akkor aztán így nagyjából ennyi, és közben meg kiderül, hogy nyilván a szülők kreativitása is elengedhetetlen ehhez, de hogy azért a gyerekek fantáziája fantasztikus és felülmúlhatatlan, úgyhogy én tulajdonképpen arra számítok, hogy most is le leszek nyűgözve, hogy úgy mondjam, pedig hát azért most már édestóval 30-35 éve a pályán vagyok, úgyhogy láttam már sok mindent, ezt, azt, amazt, de biztos, hogy lesz olyan, aki meg fog tudni lepni. Úgyhogy én ezzel a fajta nyitottsággal állok a Ki mit tud elé. Aztán legyen igazam. Tehát tényleg nyűgözzön le valaki, vagy akár többen is, vagy akár mindenki.
3: Picit szakmai kérdés, az az első pillanatban való megfogás, vagy az első pillanat, az tényleg ennyire fontos?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Amikor az ember egy új társaságba bemegy, akkor gyorsan a szenzoraival leképezi azt, hogy ki az, aki szimpi, ki az, aki kevésbé, ki az, aki bizalmat sugároz, ki az, aki kevésbé, mint ahogy szerintem ez az életben is van. Ugyanígy egy ilyen helyzetben is már látszik a gyerkőcökön, hogy ők hogy állnak ez a dologhoz, és hát nem akarok ilyen nagy közhelyeket túlfogtatni, de hát amilyen az adjisten, olyan a fogadjisten, szóval, hogy ezek ilyen egymásra ható dolgok. Tehát abban a pillanatban, hogy valakin látod, hogy ő szeretné megmutatni azt, amit tud. Nekem anyukám mindig azt mondta, hogy mindig azt mond, fiam, amit tudsz, ne azt, amit nem tudsz. Tehát ha azt meg szeretné mutatni, vagy szeretné megmutatni, amiben ő jó, amiben ő ügyes, és nem nógatni kell, és oda rúgdosni effektíve a színpadra, hogy mondjál már egy verset, akkor az szerintem az érződik abban a pillanatban, és az, az onnantól kezdve viszont nem lehet rossz. Tehát nyilván lehet a végtelenségig javítgatni és gyakoroltatni akármit is, de az onnantól kezdve már egy szint.
1: A Szabó Mátéval készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
5: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
6: Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatban. Erről beszélt bécsi tárgyalásai után Magyar Péter. Alkotmánybírósághoz fordul a cseh elnök, ha nem veheti részt a NATO csúcson. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Erről beszélt bécsi tárgyalásai után Magyar Péter miniszterelnök és Krisztián Stocker kancellár. A két politikus megállapodott arról, hogy még idén, várhatóan szeptemberben közös kormányülést tartanak Gödöllőn, a Grassalkovics kastélyban. Az osztrák kancellár kiemelte, mivel a két ország előtt közös kihívások állnak, fontos a regionális együttműködés. A Fidesz frakció vezetője szerint nyugodtan nevezhető Lex Orbánnak a Tisza párt képviselői által benyújtott alkotmánymódosító javaslat, amely 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Gulyás Gergely erről a Facebook oldalára felkerült videóban beszélt. A volt miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, önmagában a visszamenőleges hatály azt üzeni, hogy idézem, senki nincs biztonságban, hiszen ha alkotmányozni lehet visszamenőleges hatállyal, akkor bármit meg lehet tenni, akkor bárkitől bármit el lehet venni. Szerinte az alaptörvény módosítását kezdeményező kezdeményezés érinti a migrációt is, ugyanis, mint fogalmaz, ha a Tisza párt a szuverenitásvédelmi hivatalt akarná megszüntetni, azt egy mondat törlésével elérhetné. Üdvözölte a kormány zöldség és gyümölcs áfájának csökkentésére vonatkozó terveit a Dél-Alföldi Kertészek Szövetkezete. Reményeik szerint a zöldségek és gyümölcsök 27%-os áfája már július 1-től 5%-ra csökkenhet, mondta a szövetkezet elnök ügyvezetője. Nagy Péter Sándor kiemelte, a zöldség-gyümölcs ágazat fehérítése szempontjából elengedhetetlen az áfa csökkentés. Hatására levegőhöz jut az ágazat. Hozzátette, hogy az áfa csökkentés egyet jelent azzal, hogy a paradicsomra és paprikára most érvényben lévő árréstoppot is ki kell vezetni. Meggyújtotta matracát egy női rab a Gyorskocsi utcai börtönben, a tűzoltását a börtönőrök kezdték el, majd a helyszínre érkező fővárosi tűzoltók fejezték be. A matracot felgyújtó fogvatartott mellett a büntetés végrehajtás 6 munkatársát füstmérgezés gyanúja miatt kivizsgálják. Az érintett körletszinten elhelyezett rabokat átmenetileg máshol helyezték el. Az Alkotmánybírósághoz fordul Petr Pavel cseh államfő, amennyiben az Andrej Babis vezette kormány júniusban nem nevezi ki őt az ankarai NATO csúcs találkozóra utazó cseh küldöttség tagjává, mondta Petr Pavel újságíróknak Prágában, miután beszédet mondott egy nemzetközi biztonságpolitikai konferencián. A NATO csúcs találkozóját július 8-án a török fővárosban tartják. Andrej Babis még szerdán újságíróknak azt mondta, hogy a cseh küldöttség összetételéről júniusban dönt a kormány. Végül az időjárásról. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Ma is legfeljebb komoly felhők szűrik a napsütést, a középső területeken lehet elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon és az ország keleti harmadában időnként megerősödik a szél. Délután 23-27 kis... Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
4: A hírek után újra jazzy zene.

Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel. A mikrofonnál Péter Mónika. Az olasz DJ producer Angelo Ferreri zenél, egy másik tehetséges zenésszel, Moore Rackettel közös dalukat hallgatjuk. Hayai, egy rendkívül izgalmas szaúd-arábiai származású, de Londonban élő énekes dalszerző, producer Maybe It's You című dalát hoztuk.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az 1838-as árvíz után felmerült, hogy a mai nagykörút vonalán húzódó, akkori keskeny Duna ágat kiszélesítenék, hajózhatóvá tennék, és a római part csónakázós vendéglős hangulatot megteremtenék a város közepén, létrehozva velencei mintára egy Kárpát-medencei Canale Grande-t. 1863-ra el is készült a Duna csatorna terve a hidak, kikötők és csatornaparti paloták rajzaival együtt. A csatorna árvizek esetén levezette volna a megnőtt víztömeget, ezzel megvédve az ártól a belvárost. Az elképzelés végül pénzügyi okok miatt nem valósult meg, a helyén futó közúti nyomvonal azonban véglegesen bekerült a városrendezési tervekbe, és meg is valósult a jelenlegi nagykörút alakjában.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Lexikon következő előadói között itt lesz a Tower of Power alapítója, trombitás Greg Adams, rengeteg nagy sztárral lépett már fel, kezdve a Eurythmics-től Carlos Santanaig, a Cult of the Touch című dalát játsszuk. Most pedig Pair of Stellar 2015-ös Demon Diaries lemezéről jön a The Sun, amiben az új-zélandi énekesnőt Graham Candy-t halljuk.

Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

Jazzy Lexikon végéhez közeledünk. A vintage szóltól a hip-hopig, az R&B-től a funkig terjedt a Da Break zenei repertoárja Pig Daddy című dalukat hoztuk. Előtte Dave Lee következik, brit DJ producer, az E-Records alapítója. Joey Negroként is ismerhetjük, több mint 30 éve van a pályán. A brit neo-soul keresztapjaként emlegetett Omarral közös dala a Starlight szól majd. Nakam Wood című dalával robbant be a slágerlistákra Eddie Floyd, a Michigan énekes dalszerző alapította a Falcons nevű formációt, ami tulajdonképpen előfutára volt a legendás Sportopsnak. Ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit 16 órától Happy Hours Jazz Kovács Lászlóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Belváros és Lipótváros határánál találjuk a különös nevű Miatyánk utcát, amely minden bizonnyal a főváros legrövidebb utcája. Első megjelölésekor Kupfer Gassénak, azaz Réz utcának nevezték, mivel ide nyílt egy jeles rézöntőmester műhelye. Időközben felépült a deáktéri evangélikus templom, időszerűvé vált tehát a névváltoztatás. Errefelé jöttek utat rövidítve az istentiszteletre Lipótváros evangélikus hithű polgárai, és nagyjából annyi

0: Jazzy Lexikon.
1: Az első fizetett tűzoltóság 1870-ben az Eskütéren, azaz a mai március 15-e téren kezdte meg működését. Első parancsnoka, kezdeményezést szorgalmazó gróf Széchenyi Ödön, Széchenyi István fia volt. Az őrtanya a belvárosi plébánia egy emeletes épületében kapott helyet, a lovakat a pincébe helyezték el, de az olyan mélyen feküdt, hogy többször is elöntötte a víz. A szereket az utcán tartották és tisztították, a tömlőket a Szabad Dunán, a halászok által szívességből rendelkezésükre bocsátott bárkákon mosták. A plébánia épülete ma már nem áll, de a pesti tűzoltóság történetének hősies kezdeteit ma emléktábla őrzi az Erzsébet híd pesti hídfőjének északi oldalán.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
1: Közép és hosszú távon képzelhető el az adók átalakítása, mondta kérdésre válaszolva Magyar Péter Bécsben. Átalakul a magyar étrend kiegészítő piac. Holnap csak fátyol és gomoly felhők zavarják a ragyogó napsütést. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Közép és hosszú távon képzelhető el az adók átalakítása, mondta kérdésre válaszolva a miniszterelnök Bécsben, miután tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Magyar Péter a különadókkal kapcsolatban elmondta, új költségvetést fognak elfogadni, ezután lehet beszélni az adók átalakításáról. Hozzátette, a kormány örömmel fogadja a külföldi befektetéseket, ám a támogatásokért cserébe elvárják a magasabb hozzáadott értéket és a kutatás-fejlesztési beruházásokat. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Facebook oldalán nyilvánosságra hozott egy videófelvételt az oroszországi szizranyi olajfinomító elleni ukrán dróncsapásról, ezzel erősítve meg a támadás tényét. Szintén a Facebookon hozzátette, hogy az olajfinomító a polgári szükségletek mellett üzemanyaggal látja el az orosz katonai repülést és az oroszországi föderáció középső és déli részén állomásozó katonai egységeket. Szabadkereskedelmi megállapodást köthet Szerbia és Ukrajna, erről tárgyalt Belgrádban Tarasz Kacska, ukrán miniszterelnök helyettes, a szerb kereskedelmi miniszterrel, a miniszterelnökkel és a köztársasági elnökkel. Ukrajna az egyetlen európai ország, amellyel Szerbia még nem kötött ilyen egyezményt. A megállapodás a várakozások szerint az év végéig életbe is lép. A szlovén kormány további 6 hónappal december 21-ig meghosszabbította a Horvátországgal és Magyarországgal közös határon 2023. októbere óta érvényben lévő ideiglenes határellenőrzést, közölte a Ljubljanai kabinet. A szlovén kormány indoklása szerint az Európai Unió szomszédságában és a tágabb nemzetközi környezetben továbbra is instabil a biztonsági helyzet, ami kihat az uniós tagállamok belbiztonságára is. Lemondott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöki tisztségéről Somlyai Zoltán. A szövetség működésének folytonosságát az alapszabálynak megfelelően a novemberi tisztúító közgyűlésig a két alelnök, Juszkó Anita és Kovács Balázs együttesen biztosítja. Hangsúlyozták, hogy a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének működése, valamint lobby tevékenysége változatlanul folytatódik. Átalakul a magyar étrend kiegészítő piac, a vásárlók egyre inkább az átlátható, összetételű, megbízható termékeket keresik. Ezt jelzi, hogy egy hazai termékkínáló elnyerte a Just Clear 2026 az év innovatív táplálék kiegészítője díját. Tatár Péter marketing igazgató szerint a fogyasztók ma már nem általános vitaminokat keresnek, hanem konkrét problémákra várnak megoldást. Hozzátette, erősödik a bizalom a hazai gyártású készítmények iránt, különösen az átláthatóság és a nyomon követhetőség miatt. Végül az időjárásról. Holnap csak fátyol és gomoly felhők zavarják a ragyogó napsütést, eső nem lesz. 25 fok körüli koranyárias idő várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
2: Jó napot kívánok! Lezárták a Hősök terén a Szépművészeti Múzeum előtti utat, és egyirányosították az Állatkerti körutat, a Gundel Károly út és a Hősök tere között. A Kós Károly sétányra ugyan be lehet hajtani, de nagyon nagy a torlódás. Sötétek a jelzőlámpák az Árpád fejedelem úton az Üstökös utcánál, lépésben járható a Margit körút, majd a Szél Kálmán téren megtorpan a forgalom, és a Krisztina körút Alkotás úton is nehézkes az előrejutás. Több autós baleset történt a Gubacsi úton, a Vassai Jenő út találkozásánál, mondták a taxisok. A Cseperről a városközpont felé tartók számítsanak torlódásra. Jó utat, további szép napot kívánunk!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket és kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Kezdődjön a Happy Hours. Természetesen ma is játék kérdéssel, de azért átfutnék az egyéb tartalmakon. Van születésnaposunk, vendégünk lesz virtuálisan Vladimir Csetkár, akinek ugyebár a hónap végén lesz koncertje a BJC-ben, egészen pontosan 30-án. És gondoltam, egy kicsit ismételjük át, amit róla tudunk még hozzá általa. Egy korábbi interjút ismételünk meg vele, de legalább megtudják belőle, hogy pontosan kiről is van szó. Érkezik a stúdióba dr. Bánhidi Brigitta Executive Coach, ezen kívül lesz Mesélő Budapest, programajánló, naptári események és egy csomó jazzy zene. Például a legelső, itt és most a Kennedy Administration-től a Better Way, aztán pedig kis hazánkból jön a Made in Bass és a Made on Bass. Nem feledkezünk meg azonban játékkérdésünkről, hiszen nyerni lehet napi nyereményt, ez egy ajándékcsomag a tej terméktanács jóvoltából, és van egy fődíjunk, amit majd a jövő hét végén sorsolunk, egy kétfő részére szóló wellness hétvége félpanzióval, a Pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jóvoltából. A mai kérdésünk így hangzik: mely tejtermék készül alvasztással? A túró, a kefír vagy a vaj? Ha tudják a helyes választ, küldjék el e-mailben, és csak e-mailben, a játékkukac.jazzy.hu-ra. Ha lemaradtak most erről a kérdésről, akkor se baj, a következő óra elején is elmondom, meg majd a harmadik óra elején is elmondom. De most már tényleg jöjjön a Kennedy Administration.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amelyben most jöjjön első születésnaposunk, aki 1953. május 21-én született Detroitban, és úgy hívják, hogy Carl Carlton, amerikai szólénekes természetesen. Fiatal korában becézték, méghozzá úgy becézték, hogy Little Carl Carlton, ugyanis hangja akkoriban legalábbis nagyon hasonlított Little Stevie Wonder hangjához. A 70-es években nagyot futott a szekere Amerikában, alig 20 éves korában már egy szaklap szerint a Best R&B artistként apostrofálták, és ismerték el a tehetségét. Talán kevesen tudják, de a mindannyiunk által, pontosabban úgy fogalmaznék, hogy az én korosztályom talán Sandrától ismert Everlasting Love című popstandardet is ő énekelte először 74-ben. Ám a funky, akarom mondani get funky generáció természetesen a most következő 81-es dalát szerette meg és ismerte meg igazán, ezt még Komjáti Gyuri bácsi is játszotta annak idején. Jöjjön a születésnapos Carl Carlton és a She's a Bad Mama Jama.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: A zene mindenhol máshogy szól. A Nemzeti Filharmonikusok évadában idén is 4 ikonikus helyszínen várjuk Önt. A MÜPA lenyűgöző tereitől, a Patinás Zeneakadémia falain keresztül, a Pesti Vigadó eleganciájától, a saját próbatermünk kötetlen nyugalmáig. Legyen szó romantikus nagyoperáról, bécsi klasszikusokról, vagy családias kamarakoncertekről, nálunk megtalálja kedvencét. Találkozzunk a koncerteken. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
3: A History magazin a történelem lenyűgöző világába kalauzol. Hitelesen, érdekesen, olvasmányosan. Fedezze fel velünk a múlt titkait és sorsfordító pillanatait. Rendelje meg tavaszi ébredés előfizetői csomagunkat mindössze 18.900 forintért, ami ráadásul most tartalmaz egy 6.000 forint értékű prémium kávé vagy teautalványt is. Keresse a Historyt az újságárusoknál, vagy látogasson el a bbchistory.hu oldalra. History magazin. A történelem még sosem volt ilyen friss.
0: Reklámot hallottak.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A fővárosban helyszínelnek a Gubacsi úton, a Kvassai Jenő útnál. Akadozik a haladás a Szerémi úton, a Galvani utca és a Rákóczi híd között. A Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. A Margit körúton a Szél Kálmán tér előtt, valamint a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál. Az Ásó-Lúd utca és a Kanalas-Gém utca közötti szakaszon pedig a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Lezárták ma éjfélig a 16. kerületben a Szent Korona utcát, a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozás miatt. Budafokon a Mária Terézia utcában a Szavolyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósába terelik egy rövidebb szakaszon, mert javítják a vízvezetéket. A 7. kerületben a Hernád utcában a Tököli út előtt, illetve a 14. kerületben a Fűrész utcában az Egressy út közelében csatornát javítanak, ezért útszűkületre kell számítani. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: eseménynek ad otthont szombattól hétfőig. Pünköskor rendezik meg ugyanis a Florentina kertünnepet a visegrádi rendezvénytéren. A háromnapos program a virágok, a kertkultúra és a közös ünneplés jegyében várja az érdeklődőket, de ennél azért több információra van szükségünk, ezért felhívtam Ispán Mártát, a Visegrádi Rózsák Egyesület elnökét, mely egyesület szervezi, rendezi a rendezvényt, így aztán Márta a rendezvény főszervezője. Kezit csókolom.
1: Üdvözlöm. Május 23-tól 25-éig szervezzük ezt a rendezvényt. Ugye minden évben akkor kerül rendezésre ez az ünnepség, amikor nyílnak a rózsák. És most pont egybeesik pünkösddel, de meglátjuk jövőre, hogy hogyan nyílnak, mindig az időjárástól függ. Ugye vannak futórózsák, vannak történelmi rózsák, vannak rambler rózsák elültetve Visegrádon, és mindegyiknek más a nyílási ideje. A rendezvényről azt kell tudni, hogy várunk virágárusokat, leginkább rózsákat fogunk kínálni, bemutatni az ide érkezőknek. Most nagyon nagy divat a fás, tehát fára nevelt rózsák. Nagyon szeretjük ugye mi itt Visegrádon a futórózsákat. Hogyha valaki kinéz a településünkön egy szép futórózsát, egy Florentina rózsát, ugye, mert az a rendezvényünk névadója, azt is esetleg meg tudja vásárolni a rendezvénytéren. Lesznek bokorrózsáink, a szakemberek, a kertészeink, kertészmérnökök el tudják mondani, hogyan kell gondozni, tudnak a kérdéseikre választ adni, hogyha megtámadják betegségek, vagy esetleg kártevők az ide látogatók rózsái. Tehát minden a rózsa körül fog forogni. Lesz ugye bazsarózsa is, mert pünköskor a fő virágzása van a bazsarózsáknak, a pünkösdi rózsáknak, és egy nagyon kedves termesztő is érkezik, hoz fásszárú bazsarózsákat, hoz úgynevezett félig fás, félig lágyszárú bazsarózsákat, ezeket úgy hívjuk, hogy itoh bazsarózsák, és hoz lágyszárú bazsarózsákat, aminek most van a szezonban.
0: Rózsa, de azért van ott más is. Például azt írják a sajtó közleményben, hogy a kiemelt esemény az a vasárnap délelőtti Florentina ünnepi menet lesz. Ki vonul, hova vonul, miért vonul?
1: Igen, első alkalommal szervezzük ezt a menetet, amelyik Visegrád főutcáján megy végig. Azt kell tudni az egyesületünkről, hogy 5 évvel ezelőtt, hát bevallom, hogy ilyen önszorgalomból elkezdtem rózsákat ültetni közterületekre, illetve magánembereknek adtam futórózsákat, hogy ültessék el közel a kerítéshez. Mára ezek a rózsák már kiomlanak a járdára, az utcára, mivel ugye mindig futórózsákra beszélünk, és a menet arra fog vonulni, amerre nyílnak ezek a magánkertekben elültetett futórózsák, és így a menetre meghívtam Dunakanyar településeinek a delegáltjait, szervezeteket, kertbarát egyesületeket, vagy tánccsoportokat, Pili Szent Lászlóról jönnek a Tóth asszonyok, akik remélem, bízom benne, dalolni fognak, és így kezdetét veszi egy nagyon szép, nagyon kedves, közös dunakanyari ünnep. Mindenkit kértem, hogy hozzon egy csokor vagy egy szál virágot, és a menet végén ezeket a virágokat, ugye mégis rózsáról, virágokról szól ez az ünnep, egy közös installációba fogjuk behelyezni, és ez lesz egy ilyen közös ünnepi jelképe az egész rendezvénynek.
0: Hát akkor, kedves hallgatók, azt hiszem, a rózsa az a növény, amivel minden probléma elsimítható, például mondjuk egy házasságon, egy kapcsolaton belül, de a rózsa amúgy is minden állapotában szép, és bár nincsen rózsa tövis nélkül, de ezúttal a tövis kimaradt, csupa jó emlék vár önökre, ha ellátogatnak a hétvégén Visegrádra, Florentina kertünnepre, amely tehát egész hétvégén lesz, szombattól hétfőig. További információkat találnak a visegrad.hu oldalon is, például például, de a lényeg, hogy az egész Florentina kertünnep családbarát, lehet menni természetesen a gyerekekkel. A zene sem marad ki, a gasztronómia sem, de a Florentina kertünnep központjában természetesen a gyönyörű rózsák állnak. Köszönöm szépen Ispán Mártának, a Visegrádi Rózsák Egyesület elnökének, a rendezvény főszervezőjének, hogy mindezekre felhívta a figyelmünket. Úgy néztem, az időjárás is az önök pártján lesz a hétvégén, úgyhogy sok sikert kívánok, köszönöm szépen.
1: Viszont hallásra.

0: Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours első órájának a vége, amelyet mindjárt követ természetesen a második. A második órában vendégünk lesz egy régebbi archív felvétel erejéig, Vladimir Csetkár barátunk, akivel majd május 30-án találkozhatnak a BJC-ben, meg velem is, mert én is biztos ott leszek a koncertjén, szóval jön Budapestre megint, de úgy gondoltam, ismételjük át azt, amit róla tudunk, és ezt mondja el ő maga. Úgyhogy egy régebbi Jazz Kovács interjút vettem elő, ezt is meghallgatjuk a következő órában, persze, játszunk Vladimir Csetkár dalokat, és aztán érkezik a stúdióba Dr. Bánhidi Brigitta Executive Coach, lévén csütörtök van, így lesz lifehack is. A reklám és a hírek után Michael Bublé és a Baby You've Got What It Takes című dal következik.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Harmadik Jazz és Borfesztivál a Margit-szigeti Színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazák borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti-színház.hu.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
1: Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat. A két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzyn.
4: Erősebb jogi védelmet kapnak a bűncselekmények áldozatai az Európai Unióban. Bűnösnek találta a Párizsi Fellebbviteli Bíróság az Air France légitársaságot és az Airbus repülőgépgyártót a 2009-es Rio-Párizs járat katasztrófája miatt. Tovább melegszik az idő. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Nem rossz jel, hogy az Európai Unióban vita folyik arról, ki képviselje az Uniót az Oroszországgal folytatandó lehetséges párbeszéd során, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvívője újságíróknak Moszkvában. Peszkov szerint Moszkva felfigyelt az EU-ban elhangzottakra, egyebek között a finn elnök kijelentésére, amely szerint kapcsolatot kell fenntartani Moszkvával. Az Európai Parlament döntése értelmében a jövőben gyorsabban juthatnak kártérítéshez az érintettek, a bíróságokon pedig külön érzelmi és jogi támogatást kapnak. Az új szabályok szerint az elkövetők nem ismerhetik meg az áldozatok személyes adatait. Emellett az Unió egész területén bevezetik a 116-006-os segélyvonalat, amelyen online és applikáción keresztül is segítséget lehet kérni, a bűncselekményeket pedig már interneten is be lehet majd jelenteni. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terror veszéllyel indokolta a döntést. Az ellenőrzést még 2023. októberében vezették be a közel-keleti konfliktusok miatt. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. Bűnösnek találta a Párizsi Fellebbviteli Bíróság az Air France légitársaságot és az Airbus repülőgépgyártót a 2009-es Rio-Párizs járat katasztrófája miatt. A bíróság gondatlanságból elkövetett emberölés vádjában mondta ki bűnösnek a cégeket, és a maximális 225.000 eurós pénzbírság megfizetésére kötelezte őket. A döntés szerint a két vállalat viseli a teljes felelősséget a tragédiáért. Mint ismert, az utasszállító tehát 2009. júniusában zuhant az Atlanti-óceánba, a fedélzetén 228 emberrel, köztük 5 magyar utassal. A vizsgálatok szerint a katasztrófát a sebességmérő szondák eljegesedése és a pilóták nem megfelelő tájékoztatása okozta. Itthon a Magyar Honvédelem napja alkalmából a Nemzeti Örökség Intézete koszorúzással tisztelgett a Fiumei úti sírkert katonai emlékezet szempontjából meghatározó helyein. A megemlékezés középpontjában azok a katonák és hősök álltak, akik életüket áldozták Magyarország szabadságáért és függetlenségéért. Mint arról korábban beszámoltunk, május 21-e a Magyar Honvédelem napja. 1849-ben ezen a napon foglalta vissza a Magyar magyar honvédsereg Budavárát a szabadságharc során. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének 4 jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Szépművészeti Múzeumban. Végül az időjárásról. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Holnap csak fátyol és gomoly felhők zavarják a napsütést, eső nem lesz, még élénk lehet a légmozgás, 25 fok körüli, koranyárias idő várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
5: Jó napot kívánok! Az M0-as autóúton Halászteletnél az M1-es autópálya felé vezető oldalon baleseteztek, a 16-os kilométernél sávzárásra és torlódásra kell készülni. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Németföldi út közelében szintén baleseti helyszínelés van, a torlódás kihat a Böszörményi útra is. Valamint baleset nehezíti a közlekedést a 6. kerületben a Szent Teréz utcánál, gyakorlatilag a Terézvárosi kétpanyelvű iskola előtt. Lehosszan arra szólnak az autók a Rákóczi hídon Pestről Budára, majd végig a Szerémi úton, és sokan autóznak a Budaörsi úton, a Gyáli úton, Margit körúton, a Hungária körfűrűn, és Dunakeszi felül a 2-es úton befelé, illetve a Váci úton is. Jó utat, további szép napot kívánunk Önöknek!
3: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a második órában, amelyet Michael Bublé Baby You've Got What It Takes című dalával kezdtünk, Sharon Jones-szal énekelt duettet. Egyébként ez a dal a Baby nélkül, tehát a You've Got What It Takes, 1958-ban már Dorothy Pay slágere volt, szóval ez is egy aféle pop jazz standard volt. A második óra elején is jön játékkérdésünk, hiszen még ezen a héten és jövő héten is játszunk egy-egy napi nyeremény ajándék csomagért a tejtermék tanács jóvoltából, jövő héten pedig fődíjat sorsolunk, egy két fő részére szóló wellness hétvégét félpanzióval, a Pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jóvoltából. A mai kérdés így hangzik. Melyik tejtermék készül alvasztással? A túró, a kefir vagy a vaj? A válasz túró, B kefir, C a vaj. Ha tudják, hogy melyik, akkor küldjék el a választ. E-mailben a játék@jazzy.hu címre mi pedig sorsolunk, és holnap új kérdéssel készülünk. Jöjjön most Pálinkás Gergely barátunk, és egy klasszikus szamba menő zseniális dala, a

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amelyben most Vladimir Csetkár következik egymás után háromszor. Ez úgy lesz, hogy beszél egyszer, és két dalt hallgatunk meg tőle. Először jön a We Will Never End, de csak azért, mert annak idején a Jazz Kovácsban is pontosan így ment, hogy megismerjük őt, és emlékezzünk arra, hogy honnan jött, és hogy jutott oda, hová tart, és ahol tart, ezért megismételjük a Jazz Kovács 2008. augusztus 23-i beszélgetését Vladimir Csetkárral, és persze hallgatunk tőle majd a beszélgetés után is egy dalt. Az apropó pedig a Művész úr közelgő koncertje, amely május 30-án lesz a BJC-ben. Jöjjön most tehát a We Will Never End, és utána az interjú ismétlés.

0: Ez itt a 90.9 Jazzy, és benne a Jazz Kovács. Az imént Vladimir Csetkárt hallottuk, és azt a We Will Never End című dalát, amely új lemezének címadója, és ha létezne még Bakelit, akkor azt is mondhatnám, hogy ez az A1-es dal. Mindegy, a CD is ezzel indul, és a dal hamarosan ismerősünk lesz, legalábbis reméljük. Most egy picit megismerjük Vladimir Csetkárt, hiszen felhívtuk telefonon. És mivel a jazz egyik fiatal csillagáról van szó, egyébként úgy szólván a szomszédból származik, megkértem, mutassa be saját magát.
1: Igen, ahogy te is mondtad, nem messze születtem Magyarországtól, méghozzá Macedóniában. A szüleim tanácsára mentem ki az Egyesült Államokba, 1996-ban kezdtem a Bostoni Berklin, ekkor készítettem el első lemezemet is, amely még hagyományos jazz lemez volt. Aztán jött a második lemez, amelyben már több volt a soul és a funky, persze a jazz mellett. Közben pedig New Yorkba költöztem, és szép lassan igyekeztem beindítani a pályámat.
0: Azért álljunk meg egy pillanatra. Berkeleyre ugye nem úgy kerül be az ember, hogy kimegy Amerikába és besétál a kapun. Hát hogy is volt ez?
1: Az a helyzet, hogy egészen kiskoromtól kezdve érdekelt a zene. A szüleimnek volt egy remek Bakeli gyűjteménye, igaz, nem feltétlenül csak jazzből, mert volt ott Crusaders, Earth, Wind and Fire, de a lényeg, ezek a zenék szép lassan megkedveltették velem a jazzes elemeket, hiszen mindegyikben vannak ilyenek. Majd pedig magát a jazzt. Én pedig elhatároztam, hogy jazzt fogok tanulni, annak ellenére, hogy Macedónia, legalábbis ebből a szempontból, nem a legideálisabb hely ehhez. Elkezdtem komolyan gitározni, majd eljutottam a Berkeley egyik olaszországi meghallgatására Perugiába, ahol fel is vettek. Ugyanebben az évben, ahogy említettem, kimentem Amerikába tanulni, ahol egészen hihetetlen környezetbe kerültem. A legremekebb jazz tanároktól tanulhattam. Segítettek saját gitárstílusom kialakításában, de megtanultam a hangszerelés fortéjait, zeneszerzést, sok olyan fontos dolgot, amelyeket tudni kifizetődő. Sokkal inkább tudom kifejezni magam ezen tudás által, mintha csak egyszerű előadó vagy komponista lennék.
0: A beszélgetés előtt szólt a We Will Never End, ami egy gyors, tempós dal, és megmondom őszintén, különböző behatásokat véltem felfedezni. A vokálban például egyértelműen az Earth, Wind and Fire-t.
1: Persze, persze, mindenképpen. Ráadásul mondtam is, hogy milyen hatással volt rám az ő munkásságuk, úgyhogy én úgy fogom fel, hogy az én vokálom egyfajta tisztelgés előttük. A We Will Never End-et nekik köszönhetem.
0: Persze, de én még megemlítenék azért mást is. A vonósok használata például egyből a Jamiroquait juttatta eszembe.
1: Jamiroquai. Nos, az a helyzet, hogy én kapcsolatban vagyok Simon Howe-val, ő a zenekar hangszerelője, neki köszönhetjük azokat a remek zenekari elemeket, és mivel Simon sokat segít nekem a zenekari hangszerelésben, ezért remek visszajelzéseket adott erről a dalról, és az In the Open Space című szerzeményemről is. Szóval, amikor azt mondod, hogy Jamiroquai, akkor tulajdonképpen Simon Howe-ról beszélsz, mert ő felelős ezért a jellegzetes hangzásért. A We Will Never End-ben tehát benne van ő, és az Earth, Wind and Fire is, de persze a történetet én mesélem. A hangzás persze a 70-es években indult, de ma is jelen van.
0: Maradjunk még mindig a példaképeidnél. A lemezről a Soul Splendor-t is játsszuk itt a Jazzin, abban pedig mintha George Benson is benne lenne.
2: Oh, absolutely. George Benson
1: Persze, hiszen George Benson az egyik, ha nem a legnagyobb példaképem. És bár hallhatsz a lemezen ennél populárisabb dalt is, de szerintem abban is benne van a Benson-féle jazz, bebop. Egyszer lehetőségem volt arra, hogy személyesen Benson-tól lessek el trükköket, és hidd el, hogy nagy álmom vált valóra ekkor. Szerintem George Benson stílusa univerzális. Meghallgatod, és azt veszel át belőle, ami éppen az adott dalodhoz kell.
0: Sokakról beszéltünk már, akik hatottak rád, de vajon milyen stílusú lehet a te lemezed? Soul, vagy funk, vagy jazz, vagy valami vegyes?
1: Igen, minden, amit felsoroltál. Egyébként mindig nehéz egy lemezt valamilyen skatujába beleerültetni. Volt is gondom, amikor a saját stílusomról gondolkodtam, mert minden, amit említettél, benne van. Én nem egy egyértelműen jazzes fickó vagyok. Nagyon szeretem például a minőségi soul muzsikát. Cameo, a sokat emlegetett Earth, Wind and Fire, vagy a Chic. Persze, ha már felsorolás, nem hagynám ki Dizzy Gillespie-t. Őket próbáltam meg összemixelni ezen a lemezen. Igaz, hogy a bónusz track egy kicsit más, de minden egyéb azt fejezi ki, hogy éppen mit gondolok a világról, és persze élvezem. Abban reménykedem, hogy mindezt hamarosan nálatok is be tudom majd mutatni, ugyanis van egy remek magyar menedzserem, aki biztosan szervez majd koncertet Budapestre, amely várost egyébként is imádok, és ahol igenis lehet jazzt játszani.
0: Mi nem kevesebb, mint 6 dalt játszunk a lemezedről, ami szerintem jelzi, hogy mennyire tetszik, ám van rajta egy dal, amelyet akár félre is érthetnénk, ha akarnánk, hiszen te jóképű srác vagy a dalnak, meg az a címe, hogy Born for the Scream. Hogy is van ez?
1: Az a helyzet, hogy ez a dal egy modellről szól, semmi köze hozzám, úgyhogy megnyugodhatsz. Az illető hölgy minden megjelenése feltűnő, akárhova megy, mindenhol nézik és csodálják. Vannak ilyen emberek, akiket vonz a média, jó esetben a karizmájuk miatt. Nos, egy ilyenről szól ez a dal.
0: Köszönjük az interjút, és egyelőre maradjunk annyiban, hogy találkozunk még Budapesten. Most pedig jöjjön az a bizonyos második dal, amely tehát nem Vladimirről szól, bevallom, a kérdés azért nem volt teljesen komoly, szóval Born for the Screen, itt a 90.9 Jazzin.
2: Hi, we are listening to 90.9 Jazzy. I'm Vladimir Csetker, and this is Jazz Kovács Show.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Négy

0: Ez vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Molek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operettszínház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @jazzy.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
3: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
4: Reklámot hallottak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: A fővárosban lassú a haladása a Rákóczi úton, a Károly körúton az Astoria felé, a Vámház körúton a Kálvin tér irányában, valamint a Nagy körúton szakaszonként. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvas útsori felüljárótól, a Szerémi úton a Galvani utca és a Rákóczi híd között, valamint a 6-os főúton kifelé az M0-as csomópont előtt. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Lezárták az első kerületben az Ybl Miklós teret a Döbrentei utca közelében rendezvény miatt ma 20 óráig. Egyirányúsították a 11. kerületben a Neszmélyi útat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Lezárták ma éjjelig a 16. kerületben a Szent Korona utcát a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
4: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, abban pedig a Life Hack ideje. A stúdióban természetesen dr. Bánhidi Brigitta, executive coach, akivel most nem volt időnk a zene alatt egyeztetni. Én is tágra nyíló szemekkel és fülekkel hallgatom, hogy mi lesz a mai téma. Szia!
1: Sziasztok, szia Laci! Egy újonnan örökzöld slágert hoztam, az AI elveszi a munkánkat címmel.
0: Most láttam egy mémet arról, hogy Amerikában megnyugtatták a kormányzati tisztviselőket, hogy soha nem fogja elvenni a munkájukat az AI, mert az nem tud olyan lelketlen lenni. Ez volt a...
1: nagyon kedves.
0: Ugye? Hát ezért, de ez tényleg amerikai volt, nem ferdítem el. Na de komolyra fordítva.
1: Ez nagyon kedves. Ugye azt mondtuk, hogy mindig legyen egy-két helyzet, amiben bele tudjuk magunkat képzelni, úgyhogy most két irányból is gondolkodtam. Az egyik, hogy mondjuk, amikor egy vezető azt mondja, hogy na, itt most nagyon lelkesen AI-t fogunk használni, és már hoz is egy eszközt, látunk ilyeneket egyébként szinte minden héten, hogy vagy egy chatbotot raknak oda a kollégáknak, vagy a saját anyagaikban egy felokosított eszközt, amit használniuk kell, vagy adminisztratív valamit váltanak ki vele, és akkor a kollégák megijednek, ugye, hogy nagyon gyorsan odaugrik az ember gondolkodása, hogy ha azt csinálja a gép, amit eddig én csináltam, akkor velem mi lesz? Ugye ezt mondhatnánk a targoncára is, vagy mi volt az első ilyen, amit a géprombolók szétvertek, szóval hogy összességében a gépember viszonylat az eléggé rizikós tud lenni. De megvan ennek a másik oldala is,

0: amikor amikor van egy-egy pionír, aki lelkesen használná az AI-t, de a cég nem azt mondja, hogy adatvédelmi szempontból a rendszereink zártsága, a megbízhatósága, nem tudom mi, szóval, hogy nem engedi, hogy használja egy-egy szakértőt, tehát mind a két irányt látjuk. Úgyhogy most igazából azokat az ilyen tippek, trükköket szedtem össze, hogy összességében hogyan érdemes hozzáállni ehhez a mostani kis forró krumplihoz, amit így dobálgatunk, de megfogni nagyon nehezen tudunk.
1: Nyilván adódik a kérdés, hogy AI-os segítséget használtál-e az anyag összeállításához. Egyébként pedig ugye túl sok tapasztalatunk ebben nem lehet, mert ez egy pár év, amióta az AI berobbant, vagy már vannak tapasztalatok,
0: amikből egyébként ez szerintem sokkal több, tehát hogy ilyen tizen, sőt már lehet, hogy az gyógyászatban már 20 éves tapasztalat is van, mondjuk például, hogy egy mammográfiai leletet már milyen régóta AI elemez, és sokkal nagyobb pontossággal találja meg a nagyon pici elváltozást is, uh-huh. mint ahogy a hiába gyakorlott radiológus szeme, azért mégiscsak egy emberi szem, az könnyebben elsiklik egy korai elváltozás előtt, tehát hogy azért így a hozzánk közelebb álló munkavilágában is már régóta vannak chatbotok, amiket oktatgattunk. Uh-huh. Ugye összességében az, ahogy mondjuk ezeket a kapcsákat mi kiválasztjuk, hogy a 9 négyzetből jelölt ki, hogy melyik a zebra, vagy melyik a busz, ott azzal is egy AI-t tanítunk mi föl, ugye az önvezető Igen. autóknak az okosságát adjuk, hogy mi tűnik busznak, meg zebrának. Tehát nagyon régóta megy ez, csak a köztudatba való berobbanását ugye a ChatGPT hozta el két és fél éve most már, azzal, hogy lett ez a beszélgetős generatív AI-os dolog, nagyon sokan ezzel azonosítják, közben a cégeknél egyébként nem ez a fő tudása, tehát mondjuk az adatelemzős dolgok, amikre nem tudom, biztosítóknak a kockázatviselési modelljeit tudnak ráépíteni, az messze nem ez a szinten van, mint ahol mi
1: beszélgetünk. Akkor te melyikről beszélsz, ha messze nem ez a szintről most?
0: Nem, mert a messze nem ez a szint, azt szerintem akik azt csinálják, azok sokkal jobban képbe vannak vele, hogy szükség van rájuk mm-hmm. ahhoz, hogy meglegyen ez a messze nem ez a szint, hanem inkább pont arról, ami a hétköznapi munkavállalónt először megijeszti, amikor meglátja, hogy a főni most már azzal rakta össze az anyagot, vagy hogy eddig én írtam a meeting minutes-et, most meg a 90 perc elején kirakjuk, azt felveszi, és utána egy az egybe visszaadja összefoglalva, és akkor nekem mi lesz a dolgom, tehát inkább ezek.
1: Na hát akkor halljuk inkább ezek.
0: Szerintem a leges, nagyon sok minden innen indul, hogy mondjuk ki, hogy mire való, meg mire nem való. Tehát, hogy tisztázzuk le azt, hogy ezt most azért használjuk, mert pontosabban fogja lejegyzetelni, hogy mi történik azon a meetingen, mondjuk, hogyha maradok ennél a meetingnél. Uh-huh. Vagy most ezt azért használjuk, mert elolvas helyettünk 20 jogszabályt 5 perc alatt, vagy nem tudom, lehet, hogy 1 perc alatt, és ha kellően specifikus kérdéseket teszünk föl, akkor megmondja nekünk, hogy mi melyik jogszabályban hol mélyedjünk el kicsit jobban. És itt van a nagyon fontos különbség szerintem, hogy ez az ember-gép együttműködést, ez lehet, hogy ijesztő, de egyelőre egy elengedhetetlen lépés. Tehát hiába elemzi ki nekünk, vagy mutatja meg, hogy abból a 20 jogszabályból melyiket hol kéne nézni az adott ügyhöz, most konkrétan egy tanácsadó cégből hozom ezt a példát, ott a 10 éves tapasztalattal bíró adótanácsadó az, aki bele kell, hogy menjen utána abba a jogszabályi részletbe, eseteket néz, megkeresi neki az AI az eseteket, hogy hol használták már ezt, de neki kell azt átnéznie, hogy ehhez az adott ügyfélhez most hogyan passzol, mit tudok belőle felhasználni. Tehát egy ilyen előkészítő kutató munkára rendkívül jó, de a gondolkodós részét egyelőre még így zárójelbe rakom, azt nem spórolja meg nekünk, és nem is veszi el tőlünk. Tehát igazából szerintem, amit egy vezető tud csinálni ebben a helyzetben, hogy tisztázza, hogy mire használjuk, meg mire nem használjuk, mi az, amit elvesz tőled, mi az, amire szükségünk van továbbra is rád, hogy te rakd hozzá a feladathoz.
1: És akkor ennyi a dolog a vezetőnek? Mondjuk nem kéne explicite kimondani, hogy nyugi gyerekek, ez senkinek a munkáját nem fogja elvenni, de kellene egy ilyen kezdés?
0: Szerintem
1: van ekkora félelem?
0: Azért nem mondjon ilyen kezdést, mert ez nem igaz.
1: Tehát
0: biztos, hogy el fogja venni valakin. Előbb-utóbb, ugye a Targonca is elvette.
1: Előbb vagy utóbb?
0: Hát nem tudom, milyen időtávban beszélünk. Megnézhetnénk, hogy mondjuk, amikor bejött egy gyárba a Targonca, akkor mennyi idő múlva küldték el a markos legényeket, és már nem ők pakolták a csempét, hanem fölrakták raklappal együtt. De ugye ez, mióta gépek vannak, azóta arról szól tulajdonképpen az összes gépesítés, hogy hogy mi nekünk ne kelljen dolgozni, és helyett elugathassuk a lábunkat.
1: Hát ez nem jött össze, de ebben nem menjünk bele ebben a beszélgetésben. Mi van még, amit ebbe még így bele tudunk tenni?
0: Hogy ezt szerintem még sokszor fogom meg, már mondtam is mondani, nem a vezetői baj. Példamutatás, tehát hogy ez a képezzük magunkat együtt az adott témában. Ezt mondjuk én az egyetemen látom, a diákoknál közgázon értelmes gyerekeket tanítok, akik persze még nem is tanulták meg a kritikai gondolkodást, de már az ölükbe esett az AI, és nagyon sokat rágódtunk az egész fél éven keresztül azon, hogy mire, hogyan használják, mert nagyon jónak tűnnek a válaszai. Aki még nem ismeri a mélységét ennek a dolognak, mondjuk egy junior munkavállaló, vagy egy egyetemista, az elhiszi, könnyen elhiszi, hogy ez így van, és ezt egy cégben, ugye ugyanúgy, ahogy régen betanított egy senior egy juniort, most egy vezetőnek, lehet, hogy egy seniort is, de mindenképp egy juniort meg kell tanítani arra, hogy amit az AI-tól kap, azt hogyan kérdőjelezze meg, azt hogyan használja fel, hogyan menjünk bele, én azt szoktam mondani, még két szinten, tehát amit először mondott, abba menjek bele még egyszer, amit másodjára mondta, abba menjek bele még egyszer, és akkor ott a harmadik szinten kezd el valami olyasmi lenni, amivel már érdemes elkezdeni dolgozni.
1: Felmerült bennem egy kérdés, lehet, hogy felírtad ezt magadnak, vagy gondoltál rá, de lehet, hogy nem, mert belőlem a kommunikációs. Szóval mi van akkor, ha csinál egy olyat a cég, talán ez lenne számomra a legmegnyugtatóbb, hogy na srácok, péntek délelőtt 10-re ide hívtam az AI szakértőt, üljünk le együtt, én is odaülök veletek a széksorokba, és hallgassuk meg, mit mond.
0: Igen, ez jó, ilyenek vannak is.
1: Vannak?
0: Ilyenek vannak is, ugye ennek az az egyetlen kockázata, hogy az AI szakértő valami általános és a céghez kevésbé kapcsolódó dolgot mond, tehát ezért inkább azt csinálják.
1: Úgy értem, hogy a főnök hogy munkatársakkal együtt ül le,
0: igen,
1: ezzel
0: igen.
1: Azt mondja, hogy én is tanulom ezt, én se félek tőle, ti se féljetek.
0: Igen, ez van, és van. Sok cégnek egyébként van belső AI szak, most ez így nem tudom, hogy hívjuk, tehát hogy van felvett kollégája, aki az AI bevezetésért felel, akit egyébként nagyon sokan utálnak a cégen belül, mert hogy ő neki az a dolga, hogy elvegye a mi munkánkat, ez a képzelettársul hozzá, és szerintem ez az egyetlen jó út, hogyha belülről, ugye ez még egy 5 éve ezt még digitalizációnak hívtuk, most tök mindegy, hogy hívjuk, előtte meg gépesítésnek, vagy. De az Excel is ilyen tulajdonképpen, előtte ki tudtuk számolni papíron, meg számológéppen jött az Excel, akkor onnantól kezdve nem azt mondtuk, hogy most az Excel már mindent kiszámol, hanem azt mondtuk, hogy ez lesz az eszköz, amivel számolok. Tehát, hogy ezen a tranzíción kéne átmenni fejben.
1: Díjazom az optimizmusodat, és reméljük, hogy így lesz. Ha van még valami, amit összefoglalnál, azt tegyük meg, hogy kiszaladjunk az időből. A lényeg tehát az, hogy mondjuk el, hogy mire vagy mire nem, vagy mire és mire nem, mi lehet a konklúzió?
0: Szerintem inkább, hogyha ilyen lényegeket akarunk mondani, akkor az lenne jó, hogyha ezt nem egy IT projektként kezelnénk, hogy most a technológiát változtatjuk, hanem egy nem is tudom, egy bizalmi projektként. Tehát, hogy mi az, nem ez a legjobb szó, de mi az, amit rábízunk a technológiára, és mi az, amiben még mindig magunkban bízunk, hogy mi emberek fogunk tudni hozzátenni. Hogyha ezt egy vezető először saját fejébe szét tudja választani, akkor utána az lenne a dolga, hogy ezt megmutassa a kollégáinak, hogy egy értelmes mix alakuljon ki, hogy ne is túlzottan fogadják el, meg ne is túlzottan ijedjenek meg tőle.
1: Hát, mint az alkoholfogyasztás. Jó az, csak mértékkel, mert ha túllősz a célon, akkor az AI sem ment meg tőled, téged az éjszakától. Ez megint egy olyan topik, amire szerintem vissza fogunk térni valamilyen aspektusból biztos, jó. Mert ez a jövő, vagy a jelen, vagy a közeljövő. De én most azt tudom mondani a kedves hallgatóknak, hogy azért ezen beszélgetések jó része gondolatébresztő, és ha valakinek gondolata vagy kérdésébresztő támad, akkor a bánhidibrigita.com oldalon eléri a szakértőnket, és bátran tegyék is fel a kérdéseiket, mert lehet, hogy az egyik kérdésből egyszer itt egy téma lesz, és akkor azt majd használni fogjuk. Tehát minden kérdés hasznos.
0: Volt már, amit úgy hoztam.
1: Igen? Igen. De jó, akkor jó. Annak csak örülünk, mi megadjuk hozzá nyilvánosságot, amelyre egy hét múlva kerítünk. Megint sor dr. Bánhidi Brigitta executive coach-sal. A régebbi beszélgetéseket is érdemes újra hallgatni, higgyék el, ott is mond a szakértőnk okosakat, ezt a Spotify-on, igen. Brigitta csatornáján hallgathatják meg. Mi pedig mondom, egy hét múlva folytatjuk.
0: Köszönöm szépen.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours második órájának vége. Talán már megszokták a héten, ha minden nap minket hallgattak, és ki mást hallgattak volna, hogy ilyen tájt napi érdekességet is mondok a tejjel kapcsolatban, hiszen zajlik egy játékunk, amelynek kérdését majd a következő óra elején mondom el, most inkább az érdekességet. Egyiptom utolsó királynője, Kleopátra, korának divat ikonja volt, és a mai napig ismertek különleges fürdőzési szokásai. A királynő ugyanis naponta többször is szamárteljes fürdőt vett, melyet mézzel és mandulával gazdagított, valamint virágszirmokkal tett illatossá. Mivel ezt a kényeztető fürdőt egyszer sem akarta elmulasztani, így utazásai során is magával vitte a szamarait, hogy bármikor élvezhesse a bőrét felfrissítő és megújító fürdőt. A tej kozmetikai szerepe a mai napig hangsúlyos, hiszen összetevői jótékonyan hatnak a bőrre. A benne található tejsav az egyik legkiválóbb hidratáló, mely serkenti a kollagén termelést, kíméli és védi az érzékeny bőrt, és megelőzi a bőr szárazságot is. Ezzel a jó hírrel búcsúzik a második óra, de mindjárt jön a harmadik, és benne mai játék kérdésünk. Csak előtte meghallgatjuk a Spyro Gyrától a 50-50-t, azelőtt pedig hírblokkunkat.
1: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Apáca Show, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebecca, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
4: Lépj be az öröklét birodalmába. Fedezd fel Kína első császárának legendás agyaghadseregét a Szépművészeti Múzeum nagyszabású kiállításán. A kiállítás fő támogatója az MBH Bank.
1: Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzyn.
5: Az osztrák kancellár is részt vehet a június végére tervezett V4 csúcs találkozón. Leszakadt egy lift a román közlekedési minisztérium épületében. Holnap csak fátyol és gomoly felhők zavarják majd a ragyogó napsütést, eső nem lesz. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Az osztrák kancellár is részt vehet a június végére tervezett V4 csúcs találkozón. Magyar Péter tegnap már Varsóban is beszélt arról, hogy a visegrádi négyek miniszterelnök a tervek szerint bő egy hónap múlva Budapesten találkoznak. Ha a másik három résztvevő egyetért a felvetéssel, a találkozóra várják az osztrák kancellárt is, mondta a kormányfő. Magyar Péter a további együttműködő partnerek között említette Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait. A Fidesz frakció vezetője szerint nyugodtan nevezhető Lex Orbánnak a Tisza párt képviselői által benyújtott alkotmánymódosító javaslat, amely 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Gulyás Gergely erről a Facebook oldalára felkerült videóban beszélt. A volt miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, önmagában a visszamenőleges hatály azt üzeni, hogy idézem, senki nincs biztonságban, hiszen ha alkotmányozni lehet visszamenőleges hatállyal, akkor bármit meg lehet tenni, akkor bárkitől bármit el lehet venni. Szerinte az alaptörvény módosítását kezdeményező kezdeményezés érinti a migrációt is, ugyanis, mint fogalmaz, ha a Tisza párt a szuverenitás védelmi hivatalt akarná megszüntetni, azt egy mondat törlésével elérhetné. Üdvözölte a kormány zöldség és gyümölcs áfájának csökkentésére vonatkozó terveit a Délalföldi Kertészek Szövetkezete. Reményeik szerint a zöldségek és gyümölcsök 27%-os áfája már július 1-től 5%-ra csökkenhet, mondta a szövetkezet elnök ügyvezetője. Nagy Péter Sándor kiemelte, a zöldség-gyümölcs ágazat fehérítése szempontjából elengedhetetlen az áfa csökkentés. Hatására levegőhöz jut az ágazat. Hozzátette, hogy az áfa csökkentés egyet jelent azzal, hogy a paradicsomra és paprikára most érvényben lévő árréstoppot is ki kell vezetni. Lemondott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöki tisztségéről Somlyai Zoltán. A szövetség működésének folytonosságát az alapszabálynak megfelelően a novemberi tisztúító közgyűlésig a két alelnök, Juszkó Anita és Kovács Balázs együttesen biztosítja. Hangsúlyozták, hogy a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének működése, valamint lobby tevékenysége változatlanul folytatódik. Leszakadt egy lift a Román Közlekedési Minisztérium épületében. A felvonóban tartózkodó 7 dolgozó közül 5-en megsérültek. Egyikük sincs életveszélyes állapotban. A lift a 3. emeletről az alaksorig zuhant. A berendezést a karbantartásáért felelős cég tegnap újította fel. A többi között kicserélték a felvonó kábeleket. A baleset okait szakértők vizsgálják. Végül az időjárásról. Holnap csak fátyol és gomoly felhők zavarják a ragyogó napsütést, eső nem lesz. 25 fok körüli koranyárias idő várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
6: A fővárosban baleset történt a Hűvösvölgyi úton a Szerbantal utcánál. Erős a forgalom a budai alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a pesti alsó rakparton az Erzsébet hídtól és a Margit hídtól a Lánchídig. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként és az M3-as autópálya kivezető szakaszán a körvasútsori felüljárótól. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Csak a félútpálya járható a 3. kerületben a Tímár utcában, a Pacsirtemező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten a Megyeri úton, a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A 12. kerületben a Márvány utcában a Győri útnál lezárták a félútpályát átépítés miatt. Lezárták a 13. kerületben a Visegrádi utcát, a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a harmadik órában. Ez volt a Spyro Gyra és a 50-50. Most az Upside Down egy átdolgozása következik Funkiban a Ghostbusters-től, de előtte azért elmondom napi játék kérdésünket. A napi nyereményünk egy ajándékcsomag a Tejtermék Tanács jóvoltából. A jövő hét végén pedig sorsoljuk a fődíjat egy kétfő részére szóló wellness hétvégét félpanzióval a pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jóvoltából. A mai kérdésünk immár utoljára, ha lemaradnak, már csak holnap játszhatnak, de holnap is lesz kérdés. Szóval a mai így hangzik: mely tejtermék készül alvasztással? A. A túró, B. A kefir, C. A vaj. Ha tudják a választ, akkor küldjék e-mailben a játék@jazzy.hu címre, mi pedig majd sorsolunk, önök közül pedig természetesen valaki nyer. Most jöjjön tehát az Upside Down, aztán Fábián Júli és Zuhecker, utána pedig ajánlok néhány programot.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, abban pedig programajánlataink. Június első hetében, csütörtöktől vasárnapig, immár 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon a több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálja majd a kedvencét. A gasztronómiai kínálatban magyaros fogások újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. A programokat élő zene is színesíti, fellép többek között Hangácsi Márton, a Dynamite Dudes lendületes rockabilly hangulatot hoz, a The Riverside Soul pedig a 40-es évek bluegrass világát idézi meg. Mindeközben családi programok, kutyás események és a népszerű borjóga is várja majd az érdeklődőket június első hétvégéjén a Rozália borpikniken a Városligetben. A felnőtté válás küszöbén álló generáció gondolatai, kérdései és víziói elevenednek meg a Deák 17 galéria legújabb Ha nagy leszek című kiállításán, amely a Vizuális Kultúra Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny idei legkiemelkedőbb alkotásait mutatja be. A rangos verseny évről évre lehetőséget ad arra, hogy a középiskolás diákok vizuálisan is reflektáljanak saját világukra. A kiállítás szombaton nyílik, és június közepéig lesz látogatható a Deák 17 galériában. Valódi feltöltődés és újkori bemutató a Haydenum egyház zenei koncerteken. Jövő vasárnap az Egyetemi Templomban a Hét utolsó szó című estre kerül sor. Haydn szerzeménye, a megváltó hét utolsó szava a keresztfán, a klasszikus repertoár legnépszerűbb művei közé tartozik. A darab spanyol megrendelésre egy szikla templom különleges nagypénteki szertartására született. Eredeti, zenekari verziója gyakran szerepel koncertprogramokon. Annál inkább meglepő, hogy a szintén Haydn által készített fortepiano változat mennyire ritkán hallható most, ez kerül sorra Somlai Petra tolmácsolásában. Ugyanakkor az elmélkedésre is alkalmunk nyílik Pázmány Péter vonatkozó írásai által Berec András tolmácsolásában. Mindez jövő héten vasárnap a Haydenum egyházzenei koncertsorozat keretében az Egyetemi Templomban. Május 30-án szombaton a macedón gitáros, zeneszerző, hangszerelő virtuóz Vladimir Csetkár koncertezik a Budapest Jazz Clubban. A nemzetközileg elismert muzsikus dalaiban, mintha George Benson gitározna a Jamiroquai hangszerelésére. A buli garantált, ahogy azok, akik tavaly már ott voltak a koncertjén, tudják. Soul, funky, disco, jazz és acid jazz. S hogy ez miként fér meg a BIJC színpadán? Május 30-án Vladimir Csetkár koncertjén kiderül.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @jazzy.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
1: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban baleset történt a Hűvösvölgyi úton a Szerb-Antal utcánál. Erős a forgalom a budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a pesti alsórakparton az Erzsébet hídtól és a Margit hídtól a Lánchídig. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként és az M3-as autópálya kivezető szakaszán a körvasútsori felüljárótól. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Csak a félútpálya járható a 3. kerületben a Tímár utcában, a Pacsirtemező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten a Megyeri úton a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A 12. kerületben a Márvány utcában a Győri útnál lezárták a félútpályát átépítés miatt. Lezárták a 13. kerületben a Visegrádi utcát a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours 2026. május 21-én. 1994. május 21-én, tehát 32 évvel ezelőtt, a csúcsra ért Amerikában az All For One zenekar I Swear című dala, ami egyébként egy country muzsika átdolgozása, de ez senkit nem zavart, és azóta sem zavar. 11 hétig maradt a csúcson, és szerintem van, aki már önök közül dúdolja. Jó, ha tudják, hogy a dal producere a The Hitman, vagyis a slágergyáros David Foster volt. 83-ban David Bowie Let's Dance című dala lett az első Amerikában. A producer ugyebár tudjuk, hogy a Chicből Nile Rodgers volt. 1948-ban született az énekes Leo Sayer, egy évvel korábban pedig Bill Champlin, a Chicago zenekar billentyűse. És végül még egy születésnap, 1985. május 21-én született Mutya Buena, brit neo-soul énekesnő, aki rövidke szóló karrierje előtt a Sugar Babes tagjaként volt ismert. Szólóban egy lemeze jelent meg, 2007-ben a Real Girl, amelyről most a címadó szól, de lesz benne egy kis Lenny Kravitz is.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy úriember fog ide mellénk ülni. Kicsit sokat megyünk vissza az időben, 555 évet, hiszen ekkor született Ajtósi Dürer. Most ugye az Ajtósi Dürer sor az, ami emlékeztet minket rá, de biztos vagyok benne, hogy sok minden más is még, és hát nagyon érdekes megismerni az ő történetét. Ki is volt Ajtósi Dürer?
2: Valóban 1471. május 21-én született Ajtósi vagy Albrecht Dürer, mert hogy hivatalosan ez az ő neve, ugye volt egy időszaka a magyar nyelvművelésnek, amikor nagyon sok nevet átfordítottak. Így lett nekünk Jules Verne-ből Verne Gyula, Mai Károly, és ekkor lett, vagy így lett ő is Ajtósi Dürer, de hivatalos neve Albrecht Dürer. Világhírű bajor reneszánsz festőről van szó, akinek magyar gyökerei voltak, ugyanis édesapja idősebb Albrecht Dürer, Ajtósi Adalbert aranyműves, Magyarországról, a Gyula melletti Ajtósról vándorolt ki Nürnberg városába, és itt született meg aztán a később híressé vált fia. A magyar eredetet Nürnbergben is számon tartották, úgyhogy Dürer halálának 400. évfordulóján 1928-ban Budapesten járt szülővárosának nürnbergi küldöttsége. És a bajoroktól egy különös szobrot is kapott Budapest ajándékba, és ekkor a fővárosban ekkor nevezték el az utcát, a Ajtósi Dürer sort a festőművészről. Dürer művészi hitvallása szerint a célja az élők képmásának megörökítése és Krisztus életének formába öntése volt, és ezt egész munkássága során szem előtt tartott. Eléggé ismert tény az, hogy Albrecht Dürer édesapja, idősebb Albrecht Dürer, ahogy mondtam korábban is, a Gyula melletti Ajtósról vándorolt ki, és a származásukat a családi nevükben továbbra is megőrizték, hiszen a Tür szó, ugye a német Tür szó ajtót jelent. És így lett az ajtó tulajdonképpen a származási helye jelent meg a nevében, és ez így lett ő Ajtósi Dürer, Albrecht Dürer magyar megfelelője. Úgyhogy Dürer halálának 1928. évi 400 éves, mert ott a halálának volt a 400 éves jubileuma, a művész magyarországi származását ismét előtérbe állította, és ez nem csak itthon, de Nürnberg városában is nagy hangsúlyt kapott. Úgyhogy Nürnberg polgármestere Hermann Luppe személyesen részt vett a Budapesten és Gyulán tartott Dürer ünnepségeken, és Gyulán díszpolgárrá is választották. Luppénak ez az 1928-as magyarországi útja nem várt eredményeket hozott Nürnbergben, a következő években ugyanis magyar kulturális hetet rendeztek, és ennek megfelelően a nürnbergi magyar hetet még ebben az évben nürnbergi hét követte Budapesten. Úgyhogy az 1929 novemberében megrendezett eseménysorozat fontosságát jelzi, hogy a bajor városból 550 fős küldöttség érkezett Budapestre. Albrecht Dürer több alkotását is elhozták, többek között a Zsigmond magyar királyról és német-római császárról készült festményt.
1: Ki volt az, aki ekkor itt Magyarországon beszédet mondott?
2: Klebersberg Kuno mondott beszédet, egy Dürer személyét állított a középpontba, a családjának ismert történetéből szép jelképet alkotva, és ő volt az, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a Dürer nemzetség nevében és címerében ajtót visel, hiszen a régi hazájában itt Magyarországon is Ajtósi családnak hívták, ami németül Türt jelent, és a Dürerek címeréből az ajtó óriás kapu lett, mondta Klebersberg Kuno, amelyen át most Nürnberg és Magyarország összekapcsolódik. Tehát ez az ajtó kapcsolta össze családnak az új és az óhazáját. Az 1928-29-es évek nürnbergi reneszánszának lett egy másik emléke is, ugye a Városliget mellett húzódó Ajtósi Dürer sor elnevezése is, ezt mondta te is, hogy erről ismerjük őt elsősorban. A közmunkák tanácsa döntött erről 1929 novemberében.
1: Az Ajtósi Dürer sor mellett, ugye amilyen nagyon ismert volt, ez a Dürer kert, amely ugye már megszűnt, de mi van ott most a helyén?
2: Egy lakó és irodaépület van, de azért sokan emlékszünk még arra, hogy volt bizony egy Dürer kert. És volt még egy másik közterület is, a 14. kerületi Ilka utca, amelyet ennek kapcsán átneveztek Nürnbergi utcává. Azonban ugye a II. Világháború után, a nürnbergi per után már senki nem akart Nürnbergi utcában lakni, úgyhogy később 1951-ben az utca visszakapta az eredeti nevét, úgyhogy mai napig is Ilka utca néven ismerjük.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, annak is a legvége, és mivel csütörtök van, már nem kell sokat várniuk a Jazzy Live-ra. Egy nagyszerű koncertet hallgathatnak meg, a részleteket természetesen Péter Mónika kolléganőm mondja önöknek. Én elbúcsúzom azzal, hogy holnap is lesz nap, holnap is lesz Happy Hours, de aztán megint egy rövid hét jön majd. De holnap lesz játékkérdés, várom Hávarga Mariant, hogy hívhassam, persze lesznek évfordulóink és jazzy zenék. Most azonban elbúcsúzom, és jönnek híreink, információink, utána pedig a Jazzy Live. Viszont hallásra!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
3: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
4: Mario Biondi koncert a Margit Szigeti Színházban május 23-án. A világhírű olasz énekes mediterrán szenvedélye különleges koncertélményt ígér. Ötvözve a jazz, a soul és a popzenét. Madrid, Barcelona és Prága után Budapesten lép fel a jazzikon. Margit Szigeti Színház.hu.
5: Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a TEJ szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzyn.
6: A dunántúli aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. Noteri Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős új államtitkár. Holnap csak fátyol és gomoly felhők zavarják a napsütést, eső nem lesz. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. A dunántúli aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség az ügyben. Noteri Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős új államtitkár. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán jelentette be a döntést. Kiemelte, az új vezető 30 éves gazdasági és oktatási tapasztalattal rendelkezik, és jól ismeri mind az iskolát, mind a vállalkozások világát. Noteri Zsuzsanna közölte, célja a diákok nagyobb bevonása, a tanárok módszertani támogatása, valamint a gazdaság valós igényeihez igazodó, stabil szakképzési rendszer erősítése. Sok NATO tagállam nem költ eleget Ukrajna támogatására, jelentette ki a Katonai Szövetség főtitkára. Mark Rutte svédországi sajtótájékoztatóján figyelmeztetett. A segélyek eloszlása nem igazságos. A terheket jelenleg csak néhány ország, köztük Svédország és Németország, illetve Hollandia viseli. A főtitkár azt javasolta, hogy minden tagállam határozzon meg egy kötelező minimumot az Ukrajnának szánt támogatásokra. De mivel az ötlet több nagy tagország heves ellenállásába ütközött, az előterjesztést végül levették a napirendről. Rutte szerint a vita ezzel együtt megindult a szervezeten belül, ami már önmagában pozitív lépés. A nukleáris fegyverek alkalmazása csak az Oroszország és Fehér Oroszország nemzetbiztonságának biztosítását szolgáló rendkívüli, végső intézkedés lehet, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Fehér Orosz hivatali partnerével, Alekszandr Lukasenkával folytatott megbeszélésén. A két vezető abból az alkalomból tartott videokonferenciát, hogy az orosz és a belorusz hadsereg először rendezett közös hadgyakorlatot a hadászati és taktikai nukleáris erők irányítása terén. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terror veszéllyel indokolta a döntést. Az ellenőrzést még 2023. októberében vezették be a közel-keleti konfliktusok miatt. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. Itthon erős balatoni szezonra számít a rendőrség, felkészült arra, hogy stabil maradjon a közbiztonsági helyzet az érintett vármegyékben. Hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletét követő sajtótájékoztatón Balatonlellén. Molnár Gábor, Somogy vármegye rendőrfőkapitánya, az érintett vármegyék rendőri munkáját összehangoló június 1-e és szeptember 15-e között működő bizottság soros elnökeként azt mondta, fontos a koordináció és az információ áramlás, mert a bűnözés nem ismeri sem az ország, sem a vármegye határokat. Holnap csak fátyol és gomoly felhők zavarják majd a napsütést, eső nem lesz, még élénk lehet a légmozgás, 25 fok körüli koranyárias időre számíthatunk. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
7: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
8: A fővárosban baleset történt az Irinyi József utcában, kifelé a Bogdánfi utcába kanyarodó belső sávban. Erős a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén, a pesti alsórakparton az Erzsébet hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Újpesten a Megyeri úton a külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Egyirányúsították a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig közműjavítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. A 12. kerületben a Márvány utcában a Győri útnál lezárták a félútpályát átépítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
7: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Live. Különleges koncertek minden csütörtökön este 7 órától. Itt a Jazzin. Jazzy Live azoknak, akik tudják, a jazz élőben az igazi.
9: Szép estét kívánok, kezdetét vette a Jazzy Live koncertfelvételek itt a 90.9-en, hiszen a jazz élőben az igazi, a mikrofonnál Péter Mónika. A mai alkalommal Sade 2011-es Bring Me Home című lemezét hallgatjuk. Január 16-án ünnepelte születésnapját Sade Adu négyszeres Grammy-díjas nigériai brit énekesnő, a Sade néven ismerté vált előadó művész Helen Fola Sade Adu néven született Ibadanban, nigériai származású apja egyetemi tanárként, angol anyja ápolónőként dolgozott. Szülei Londonban találkoztak, 1955-ben kötöttek házasságot, majd hamarosan Nigériába költöztek. Sade alig volt 4 éves, amikor elváltak útjaik, anyja bátyjával együtt magával vitte Angliába. Nagyszülei nevelték fel, 11 évesen került vissza anyjához. 10 évesként amerikai soulzenét hallgatott, főként Curtis Mayfield, Donny Hathaway és Bill Withers muzsikáját. Hétvégenként a Rainbow Theater nevű zenei klubban dolgozott felszolgálóként, és a Jackson 5 fellépése teljesen magával ragadta. Mégsem gondolta, hogy a zenét választja majd élete hivatásaként. A divat szakmában akart boldogulni, művészeti iskolába járt, rövid ideig modellkedett is, még nem két korábbi iskolatársa megkereste, hogy segítse ki induló zenekarukat háttérvokállal. Rettegett a színpadon éneklés közben, de legnagyobb meglepetésére a dalszerzést élvezte. 2 évbe telt, amíg úrrá lett színpadi remegésén, de elhatározta, olyan természetesen fog énekelni, ahogyan beszél. A Smooth Operator című dalt már szólóban énekelte. Jellegzetes füstös hangja felkeltette a lemezcégek érdeklődését. 1983-ban Matthew Mann-nel kiváltak a Pride-ból, magukkal vitték a billentyűst is, valamint a basszusgitáros is velük tartott, és megalakult a Sade. Első kislemezük Are Your Love Is King 1984-ben bekerült a brit slágerlisták első 10 helyezettje közé. Ezzel Sade és csapata élete örökre megváltozott. Az énekesnő nyugodt, visszafogottan elegáns muzsikája, exotikus könnyed és kifinomult elmúlt megjelenése az évtized legstílusosabb énekesnőjévé avatta. A magazinok sorra kopogtattak ajtaján, hogy címlapjukon szerepeltessék. Második albumukka a Promise egy évvel később látott napvilágot, és Nagy-Britanniában, valamint Amerikában rögtön az első helyen indított. Olyan slágerek szerepeltek rajta, mint a Never As Good As The First Time, illetve a The Sweetest Taboo. Az utóbbi 6 hónapot töltött az amerikai 100-as slágerlistán. A csapat 1985-ben Grammy-díjat nyert a legjobb új előadó kategóriában. Számtalan kitüntetése mellett Sádét 2002-ben Második Erzsébet királynő a brit birodalom tisztjévé avatta. Ahogy említettem, a mai alkalommal 2011-es koncertjüknek a felvételét hallgatjuk, amihez jó szórakozást kívánok. Tudják, a jazz élőben az igazi.

0: Sade 2011-es koncertjének felvételét hallgattuk az elmúlt 60 percben, remélem, hogy jól szórakoztak, jövő héten is lesz Jazzy Live, a szokott időben várom hallgatóinkat. Most maradjanak, mert mindjárt kezdődik a Márka Monitor. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát hallottam.
1: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock diva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
1: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban fürösztjük hallgatóinkat a Tej Világnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
4: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
0: A dunántúli aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. Noteri Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős új államtitkár. Holnap csak fátyol és gomoly felhők zavarják a napsütést, eső nem lesz. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. A dunántúli aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség az ügyben. Noteri Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős új államtitkár. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán jelentette be a döntést. Kiemelte, az új vezető 30 éves gazdasági és oktatási tapasztalattal rendelkezik, és jól ismeri mind az iskolát, mind a vállalkozások világát. Noteri Zsuzsanna közölte, célja a diákok nagyobb bevonása, a tanárok módszertani támogatása, valamint a gazdaság valós igényeihez igazodó, stabil szakképzési rendszer erősítése. Sok NATO tagállam nem költ eleget Ukrajna támogatására, jelentette ki a Katonai Szövetség főtitkára. Mark Rutte svédországi sajtótájékoztatóján figyelmeztetett. A segélyek eloszlása nem igazságos. A terheket jelenleg csak néhány ország, köztük Svédország és Németország, illetve Hollandia viseli. A főtitkár azt javasolta, hogy minden tagállam határozza meg egy kötelező minimumot az Ukrajnának szánt támogatásokra. De mivel az ötlet több nagy tagország heves ellenállásába ütközött, az előterjesztést végül levették a napirendről. Rutte szerint a vita ezzel együtt megindult a szervezeten belül, ami már önmagában pozitív lépés. A nukleáris fegyverek alkalmazása csak az Oroszország és Fehér Oroszország nemzetbiztonságának biztosítását szolgáló rendkívüli, végső intézkedés lehet, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Fehér Orosz hivatali partnerével, Alekszandr Lukasenkával folytatott megbeszélésén. A két vezető abból az alkalomból tartott videokonferenciát, hogy az orosz és a belorusz hadsereg először rendezett közös hadgyakorlatot a hadászati és taktikai nukleáris erők irányítása terén. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terror veszéllyel indokolta a döntést. Az ellenőrzést még 2023. októberében vezették be a közel-keleti konfliktusok miatt. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. Itthon erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Felkészült arra, hogy stabil maradjon a közbiztonsági helyzet az érintett vármegyékben. Hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletét követő sajtótájékoztatón Balatonlellén. Molnár Gábor, Somogy vármegye rendőrfőkapitánya, az érintett vármegyék rendőri munkáját összehangoló június 1-e és szeptember 15-e között működő bizottság soros elnökeként azt mondta, fontos a koordináció és az információ áramlás, mert a bűnözés nem ismeri sem az ország, sem a vármegye határokat. Holnap csak fátyol és gomoly felhők zavarják majd a napsütést, eső nem lesz. Még élénk lehet a légmozgás, 25 fok körüli koranyárias időre számíthatunk. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
5: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel. Itt a Jazzin.
1: A mai műsorban két vendégem van, Cigány Balázs, az Eszterházi Magyarország Alapítvány képviselője és Darvasi László író. Szervusztok, nagyon örülök, hogy eljöttetek.
2: Jó napot kívánok!
3: Üdvözlöm én is a hallgatókat!
1: A mai beszélgetésünk apropója az Eszterházi Irodalmi Díj átadása, meg hát ittől a nyertese Darvasi László, ezt már lehet tudni, meg egy csomó dolgot még lehet tudni róla, meg egy pár dolgot szeretnénk majd megtudni róla a következő percekben. De mielőtt erre rátérnénk, azért néhány szóban szeretném bemutatni a vendégeinket. Balázs, talán téged rövidebben, te már voltál itt a stúdióban néhány hónappal ezelőtt, éppen azért, mert bejelentettétek áprilisban az Eszterházi Irodalmi Díjat, és ennek kapcsán beszélgettünk az alapítványról. Pár szót magadról, ugye közgazdász féle pénzügyes voltál gyárilag.
3: Nem egészen, bár jártam közgazdasági vonalra a Vinnalajstati főiskolán. Lehet, hogy esetleg ez maradt meg benned annak idején, de hogy onnan váltottam én Törire, úgyhogy történész lettem.
1: Ugye dolgoztál bankban, pénzintézetnél?
3: Az alatt, a rövid idő alatt, amíg az egyetemre jártam közgazdasági ismereteket hallgatva. Viszont nagyon, hogy ezt említed, ez a rövid banki szakasz megerősítette bennem, hogy ez biztos, hogy nem az én utam lesz, úgyhogy ezért váltottam.
1: Kell, hogy valami elriasszon a pálya további részéről.
3: Kellett, és engem kellőképpen elriasztott ez a világ.
1: Aztán volt légitársaság, meg volt irodalmi kávézó. Kicsit rejtői a történetnek ez,
3: igen,
1: a része.
3: Igen. A légitársaság az már a Töri szak alatt volt. Valamiből ugye el kellett magamat tartani, és talán ezt is meséltem korábban, hogy nagyon sokat repültem a tengeren túlra, és akkoriban, amikor Magyarországon még az irodalmi kávézók világa nem volt oly ismert, mint manapság, akkor találkoztam én Torontóban egy egyén irodalmi kávézóval. Az én ízlésemnek talán egy kicsit idegennek tűnt, ez a Starbucks és az ottani könyves hálózat, az Indigónak az összekapcsolása. Bőven több mint 20 évvel ezelőttről beszélünk. Viszont az nagyon tetszett, hogy az irodalom és a kávé, a könyv és a kávé így össze lett kapcsolva, és ennek kapcsán csináltam én egy irodalmi kávézót Burgenlandban, ahol három nemzet kortárs irodalmát próbáltam összehozni, összegyúrni. Értem ez alatt a magyar, az osztrák vagy német kortárs irodalmat, illetve a horvát kortárs irodalmat.
1: És itt már nagyon közel vagyunk a te kapcsolatfelvételedhez az Eszterházi Alapítvánnyal, de erre egy picit később térünk majd ki. Most Darvasi Lászlóhoz fordulok. De a Wikipédiából tájékozottam első körön, de szerencsére nem kell felsorolnom azokat a foglalkozásokat, amiket ott találtam, mert hogy egy interjúban azt mondtad, hogy mondjunk annyit, hogy író, csak úgy egyszerűen.
2: Igen.
1: Bár foglalkoztál sok minden, újságíró, szerkesztő is voltál, tanárember egy rövid ideig.
2: Igazából mindig író voltam, tanárember voltam egy nagyon rövid ideig, és tulajdonképpen amikor nekem jöttek a mesekönyvek, akkor ezt a elmaradt tanári létet ezt visszaszereztem magamnak, tehát nekem elég sok mesekönyvem is van, a Trapiti nem sokára újra kijön, a harmadik, és nagyon sokszor járok iskolákba, akár általános iskolákba, akár középiskolákba, de valóban így van, hogy én inkább, tehát én azt mondom, hogy író lennék, és akkor ebbe legyen benne minden.
1: Ja, azt mondtam a bemutatásra, hogy Darvasi László, és ezzel nem is tévedtem nagyot, de azért másik két név is felmerül hébe-hóba, miszerint Szívernő és Erik Muszambani.
2: Jó, az Erik Muszambani, az
1: azt már nem tudod lemosni magadról, de az a legviccesebb, igen.
2: Három szöveg fűződik hozzá, de a Szívernőz viszont legalább 5 vagy 6 könyv, ezek elsősorban tárcakönyvek, tehát az irodalomnak ilyen kiskatonái, kisvilágai, amiket a Szívernő csinál, és nagyon sok van még is maradt a fiókban. Tehát a rendes, normális, hagyományos írói énem az a Darvasi Lászlóhoz.
1: Miközben Szívernő is nyert azért díjakat, tehát őt sem hanyagolhatjuk el.
2: Hát díjakat nem hiszem,
1: egyet de... legalább.
2: Nem tudom. Tényleg?
1: Olvastam, úgyhogy ezen most
2: jó,
1: nem
2: veszek össze. Nem tudom, de az a lényeg, hogy a Szívernő az Élet és Irodalomnál, ahol 1993, tehát az nem ma volt már, azóta én munkatárs vagyok, Tehát ő azóta ott ír tárcákat és kiszíneseket.
1: Nem véletlen, hogy a Szívernő díja így felmerül, hogy volt vagy nem volt. Ugye én a Wikipédián 28 díjadat számoltam össze a felsorásból, úgy, hogy az Eszterházi díj nem volt benne, tehát annál biztos, hogy több. Azért ez már nem is díja, ez már díjeső. Gyakorlatilag minden évben kaptál valamit.
2: El voltam kényeztetve. Nehéz erre mit mondani, tehát az ember dolgozik, tehát tényleg én nem néztem, vagy nem kerestem a lehetőségeket. Hogy mondjam, én nekem a legjobb dolog az, hogyha dolgozom. Ha ezt a munkát valamilyen módon honorálják, vagy díjazzák, az nagyon jó érzés. Nem igaz, hogy az író nem figyel, vagy nem látja a díjakat. Nem tudom, hogy milyen díjat. Hát nem kaptam volna meg. Nagyon sokat kaptam valóban. Ezek mind nagyon jó érzések. Különösen kitüntetett dolog egy ilyet kapni, mint az Eszterházi díj. De ettől nem lesz könnyebb.
1: Nem lesz könnyebb. És hogy mennyire nem lesz könnyű, hát majd visszatérünk még a Neandervölgyek kapcsán.
2: Jobb lesz, csak nem könnyebb.
1: Neandervölgyek kapcsán, hogy azt se lehetett könnyű megírni, és elolvasni sem mindig könnyű, de erről majd később beszélgetünk. Most megállunk, zenét hallgatunk, és innen folytatjuk. Jesse.

0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: A mai műsorban két vendégem van, Cigány Balázs, az Eszterházi Magyarország Alapítvány képviselője és Darvasi László író. Balázs, most hozzád fordulok, tavasszal beszélgettünk az Eszterházi Alapítványról, sőt alapítványokról. Kicsit azért frissítsük föl az akkor megbeszélteket, hiszen egy 1000 éves család hihetetlen aktivitásairól van szó, akik támogatják a kultúrát itthon és külföldön a legkülönfélébb formákban.
2: Ezt mindig érdemes valamennyire tisztába tenni, hiszen nagyon sokszor beszélünk csak Eszterházi Magyarország Alapítványról, nagyon sokszor beszélünk Eszterházi alapítványokról, úgyhogy kezdeném az Eszterházi alapítványokkal. Ugye az Eszterházi alapítványokat az utolsó hitbizományi herceg, 12. hitbizományi herceg, 5. Eszterházi Pál hitvese Melinda hozza létre a 90-es évek közepén, 94-től. Ugye ő egyedüli örököse az utolsó hitbizományi hercegnek, és mint ilyen tulajdonolja az addigi hercegi vagyont egy személyben. Én itt mindig csak nagybetűvel szoktam beszélni Melindáról, hiszen ő megtehette volna azt, hogy az egyedüli örökösként magántulajdonával azt kezd, amit akar. Ő ennek ellenére alapítványba teszi ezt az óriási vagyont, és kifejezetten lefekteti az alapító okiratba, hogy az alapítványok gazdasági tevékenységéből származó jövedelem az a kultúra oltárán áldozzék, tehát oda forogjon vissza. Értelemszerűen a gazdasági tevékenységnek a lukratív tevékenységét is figyelembe véve. Úgyhogy ez az az alapítvány, aki, hát a hercegi család közel 400 éves szellemi, kulturális, és hát ahogy szoktam fogalmazni, nem utolsó sorban értelemszerűen a gazdasági örökségét is kezeli. Ez az alapítvány, ez az osztrák alapítvány, ugye ennek Kismartonban van a központja, hozza létre 2018-ban a magyarországi alapítványt. Én egyébként 2008 óta vagyok az osztrák alapítványnál, tehát a magyarországi alapítvány létrehozásakor már 10 éve vagyok az alapítványnál, és elsődleges feladatomként saját magam számára is azt fogalmaztam meg, hogy ez a kulturális tevékenység, ami Kismartonban, illetve egész Burgenland területén, mert az elmúlt években jól kivehető volt, ebből minél többet hozunk át Magyarországra. És hát így alakult meg 2018-ban az Eszterházi Magyarország Alapítvány, és hát 2018 óta valamivel nagyobb elánnal, 2018 előtt is voltak már kultúrás tevékenységeink, de kifejezetten 2018 óta sokkal nagyobb elánnal próbálunk meg egy szeretet itt ebből a kulturális érából.
1: Milyen területeken vagytok aktívak itthon Magyarországon?
2: Van egy, még az alapítvány, még a Magyarországi Alapítvány megalapítása előtti időszakból egy nagyon erős lábunk. Ez ugye az Eszterházi Art Award, ez egy kortárs művészeti díj. A kortárs művészeti díj 2009 óta van ma Magyarországon, és büszkén állíthatjuk, hogy a legjelentősebb kortárs művészeti díján nőtte ki magát. Ez egyébként célunk az irodalmi díjnál is. Mindkettőnél alapvető feladatunk az, hogy egyrészt a magas kvalitás felé forduljunk, másrészt az átláthatóság és a függetlensége a díjnak. Azt hiszem az Eszterházi Art Awardnál is nagyon jól megfigyelhető, és természetesen az irodalmi díjnál is ezt tűztük ki elsődleges célnak. Emellett oktatási feladataink is vannak. Úgy szoktam mondani, hogy többé-kevésbé állami feladatot veszünk át. Egy történelem versenyként indítottunk valamit gimnazisták számára, ami ma már inkább egy ilyen társadalom ismereti versennyé avanzsálódott. Nagyon fontos számunkra az edukáció, egyébként az irodalmi díjnál is, erről esetleg majd később. Szóval az irodalmi díjnál is fogunk indítani egy ilyen edukációs vonalat. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy a fiatal korosztály, aki még gyúrható, aki még irányítható, ebben ennél a korosztálynál egyrészt fordítsuk az érdeklődést a magas kultúra irányába, másrészt nagyon-nagyon fontos az, hogy önálló gondolataik legyenek, önálló gondolatokból aztán önálló véleményt formáljanak, és az önálló vélemény ez valamilyen módon nyilvánuljon meg, ha kérdezik őket.
1: Most már nagyon közel vagyunk az Eszterházi Irodalmi Díjhoz, amire hamarosan részletesen is kitérünk, nem most azonnal, először megállunk, zenét hallgatunk, és innen folytatjuk.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy. Jazz. Együtt vagyunk.
1: A mai műsorban két vendégem van, Cigány Balázs, az Eszterházi Magyarország Alapítvány képviselője és Darvasi László író. Nos, hát eljutottunk az irodalmi díjig. Mennyi ideig készültetek a kiírására? Az évvel komoly előkészítő munka volt előtte.
2: Igen, a díjátadót vezető Winkler Nóra megkérdezte tőlem, hogy mikor alakult ki akár az alapítványokban, akár ha egy kicsit távolabbra tekintünk az, hogy irodalmi díj lesz, és én akkor azt mondtam, hogy 1583. 1583 volt az, ahol a család, amit később aztán a család hercegi ágának nevezünk, felemelkedik. Tehát az a fundamentum, amire mi építjük az Eszterházi Magyarország Alapítvány kulturális tevékenységét, az tulajdonképpen ennek a családnak hercegi, de nem csak a hercegi ágának, hanem a hercegi ágból a grófi ágnak is köszönhető. De hogy egy kicsit közelebbi távlatokban gondolkodjunk, amikor 2018-ban létrehoztuk a Magyarországi Alapítványt, akkor én már biztos voltam benne, hogy a képzőművészet és a zene mellé egy erős oszlopot be fogunk tenni, és ez az irodalom. Múltkor már beszéltem, illetve ma is beszéltem róla nagyon röviden, hogy nekem személyesen is van kapcsolatom az irodalomhoz, ezért természetesen nem elsősorban a személyes preferenciámat ide véve, hanem az Eszterháziak elmúlt 400 éves kulturális tevékenységét górcső alá véve úgy gondoltuk, hogy mindenképp helye van a kortárs irodalomnak több szempontból is. Elsősorban azért, amit az előbb elmeséltem, nekünk nagyon fontos, hogy a fiatalok felé, nem csak a fiatalok felé, de elsősorban a fiatalok olvassanak, minél többet olvassanak kortárs irodalmat, hiszen a kortárs irodalom, bár Laci azt mondta, hogy az irodalom miatt jó és nem különböző vetületeit kell nézni. Én mégis azt mondom, hogy a kortárs művészetek, és ideértve a kortárs irodalmat is, egy tükröt tart a társadalom elé. Éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki minél többet olvasson, és ebből inspirálódva próbáljon meg arról a társadalomról, amiben él, valamilyen képet alkotni.
1: Ugye a díjat április 14-én jelentettétek be, ami történetesen Eszterházy Péter születésnapja, születésének 75. évfordulója. Aztán bejelentettétek a zsűrit, kialakult egy shortlist, remek könyvek kerültek föl rá, aztán eljött október 3-a a díjátadó. Röviden szóljunk róla pár szót azok kedvéért, akik nem voltak, nem lehettek ott.
2: Igen, hát ez egy nagyon izgalmas időszak volt. Ugye nekünk ki kellett találni, fejest ugrottunk egy olyan díj létrehozásába, amiről csak személyes tapasztalataink, személyes élményünk volt az olvasáson keresztül. De hát az Eszterházy Árta Vardon keresztül volt némi tapasztalat, hogy kell egy ilyen díjat felépíteni, és hogy juthatunk el oda, hogy az ország egyik legjelentősebb díjává nője ki magát. Körülbelül láttuk, hogy mi a merítés, de hogy alakuljon ki a shortlist. Különböző szakemberekkel beszélgettünk, különböző irodalmi műhelyekkel beszélgettünk, és hát a döntés az lett, hogy az irodalmi műhelyek, különböző irodalmi műhelyek ajánlottak az elmúlt év terméséből 10-12 művet, ebből összejött egy több mint 200 darabos gyűjtemény, és hát a zsűrinek volt a dolga, hogy ezt szűkítse. Egy nagyon izgalmas zsűriülésen szűkítettük először egy longlistre, ilyen 50-60 műből lehet a longlist, majd egy következő beszélgetés alkalmával alakult ki ugye a mostani shortlist. És hát ezt követte az egyik legizgalmasabb rész, amikor olvasni kellett, el kellett olvasni ugye a 7 művet. Mi már monitoroztuk, figyeltük a shortlist megjelenése után, hogy milyen visszajelzések vannak a szakmától, és ezek óriási örömünkre csak pozitív visszajelzések voltak. Mindenki úgy gondolta, hogy nagyon jól lett kiválasztva a 7 mű. Nagyon színes, nagyon vegyes volt az írók és a művek listája. Majd aztán eljött a szeptember eleje, ahol a zsűrinek le kellett ülni, és megpróbáltunk számukra egy ilyen pontozási rendszert kidolgozni, hogy megkönnyítsük a dolgukat. Hát itt azt láttuk, hogy lehet, hogy inkább megnehezítettük ezzel a dolgukat, és mindenki hozta ugye a saját érzéseit, és igazából egy kerekasztal vita beszélgetésen dőlt el a győztes mű sorsa, és hát ugye október 3-án pedig maga a díjátadó.
1: Mindannyian megtudtuk, hogy ott ültünk abban a teremben, de hogy pontosan mi történt, azt nem most rögtön beszéljük, meg kicsit megállunk, zenét hallgatunk, és innen folytatjuk.
0: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: A mai műsorban két vendégem van, Cigány Balázs, az Eszterházi Magyarország Alapítvány képviselője és Darvasi László író. Október 3-án ott ültünk sokan a Merlin Színházban, figyeltük, hallgattuk a műsort, az előzményeket, és hát eljött az a pillanat, amikor elhangzott a nyertes neve, hát akkor valamennyire meglepetés volt, mert akkor hangzott először, én már néhányszor mondtam ebben a műsorban,

0: végeredmény. De amikor az ember hallja azt, hogy valóban az történik, amit már sejt, akkor mégis egyszerre érez meghatottságot, egyszerre érez valamiféle, nagyon furcsa szó ez, kielégülést, vagy egyszerre megerősítést, inkább ez a legjobb szó, hogy megerősítést, hogy egy ilyen nagy dög, ami mondjuk a neandervölgyiek, vagy ez egy akkora hátizsák volt, amit nehéz volt cipelni, nehéz volt vele együtt élni, nagyon jó volt vele együtt lenni, de minden tekintetben nehéz volt, és akkor egyszer csak fellőtték a rakétákat, csillagszórás lett, de igazából ez egy műnek egy mellékepizódja. Tehát nagyon-nagyon jó, de az élet megy tovább.
1: A neandervölgyekről az elmúlt bő egy évben, másfél évben sokat írtak, meg beszéltek. Szinte mindenkinek a tollán meg a száján a monumentális szó kerül elő. De ha csak ránéz az ember erre a három hatalmas kötetre, óriási. És elég nehéz elképzelni mondjuk nekem kívülálló outsiderként azt a munkát, amit három ilyen kötetbe bele kell tenni. Hány évig írtad?
0: Hát mondjuk 10. De valamilyen interjúban én azt mondtam, hogy ezt már nem én kezdtem el írni, hanem az ősapám, vagy az ükapám. Tehát ez egy olyan típusú könyv, ami az emlékezetnek, a nemzeti emlékezésnek a felhasználásával visszacsorog az időben, visszamegy az időben, és szépen előhoz mindenféle olyan részleteket, emlékdarabokat, olyan történeti eseményeket, amelyek egy nemzeti kultúrának a közös kincsei, és tehát ilyen értelemben egy ilyen könyv nem egy évig, nem két évig, nem 10 évig íródik, hanem 100 évig íródik, vagy azóta íródik, amióta az, hogy magyar, mondjuk így, megvan. Én ezt a könyvet néhány interjúban úgy tituláltam, vagy úgy próbáltam belőni, hogy ez egy nemzeti könyv. Ez egy nagyon érdekes helyzet, miközben arról, hogy mi a nemzeti, meg hogy mit jelent magyarnak lenni, meg mit jelent magyarul beszélni, mit jelent magyarul gondolkodni és érezni, és a magyarságot képviselni, az egy nagyon megosztó és nagyon bonyolult, jelen pillanatban aztán igazán bonyolult folyamat. Ebben a könyvben, ebben a neandervölgyiekben, ahol van egy grófi család, ami akár lehetne az Eszterházi családnak valamelyik ága is, jól lehet mondjuk például a Eszterházi Péter szerepel a könyvben, de van egy zsidó család, van egy grófi család, magyar grófi család, vannak földművelő magyarok, paraszti származású emberek, tehát ez egy egész társadalom van képviseltetve azáltal, hogy az ember megpróbál artikulálni egy nemzeti történelmet, ami a legrettenetesebb, mondjuk így évszázadban, a 20-ban esik meg. Ez minden nélkül ez volt a legtragikusabb és a legszörnyűbb, a legfárasztóbb és mégis a legfelemelőbb századunk, mert nem tudom, tehát túl lehetett élni, és túl is élték, és aki megcsinálta, az nagyon szépen csinálta meg, miközben megfürdött a bűnben.
1: Én még azt tanultam az iskolában, hogy a neandervölgyiek néhány százezer évig éltek Európában, és úgy 30-40 ezer évvel ezelőtt kihaltak, és aztán jött a Homo sapiens. Ma már inkább azt lehet olvasni, hogy a neandervölgyek meg Homo sapiens keveredtek egymással. Akkor hát ilyen keverékek lennénk mindannyian?
0: A tudományos álláspont szerint 4% átlagosan minden Homo sapiensben van 4% neandervölgyi, tehát volt csókolózás. Tehát volt csókolózás az ősidőkben. A neandervölgyi egy nagyon fejlett kultúrában lévő ember volt, de talán ezt a Balázs jobban tudja, mint történész, temetkezett, gyászolt, az elesett embereit ápolta, tehát egy olyan kultúrában élt, ami nagyon hasonlított a Homo sapiensnek a kultúrájához, de a kommunikációban nem volt erős. És én azt találtam ki, miután nekem van egy nagyon nagy erős szimbólumom, ami ezt a magyar történelmet és a Kárpát-medencének a történelmét tulajdonképpen befényli, és ez a könycsepp. Nálam a könycsepp az első nagy regényem, a Könyvmutatványosok legendájától kezdve szerepel. Itt is szerepelnek könyvmutatványosok ebben a regényben is. És én azt találtam ki, hogy a neandervölgyi lehet, hogy nem tud beszélni, mert nem tudott rendesen, mert olyan volt az állkapcsa, vagy az arc felépítése. Lehet, hogy nem tudott differenciáltan gondolkodni, és nem tudott podcastokat csinálni, vagy nem tudom, tehát, vagy TikTokban részt venni, de sírni tudott. hogy a szomorúság, vagy a bánat, vagy a, ami ezt az egész könyvet áthatja, ez a neandervölgyiekre is jellemző volt. A bánatnak a

0: kezelése. Hát remélem ezt a műsort nem az vezeti a bennem lévő 4% neander völgyi, amelyik nem tud beszélni. Úgyhogy én még próbálom meg folytatni. Nem most rögtön, először megállunk, zenét hallgatunk, és maradt még egy csomó téma, amiről nem beszéltünk.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: mai műsorban két vendégem van, Cigány Balázs, az Eszterházi Magyarország Alapítvány képviselője, és Darvasi László író, az Eszterházi Irodalmi Díj első kitüntetettje. Neander völgyeknél hagytuk abba, meg annál, hogy ez egy fél évszázadot átfogó történet, de gyakorlatilag az ősidőkben elkezdődött, és talán az idők végezetéig tartani fog. Azt itt-ott már elárultad, hogy van folytatás, lesz folytatás, készül a folytatás, mire számítsunk?
1: Lesz folytatás, de előtte hagyd mondjak még csak egy fél mondatot arról, hogy a Balázs beszélt arról, hogy ez egy milyen fontos irodalmi díj. Szerintem is ez egy nagyon-nagyon fontos irodalmi díj. Az irodalmi díjak ma Magyarországon elfogytak. Nincs magánirodalmi díj, illetve nagyon elszegényedtek. Az állami díjak azok amortizálódtak úgy szellemi, úgy morális értékben. Az, hogy megszületett egy Eszterházi díj, ez egy nagyon nagy kincse a magyar irodalomnak. Tehát egy nagyon nagy visszajelzés arra, hogy lehet nagyon szépen, nagyon bátran és nagyon nagyvonalúan kezelni egy-egy irodalmi teljesítményt. Ennyit akartam mondani a díj kapcsán. Szerintem nagyon fontos, hogy van ilyen, és maradjon meg. Ez a regény, ez nem ért véget, bár milyen hosszú is, 1700 oldalról van szó, a Neander völgyiek, nem ért véget. 1957. május 1-én függesztődik fel, úgymond a cselekmény, azon a nagyon híres május 1-én, amikor Kádár János a Hősök terén bejelentette a szocializmusnak a visszatérését és egy új kurzusnak a felemelkedését. Innen indul az új történetem, vagy a folytatásom, és szeretnék eljutni a napjainkig.
0: Egészen? Tehát, hogy abszolút. A negyedik kötet elér a máig. Egy gondolkodó, hogy meddig
1: tudom,
0: tarthat
1: azt
0: vajon?
1: Azt nem lehet tudni, hogy hány kötet, hány oldal, ez majd kiforja magát. Erről sem tudtam, hogy három könyv lesz. De tart a történet, és egyszer csak majd remélem vége lesz. Vagy le tudom úgy zárni, hogy azt mondom, hogy akkor most oké, most vége van. De nagyon, nagyon nehéz ügy, irodalmilag nagyon nagy kihívás, íróilag rettenetesen nagy feladat, és mert megoldhatatlan is, ezért meg fogom csinálni.
0: Tehát aki szomorúan csukta be a harmadik kötetet a végén, hogy ennek vége, kiestem ebből az univerzumból, az most megkönnyebbülhet, mert hamarosan visszamehet, és egy következő korszakkal ismerkedhet benne. Ez nagyon jó hír. Balázs, kevés időnk van, de azért még egy pár szót arról tudsz szólni, hogy hogyan folytatódik a történet.
2: A történet...
0: Mármint a díj történet.
2: Igen. A díj története értelemszerűen mindenképp folytatódik. Én is csak egész röviden egy gondolat, amikor a Laci azt mondta, hogy milyen jó érzés volt hallani, amikor kimondták, amit már sejteni lehetett. Ez díjadóként, vagy díj létrehozójaként ugyanolyan örömöt jelent. Én amikor ott álltam a színpadon, és azon gondolkodtam, hogy milyen régóta ápolgatjuk ezt a díjat, hány és hány megbeszélésen vagyunk túl, mennyi nehézség van mögöttünk. Nagyon sok év úgy telt el, hogy vissza kellett, el kellett vágni, nem tudjuk elindítani, hiszen én azt mondtam, hogy csak akkor vagyok hajlandó teljesen lenne beleugrani és belevágni ebbe az egészbe, hogy ezt hosszú távon, közép-hosszú távon mindenképp fent tudjuk tartani ezt a díjat, és azt látjuk, hogy erre van igény, a kortárs irodalomra van igény, és ilyen díjak, ahogy azt a Laci is említette, ilyen díjakra is van igény, meg szükség.
0: Nagy izgalommal és nagy örömmel várjuk a jövő évet, és nagyon remélem, hogy jövő ilyenkor így október közepe vége tájékán majd ismét itt ülünk a stúdióban valakivel, aki a második alkalommal nyeri meg a díjat. De mielőtt lezárnánk ezt a mai beszélgetést, előkészítettem valamit, szeretnék felolvasni egy rövid részletet a Neander völgyekből. Nem írok olyan jól, mint Darvasi László, nem beszélek olyan szépen, mint a színészek, akik közre működtek a díjbejelentésekor, Mácsai Párra különös tekintettel, de azért megpróbálok felnőni a feladathoz. Arról van szó, hogy különböző vendégek keresik föl időnként a Kollovicz kastélyt, és itt jön az idézet. Itt szállt meg egy Eszterházi. Lobogó, fehér haja volt ennek a firmának. Enyhe pipiskedéssel járt, és úgy riposztolt, mint aki bajvívás közben tanulta az emberi beszédet. A legelmésebb férfiú lehetett, aki valaha megfordult a Kollovicz birodalomban. Kivált a dolmányos, megyfabotos, tubákos magyarok közül. nem olyan volt, mint azok, de mintha azt mutatta volna nekik, fiaim, ilyenek is lehetnétek, Zsabó se szükséges, Darutól vagy Kacagány, minden az észjárás intelligenciáján és Isten akaratán múlik. Hát, minden az észjárás intelligenciáján és Isten akaratán múlik. A mai műsor véget ért, én nagyon hálás vagyok két vendégemnek, hogy eljött, Cigány Balázs és Darvasi László volt velünk. Köszönöm, hogy eljöttetek, gyertek máskor is.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.
1: Üdvözlet az olvasónak.
0: Mára ez volt a Márka Monitor a Jazzy Rádióban, de a jövő csütörtökön este 8 órakor ismét jelentkezünk. Ha ezt a beszélgetést, vagy bármelyik másikat abból a 201 néhány Márka Monitorból, amit elhangzott korábban, megtalálják a markamonitor.hu oldal podcast rovatában. Most búcsúzik a műsorvezető, Szakás László. Kérem, önök ne búcsúzzanak a Jazzy-től, hiszen a rádió programja jobbnál jobb műsorokkal, remek zenékkel folytatódik. Jó estét, jó éjszakát!
3: Jazzy!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Négy nap, több száz bor, egyetlen helyszín. Nyisd meg a

0: Blogatás vár téged is. www.rozalia.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
1: A dunántúli aszbesztszennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. Noteri Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős új államtitkár. Holnap csak fátyol és gomoly felhők zavarják a napsütést, eső nem lesz. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. A dunántúli aszbesztszennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség az ügyben. Noteri Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős új államtitkár. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán jelentette be a döntést. Kiemelte, az új vezető 30 éves gazdasági és oktatási tapasztalattal rendelkezik, és jól ismeri mind az iskolák, mind a vállalkozások világát. Noteri Zsuzsanna közölte, célja a diákok nagyobb bevonása, a tanárok módszertani támogatása, valamint a gazdaság valós igényeihez igazodó, stabil szakképzési rendszer erősítése. Sok NATO tagállam nem költ eleget Ukrajna támogatására, jelentette ki a Katonai Szövetség főtitkára. Mark Rutte svédországi sajtótájékoztatóján figyelmeztetett. A segélyek eloszlása nem igazságos. A terheket jelenleg csak néhány ország, köztük Svédország és Németország, illetve Hollandia viseli. A főtitkár azt javasolta, hogy minden tagállam határozza meg egy kötelező minimumot az Ukrajnának szánt támogatásokra. De mivel az ötlet több nagy tagország heves ellenállásába ütközött, az előterjesztést végül levették a napirendről. Rutte szerint a vita ezzel együtt megindult a szervezeten belül, ami már önmagában pozitív lépés. A nukleáris fegyverek alkalmazása csak az Oroszország és Fehér Oroszország nemzetbiztonságának biztosítását szolgáló rendkívüli, végső intézkedés lehet, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Fehér Orosz hivatali partnerével, Alekszandr Lukasenkával folytatott megbeszélésén. A két vezető abból az alkalomból tartott videokonferenciát, hogy az orosz és a belorusz hadsereg először rendezett közös hadgyakorlatot a hadászati és taktikai nukleáris erők irányítása terén. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terror veszéllyel indokolta a döntést. Az ellenőrzést még 2023. októberében vezették be a közel-keleti konfliktusok miatt. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. Itthon erős balatoni szezonra számít a rendőrség, felkészült arra, hogy stabil maradjon a közbiztonsági helyzet az érintett vármegyékben. Hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletét követő sajtótájékoztatón Balatonlellén. Molnár Gábor, Somogy vármegye rendőrfőkapitánya, az érintett vármegyék rendőri munkáját összehangoló június 1-e és szeptember 15-e között működő bizottság soros elnökeként azt mondta, fontos a koordináció és az információ áramlás, mert a bűnözés nem ismeri sem az ország, sem a vármegye határokat. Holnap csak fátyol és gomoly felhők zavarják majd a napsütést, eső nem lesz. Még élénk lehet a légmozgás, 25 fok körüli koranyárias időre számíthatunk. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix.

receptet Suri Imre készítette. Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével. Jazzy Mix,

0: Mixet Suri Imre készítette. Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk. Hírek a Jazzyn.
1: A dunántúli asbesztszennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. Noteri Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős új államtitkár. Holnap csak fátyol és gomoly felhők zavarják a napsütést, eső nem lesz. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. A dunántúli asbesztszennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség az ügyben. Noteri Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős új államtitkár. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán jelentette be a döntést. Kiemelte, az új vezető 30 éves gazdasági és oktatási tapasztalattal rendelkezik, és jól ismeri mind az iskolát, mind a vállalkozások világát. Noteri Zsuzsanna közölte, célja a diákok nagyobb bevonása, a tanárok módszertani támogatása, valamint a gazdaság valós igényeihez igazodó, stabil szakképzési rendszer erősítése. Sok NATO tagállam nem költ eleget Ukrajna támogatására, jelentette ki a Katonai Szövetség főtitkára. Mark Rutte svédországi sajtótájékoztatóján figyelmeztetett. A segélyek eloszlása nem igazságos. A terheket jelenleg csak néhány ország, köztük Svédország és Németország, illetve Hollandia viseli. A főtitkár azt javasolta, hogy minden tagállam határozzon meg egy kötelező minimumot az Ukrajnának szánt támogatásokra. De mivel az ötlet több nagy tagország heves ellenállásába ütközött, az előterjesztést végül levették a napirendről. Rutte szerint a vita ezzel együtt megindult a szervezeten belül, ami már önmagában pozitív lépés. A nukleáris fegyverek alkalmazása csak az Oroszország és Fehér Oroszország nemzetbiztonságának biztosítását szolgáló rendkívüli, végső intézkedés lehet, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Fehér Orosz hivatali partnerével, Alekszandr Lukasenkával folytatott megbeszélésén. A két vezető abból az alkalomból tartott videokonferenciát, hogy az orosz és a belorusz hadsereg először rendezett közös hadgyakorlatot a hadászati és taktikai nukleáris erők irányítása terén. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terror veszéllyel indokolta a döntést. Az ellenőrzést még 2023. októberében vezették be a közel-keleti konfliktusok miatt. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. Itthon erős balatoni szezonra számít a rendőrség, felkészült arra, hogy stabil maradjon a közbiztonsági helyzet az érintett vármegyékben. Hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletét követő sajtótájékoztatón Balatonlellén. Molnár Gábor, Somogy vármegye rendőrfőkapitánya, az érintett vármegyék rendőri munkáját összehangoló június 1-e és szeptember 15-e között működő bizottság soros elnökeként azt mondta, fontos a koordináció és az információ áramlás, mert a bűnözés nem ismeri sem az ország, sem a vármegye határokat. Holnap csak fátyol és gomoly felhők zavarják majd a napsütést, eső nem lesz, még élénk lehet a légmozgás, 25 fok körüli koranyárias időre számíthatunk. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes estét kívánok önöknek. 10 óra elmúlt, ami azt jelenti, hogy már el is kezdődött a Jazzy éjszakai műsora, a Jazzy Night. A mikrofonnál Bárány Anna. Már is induló összeállításunkból szeretném kiemelni a Szeder előadásában a Lazsa dalt, ami Szeder Szabó Krisztina és Lukács Házi Luca 2014-es szerzeménye. A kezdésben pedig a Random Trip, vagyis DJ QC és Delov Jávor formációja. Elindultak a koncertek, úgyhogy érdemes követni a Facebook oldalukat. Bridging Between című dalukkal indul az éjszaka, ha tehetik, töltsék velem, itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzin Night, ahol Éliás Gyula is szerepel, majd a Jazzy Dalverseny győztes énekes Erdélyi Zoltánnal közös szerzeménye szól majd, ha jól vagyok. A kezdésben pedig a GDP, vagyis a Görög Dani Performance, ami stílusában nem kategorizálható örömzenélést akar. Görög Dani Pásztor Ákos Jónás Barnabás Örni szerzeményét énekli Köles Elza, Roll Up the City, itt a Jazzin.

0: pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzy-n.
1: Oh yeah!

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. Öveket bekapcsolni, ez a Business Class.
1: Itt a Jazzy Business Classban Kamasz Melinda és László Csavon önökkel, és itt van velünk a stúdióban Nagy Viktor, a Portfolio.hu vezető elemzője. Szia, jó reggelt, Viktor!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Sűrű napokon, heteken vagyunk túl, ugye vége van a gyors jelentési szezonnak, legalábbis a magyar részvényeket illetően. Hát ha az összeset nem is fogjuk tudni végignézni, de azért a legfontosabb részvényeket nézzük meg, hogy mi jött, volt-e valami nagy meglepetés, nem tudom én, mik a várakozásuk ilyenkor. Sokszor az elemzők meg nyilván a részvényesek nézik, hogy na milyenek voltak az eredmények, de már mindenki azt nézi, hogy mi lesz a következő negyed év, fél év, öt év, húsz év. Na, kezdjük. OTP, mint a legnagyobb.
2: OTP, csak ennyi egy kis kitekintés, hogy mennyire sűrű a mostani időszak. Most az Nvidia-ra figyelt mindenki egyébként, tegnap piaczárás után tette közé számait. Tehát, hogy miközben nálunk már egyébként a nagyok lejelentettek, azért a világban zajlanak még az események, és van,
3: izgalom bőven.
2: Nagyon jó lett, és erre esik az árfolyam. Tehát ez egy érdekes dolog. Igen, izgalmas. Nem lehet mindenkinek megfelelni.
4: Nem tud elég jól lenni.
2: Igen, de egyébként verte a várakozásokat, sokkal magasabb bevétel, mint ami egy évvel ezelőtt volt, meg mint amire vártak. Itt is a kitekintések egyébként, amit te mondasz, hogy azzal kapcsolatban...
3: Jönnek a konkurensek, nem?
2: Igen, tehát egyre élesebb a verseny, és hát így a befektetőkettől tartanak, hogy talán majd romlanak a kilátások az Nvidia-nál is. Nagyon-nagyon nagy esés nincs egyébként, tehát Nvidia-ban az a 3% az nem számít, nagyon-nagyon soknak.
3: Ja. Na, nézzük az OTP-t. Igen. Akkor.
2: Jó, OTP. Mi a sztori az OTP-nél? Hát ez a bank gyakorlatilag most már negyed évente $1 milliárd profitot tud csinálni. Tehát ez a profit, nem a bevétel, a profit. Tehát több mint 300 milliárd forintról beszélünk. És hogy miért 177 milliárd forint áll egyébként hivatalosan a kimutatásokban? Hát azért, mert az első negyed évet nagyon komoly állami terhek terhelték. Ugye ebben a negyedévben kell elszámolni a különadókat, extra profitadó, bankadó, felügyeleti díjak, tehát ez mind az első negyedévet terhelte. Hogyha ez nem lett volna, akkor 324 milliárd forintot termelt volna az OTP az első három hónapban.
3: És ennek ez... a nagy része külföldről.
2: És ennek a nagy része, igen, tehát ugye most már több mint kétharmada, tehát inkább több mint 70% a külföldről származik. Hogyha ezt felszorozzuk most négyel, akkor a bokén az a kb. 1200 milliárd forint, amire egész évben számítanak az elemzők. Tehát egy tényleg egy pénzgyár.
4: $4 milliárd, de dollár, pontosan. Tehát nem euró azért.
2: Még nem euró, de közelítünk ahhoz, hogy már egyed évente inkább euróba is lehessen milliárdba számolni.
3: Egészen elképesztő. Egyébként annak idején emlékeztek, nem tudom, hogy amikor kitört a háború, akkor lement 9000 forint környékére az OTP.
2: Aki ott bevásárolt.
3: És én is vettem, mert olyan okos voltam, hogy vettem 900 ezer forintért OTP-t, és az most 4.
4: És eladtad is,
3: meg van? Nem, megvan, de 4 millió valamennyit ér.
2: Az igen. Igen. És egyébként, hogy csak a figyelmet arra, hogy aki annak idején jól vásárolt, az osztalékhozamban is nagyon jól jár most. Igen. Ugye az OTP most már részvényenként több mint 1000 forint osztalékot fizet, hogyha valaki 9000 forinton vásárolt, az nagyon szép osztalékhozamot jelent.
3: Igen, igen, de hát minden pénzt oda kellett volna rakni.
2: Hát így utol, persze, utólag.
3: De most már ennyi az árfolyam most?
2: Hát most ilyen 41 ezer forint környékén van.
3: De volt már több is.
2: Volt már több is, így van.
4: 45 ezer körül is volt már.
2: Így van, igen.
3: 40. De és akkor az OTP kilátásai, akkor ezek szerint az továbbra is kilát, mert ugye amikor az ember 9000 forintért vesz vele, amit akkor már nem szívesen vesz 41 ezerért.
4: Nem az a kérdés. Tehát ez a
3: igen, hogy azért kérdezem
4: volt,
3: a Viktort, aki ez nagyon ért, hogy érdemes-e még gondolkodni benne.
2: Hát akkor vegyük elő Csányi Sándornak a gondolatait, ő a közgyűlésen azt mondta, hogy idén még egy nagy bejelentés fog jönni, tehát hogy vesznek még egy bankot, és miközben organikusan is nagyon szépen nő a pénzintézet, van egy akvizíciós fantázia is az OTP részvényekben, mindig vesznek valamit, el kell költeni ezt az 1200 milliárd forintot, tehát hogy nagyon nehéz most már egyébként az OTP menedzsmentnek a dolga.
4: Mik a pletykák egyébként, hogy milyen irányban?
2: Hát ugye az OTP szeret...
4: Közép-Ázsia folytatódik, Uzbegisztán, talán esetleg egy másik ország, vagy nagy Isten északabbra, ugye egy időben volt egy balti bank, aminek híre ment, hogy esetleg...
2: Luminor próbálják. Azt már nem veszik meg, arról letett az OTP. Szeretnek ott bankot venni, ahol jelen vannak, de nem elég nagyok, és akkor itt felmerül, hogy nem tudom, Albániába lehet még előre menni, vagy tehát Szerbia, tehát hogy vannak országok, ahol még megerősítették az operációt, és akkor aztán van ez a közép-ázsiai sztori. Üzbegisztán nagyon szeretik, ugye ott vettek egy bankot, ami hát elég sok munka volt benne, mire megfordították, de most már nagyon szép profitot termel az is. Vagy ott vesznek bankot, vagy ott a környéken egy másik országban.
3: Szóba se kerülhet.
2: Annyira kicsik a megtérülések, és annyira drágák ott a bankok, hogy szerint szerintem nem érdemes arra a piacra bemenni egy OTP-nek.
3: Na jó.
2: Miért rontanák el egyébként azt a profitabilitást, amit felépítettek?
3: Igen. Hát majd valahogy, mert olyan jól hangzik.
2: Jól hangzik.
3: Most már ők megtehetik, hogy jól hangzik, hogy egy nyugat-európai bank tulajdonos, de valóban keletre, igen, menő lenne. De nézzük a MOL-t, amelyik ugye egy fekete bárány.
2: Így van, a MOL-nál ugye az volt a sztori, hogy ugye mindenki arra várt, hogy vajon a várakozásokhoz képest hogyan fog alakulni az eredmény, és sokkal rosszabb lett, mint amire az elemzők számítottak. Ugye itt az történt, hogy a MOL-nak az EBITDA-ja 626 millió dollár lett, ez 25% alacsonyabb, tehát negyed évvel alacsonyabb, mint egy évvel korábban. És 10%-kal elmarad a várakozásoktól. Mi történt
1: az
2: itt?
1: Van, hogyha nő az olajár, akkor azt hiszük, hogy az olajcégeknek egyből elkezd szárnyalni a profitja, amikor ez főleg egy MOL-nál azért ez messze nem így működik.
2: Így van, és egyébként meg ugye van upstream és downstream szegmense is a cégnek, tehát az, amikor kihozza a termékeket, a földgázt, a kőolajt, annak jót tesz, hogyha magasan van a világpiaci ár. Viszont van egy másik szegmens, ami meg a feldolgozás, annak meg pont, hogy nem tesz jót, de nem is ez volt egyébként a sztori, részben ez volt egyébként a történet. A másik viszont az, hogy ugye itt volt a szászalombatai olajfinomítóban egy kár, ami miatt egyébként nem tudtak úgy finomítani, mint ahogy szerettek volna.
3: Igen,
1: Vásárol lakik, hogy ő azt hallotta, tehát ő az nagyot szólt.
2: Így van, tavaly októberben volt az esemény, és ez még mindig kihatott az első negyed évre. Ez az egyik sztori, a másik pedig, hogy a Barátság kőolajvezetéken nem jött annyi olaj, mint amennyinek kellett volna. És ebből a kettőből azért ki.
1: Semmi nem jött egy két
2: napig. Így van, és hát ugye a sztori az, hogy közben megkölteni kell arra, hogy a finomítókat felkészítsék arra, hogy mi lesz majd akkor, hogyha az orosz olaj majd nem jön. Tehát a költségek azok magasan vannak.
1: Adrián végül milyen olaj jött, azt lehet már tudni, az olyan nagyon, mert az Adrián jött egy csomó olaj, de hogy azt most akkor az Adria az elég az ország ellátására, jöhet rajta orosz olaj, nem orosz olaj, tehát
2: ebben a vitában nem szívesen megyek bele, tehát itt olyan nagyon komoly véleményeket köznek egymással szembe.
1: Már, hogy
2: jön az olaj, olyan olaj jön rajta, amit fel, finomítani is tud egyébként a MOL, és az forvátok pedig azt állítják, hogy tud rajta annyi jönni, amiből el tudják látni a pozsonyi finomítót és a szászalombattait
1: is. Az orosz olaj volt, vagy nem orosz olaj?
2: Én ezt nem tudom. A lényeg, hogy fel tudja dolgozni a MOL, és egyébként a sztori szerintem a MOL-ban most az, hogy 2027-re felkészítik mind a két finomítójukat arra, hogy gyakorlatilag bármilyen olajat fel tudjanak dolgozni benne. Tehát ez a nagy sztori, hogy előbb-utóbb le lehet majd válni az orosz olajról, egyelőre nem érdekel, szerintem a MOL-nak se lehet, hogy az országnak se, de hogy ez az idő ez el tud jönni, mert hogy a MOL képes lesz majd finomítani.
1: Ezért sorszerű szerintem pont addigra vége lesz remélhetőleg, vagy reméljük, de nagyon reméljük, hogy az orosz-ukrán háborúnak onnantól kezdve majd lehet, nyilván az lesz az egyik feltétel a békének, hogy az oroszokról bizonyos szankciókat levesznek, és már lehet, hogy egész Európa megint orosz olajat fog venni, de mindegy. Ez...
3: De a részvény árfolyamra visszatérve volt egy nagy ugrás a részvény árfolyamban, amikor kiderült, hogy megvehetik ezt a szerb olajtársaságot. Az, ami a szitu.
2: Hát ugye az most nagyon elhúzódik. Legutóbb Vucic már arról beszélt, hogy ez a folyamat ez jóval tovább tart, mint amire ők is számítottak. Igen, ez egy elhúzódó folyamat. Tehát,
1: és ugye itt az oroszok is játszanak, mert ugye mégiscsak ők az eladók. Ez az amerikaiak ügy. Játszanak, mert ugye az ő szankciójuk miatt muszáj eladni a finomítót. Ugye az amerikaiak már meghosszabbították ezt a szankció aluli mentességet, mondva, hogy rövidesen eladják, de hogy itt akkor tovább is ez egy bizonytalan helyzet. Hogy, és szerinted akkor ennek alapvetően politikai okai vannak, és nem pedig pénzügyi?
2: Szerintem érdemes ránézni a MOL-nak az árazására. Egy 8-as paperer által, tehát az árfolyam és a profit hányadosa az 8-as a MOL-nál. Ez egy rendkívül alacsony érték. Az EV per EBITDA-ja, amit az iparágban szoktak figyelni, az pedig 4-es. Ezek nagyon alacsony értékek. Miért van ez? Ez azért van, mert hogy politikával át van itatva az egész MOL. Aki MOL-t vásárol, MOL részvényt vásárol, az legyen tudatában annak, hogy ez egy politikai játszma is. Tehát, hogy én nem gondolom azt egyébként, hogy az új kormány. Tehát, hogy nem gondolom azt, hogy hogy a politika teljesen kivonulna a MOL működéséből.
1: Szinte az első napoknak volt, de szerintem az első egy-két napnak volt a fejleménye, hogy a miniszterelnök tárgyalt a MOL vezérigazgatójával, és az első kormányülésen már ott volt a MOL vezérigazgatója, tehát hogy a MOL milyen szinten benne van, meg érintett a politika által, tehát már az első kormányülésen ő is szépen lebumlizott opusztaszerre, nem szászalombattára, opusztaszerre, és konkrétan ott is téma volt.
3: hát az energia az egyébként tényleg
1: az üzemanyag ellátás.
3: Jött egy SMS-ünk, és itt kedves hallgató azt írja, hogy 8000 alatt is volt az OTP annak idején, tehát ő ezek szerintem még jobban. Akkor én már szinte drágán vettem.
2: 1200 forint környéken is lehetett venni OTP-t, tehát hogyha
1: így az volt az
3: jó. Egyébként ugye az mégsem módosítottak semmilyen várakozást az évre vonatkozóan, akkor ezek szerint akkor mégsem annyira dönti be az első negyed év az egész éves eredmény?
2: Szerintem a menedzsment még nem lát annyira előre. Az első 3-4, ugye most már eltelt, igen, tehát hogy több mint 4 hónap, ez alapján a menedzsment azt mondja, hogy tartják a korábbi várakozásokat, de azért a lefelé mutató tényezők azok egyre hangsúlyosabbak.
3: Na nézzük a Magyar Telekomot, amelyik
1: még egy dolgot, igen? Hogy a dollárnak a gyengülése azért az is játszott a MOL-nál, nem? Tehát, hogy mindenféle adók, meg az olajár emelkedés, de ezt részben azért a dollárnak a gyengülése azért kompenzálta valamilyen szinten, nem?
2: Így van, és egyébként szerintem, tehát hogy ezért érdemes majd kitérni, majd a Richternél beszéljünk a devizákról leginkább.
3: Igen, mert nagyon érinti.
2: Ott nagyon erős lesz ez a hatás, igen, a devizahatások nagyon fontosak.
3: Jó, akkor nézzük akkor a Telekomot, amelyik egy szárnyaló osztalékpapír.
2: Hát lassan már nincsenek szavak arra, hogy egyébként egy unalmas szektor, unalmas működési környezetben működő vállalatának a részvény árfolyama mondjuk 200-ról elmegy 2000 fölé.
3: Tehát, hogy
2: olyan durva átárazódás.
3: És hogy nagyon sokáig volt azon a szinten. Tehát, hogy
1: év gyakorlatilag.
3: De hogy előtte nem mozdult az árfolyam, tényleg.
2: De emlékeztek még azokra az időkre, hogy a kis részvényesek, ugye alapkezelők verték az asztalt, járták a közgyűlésbe.
3: Nem történik semmi.
2: Igen, és amikor ebből változás történt, elpattant az árfolyam, és több mint 10-szeresére emelkedett. Tehát ez nagyon, ilyen durva átárazódási sztori a magyar tőzsdén nagyon-nagyon ritkán, főleg egy blue chipben, főleg egy olyan szektorban, amit egyébként egy ilyen relatíve unalmasnak mondható.
3: Igen. Tényleg egészen megdöbbentő kérdés, hogy ez a lendület, ez továbbra is kitart-e? Lehet-e?
2: Na, mi történik a Telekomnál? Az történik, hogy a vezetékes és a mobil bevételek azok nagyjából stagnálnak, tehát ezt tudja a cég. Persze az alapfolyamatokban azért vannak változások, azért piaci részesedést szereznek itt-ott, a mobil adatforgalom az még mindig nagyon szépen növekszik, tehát hogy vannak azért dolgok, de hogyha a bevételeket nézzük, akkor nagyjából stagnálnak a vezetékes és a mobil bevételek, és akkor mi történik? Egy picit visszaesett a rendszerintegráció és IT. Mi történik itt? Hát az állami beruházások azok most így elmaradoztak a cégnél, talán a nagyvállalatiak is, és ennek megfelelően az teljes árbevétel valamelyes csökkent, de összességében sokkal hatékonyabbá válik közben a cég. Tehát, hogy a profit az pedig tudott növekedni, és akkor hát ezt imádják nyilvánvalóan a befektetők, szárnyal az árfolyam, de azért arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a Magyar Telekomnak a részvénye azok már egyáltalán nem mondhatók olcsóknak. Tehát amit mondjuk 2 évvel ezelőtt elmondhattunk, hogy sikító vétel, mert hogy tényleg elképesztő olcsó árazáson megy a Magyar Telekom. Most mondok egy számot, az EV per EBITDA, itt is egy olyan mutatószám, amit az iparágban itt is figyelnek, ennek az átlaga az 4-es volt a Magyar Telekomnál mondjuk az elmúlt 20 évben, és most 6-os értéken van, tehát másfélszeres értéken van ahhoz képest, ami az elmúlt 20 évnek az átlaga, tehát itt most tényleg valami egészen extrém dolgot áraznak a befektetők, egyébként a menedzsment meg is emelte most a várakozásait az első negyed év után.
3: És egyébként nagyon stabil a Telekom vezetése. Egyébként a nagyvállalatainak elég stabil a vezetése ennek a 4 blue chipnek, tehát nem lehet azt mondani, hogy
1: hetente váltogatják
3: a vezetőket, igen, de egyébként ugyanez van a Telekomnál is. Uh-huh.
1: És akkor jön a Richter, és a deviza árfolyamuk, meg a orosz piac, meg az amerikai piac, meg a mindenféle piac.
2: Így van,
3: meg egyértelmű. Meg az, hogy lejár ugye minden, féle szabadalom.
2: Egyértelműen most szerintem a forintot érdemes figyelni. Ugye a menedzsment közé teszi a számokat úgy is, hogyha devizahatásoktól tisztítjuk, és szerintem ez nagyon fontos. Tehát mostantól, aki meg akarja érteni, hogy mi történik a Richternél, az nézze azokat a számokat, amik dollárban vannak, euróban vannak, azért, mert hogy a forint nagyon sokat torzít ezen az egészen. Mi történik a Richternél? A bevétel több mint 90% az devizás, dollárban vagy euróban van, miközben a cég forintba teszi közzé a számait, ebből a kettőből meg az jön ki, hogy ha forint nagyon sokat erősödik, akkor minden mást változatlannak tekintve a cégnek a bevétele és profitja is csökken. És egyébként ez volt az első negyed évben is. Nagyon szép kétszámjegyű növekedés lett volna a bevételben is, meg az operatív profitban is, ezzel szemben nem ezt láttuk forintban, mert a devizák az ennyire torzították ezt a hatást. Egyébként alapvetően jól néz ki a sztori, a Kariprazin vagy a Vélár, az tök jó számok számokat mutat, a nőgyógyászati készítmények is jól mennek, most még a Biotech sztori is, ami egy kisebb szeretét adja egyébként ennek a cégnek, de az is szépen növekedett. Szóval, hogy egyébként a Richter jól néz ki, a forint meg egy nagyon, tehát egy nagyon erős fékező erő a cégnél.
1: Most. Azért volt egy lokális csúcs, sokáig 10.000 alatt, vagy 9.500 és 10.500 között volt így évközben, aztán így valamikor az év elején egyszer csak kitört, felment ilyen 13.300-14.000 körül, de most azért bőven már 12.500 alá visszament az elmúlt napokban, és ugye elég meredek az esés, hogy ez visszamehet szerinted akár a 10.000 körüli szintre megint?
2: Nézzük a grafikont, és a technikai kép az most nem túl szép a Richternél, de az árazás az meg nagyon vonzó, tehát szerintem vételre érdemes nézni a Richternek a papírjait, majd megnézzük, hogy mik a fontosabb technikai szintek, de mondanám az árazást. Miközben az elmúlt 20 évben átlagosan 13-as paper rátán forgott a Richter, most 8,8. Tehát, hogyha csak az átlagra visszamenne, akkor egy közel 50%-os felértékelődési potenciál lenne benne. Az elemzői célállag is magasan vannak, tehát ez megint csak egy olcsó. Tehát általában elmondható az, hogy a magyar részvények még mindig olcsó. Tehát olyan durva emelkedésen vannak túl, vagy vannak túl a részvények, ami után az ember azt mondaná, hogy hát most már sokat mentek, de közben a profitok is nagyon szépen bővültek. Tehát a cégek szépen nőnek, és még mindig olcsónak mondható a magyar piac.
3: Tehát akkor gyakorlatilag szinte azt mondod, hogy minden négyben van lehetőség.
2: Talán a Magyar Telekom az, ami most egy kicsit túl van húzva a grafikon szempontjából és árazás szempontjából is, de az OTP és 9-es paper rátán egy ilyen növekedési sztorit megvenni szerintem rendkívül vonzó. MOL 8-as paper ráta, Richter 9 alatti paper ráta, tehát ezek mind nagyon olcsók még.
3: És mennyi mondjuk Amerikában ez a paper ráta átlagosan?
2: Szerintem Amerikáig nem érdemes talán elmenni, de mondjuk az európai szektortársaknál azért menjünk csak a lengyel piacig.
1: 30-40-50-60-as.
2: Abszolút, igen, de mondjuk
1: az egész, az egy más világ.
2: De talán mondjuk érdemes mondjuk a régiónkhoz hasonlítani őket. A lengyel sztorit szoktuk mi mondani mindig, mert ott 2023-ban volt, hát most mondanám, kormányváltás, rendszerváltás ott is, és mi történt, ott is egy átárazódás volt a részvénypiacon, azért alaposan felértékelődtek ott a cégek. Ott, az ottani bank részvények ilyen 11-13-as paper ráta mennek, miközben az OTP mondjuk 9. Tehát, hogy egy ilyen 20-30%-os felértékelődési potenciál a magyar piacban simán benne lehet.
3: Meg gondolom akkor is, hogyha hosszabb távon tervezünk, tehát hogyha nem itten napi díleket.
2: Rövid távon nagyon sok minden van, tehát most sok témát behozhatnánk, az iráni háború az még mindig zajlik, Ukrajnában is zajlik a háború, ugye látjuk azt, hogy világszerte az állampapír piaci hozamok nagyon durván elszálltak, ez inkább egy vészjelzés, amit a részvénypiacok még nem áraznak, mert ott éppen a mesterséges intelligencia sztori az, ami húz felfelé mindent, tehát hogyha jönne egy nagy esés a nemzetközi tőkepiacokon, nyilván a magyar piac sem tudná kivenni magát ez alól. Tehát rövid távon jöhet bármi, de összességében a magyar piac még mindig olcsónak mondható.
1: Utolsó kérdés, a négy blúcsipen kívül van-e olyan sztori, amiről szerinted mindenképpen beszélni kell így a többi részvény közül?
2: Most
1: Fokusz, külön... vajon például kormányváltásnál ez mit várhatunk?
3: Most egyébként mi van vele? Mert azt tudom, hogy esett egy hatalmasat most.
2: Hát ugye Mészáros Lőrincék azt mondják, hogy az ő működésüket az alapvetően ez nem zavarja.
3: De most
2: nem...
3: az árfolyammal mi van?
2: Ja, hát hatalmasat esett, tehát hogy nézzük meg a forrás, nézzük
3: meg az
2: Opus.
3: Tehát hogy az esés az továbbra is van, ami tehát nem korrigált.
2: Nagyon nagy a fluktuáció, de alapvetően még mindig nagyon alacsonyan vannak a részvényárfolyamok. Szerintem állatorvosi lónak egyébként a forrás az tökéletes, hogy azt megnézzük, hogy ott mi történt, az egy ilyen 2000 forintról 5000 forint környékén nagyon-nagyon gyorsan elment. Ott is volt egy átárazódás, a befektetők azt áraszták, hogy ez egy ilyen védelmi és hadipari és űripari cég lesz majd. Na ezt a fantáziát teljesen kiáraszták belőle, és most a piac azt árazza, hogy ez gyakorlatilag egy távközlési cég, ami egyébként alapjában igaz is, mert a bevételeknek a oroszlán részét még mindig ez adja. És ez a fantázia meg kijött belőle, tehát ez a NER fantázia gyakorlatilag kiárazott.
3: Hát, a Forage is hatalmasat esett?
2: Hát persze, hát több mint lefeleződött az árfolyam. Igen.
1: Hát az Opus is ilyen 600 fő körülről 300-ra lement.
2: Így van.
1: Gyakorlatilag február óta.
2: Így van. Tehát itt van egy alapvető félelem, rohás alatt tartja. Külön nincsen róla véleményem, talán annyi csak, hogy amikor tőzsdére ment, én azért furcsáltam, hogy milyen magas árazás mellett tudták tőzsdére vinni ezt a bankot, hogy az OTP-nél jóval magasabb szorzókon ment, miközben szerintem a két banknak mondjuk így a mérete, a track recordja azért így nehezen összehasonlítható.
1: Hát azért, ha megnézzük a Granite Banknak mondjuk így az elmúlt, hát nem tudom én, egy évét, azért ilyen 14.500 körül volt a kibocsátási árfolyam, most ilyen 8.500-9.500 között van.
2: Hát itt is van egy profit. Profit realizálás, vagy egy ilyen elfáradás a befektetők részéről.
3: Jó, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és legközelebb is várunk. Nagy Viktort, a portfólió vezető elemzőjét hallottuk. Köszi szépen.
2: Köszönöm én is, sziasztok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallott.

0: Jazzin.
1: 7 óra 27 perc, az teljesen természetes, hogy a közelgő gyermeknapra hívjuk fel mindenki szíves figyelmét. Az kevésbé természetes, hogy bevallom, hogy nem szeretem a gyerekmunkát, illetve a gyerekek versenyeztetését, de hogyha nagyon aranyosak, azt mindenki imádja. Énekes, táncos, versmondó és zenélni tudó gyerekek, figyelem, nagyszabású, ki mit tud versenynek ad otthont, május 31-én a Savoia Park óvodás és általános iskoláskorú gyermekek indulhatnak el, szerintem szülőkkel, aztán a rendes, kedves és nagyon aranyos zsűri, akik Balogadinából, Szabó Mátéból és Vágó Bernadett színművészekből áll, majd véleményezi az előadásokat, és több mint 120 nyereményt osztanak ki. Hogy mi is a zsűrizés lényege, meg hogy hogyan kell bánni a csemetékkel, tulajdonképpen a versenypályán, na erről faggattuk Szabó Máté színművészt.
2: Elsősorban a nyitottságot, a szeretetet és a befogadó képességet kell előtérbe helyezni, illetve arra a fajta kreativitásra való izgalmas állapotot, amit általában ilyenkor megnyitnak a gyerkőcök egyetlen mozdulattal. Én tulajdonképpen arra számítok, hogy le leszek nyűgözve, úgyhogy én ezzel a fajta nyitottsággal állok a ki mit tud elé, aztán legyen igazam. Tehát tényleg nyűgözzön le valaki, vagy akár többen is, vagy akár mindenki.
1: Picit szakmai kérdés. Az első pillanat az tényleg ennyire fontos?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Amikor az ember egy új társaságba bemegy, akkor gyorsan a szenzoraival leképezi azt, hogy ki az, aki szimpi, ki az, aki kevésbé, ki az, aki bizalmat sugároz, ki az, aki kevésbé, mint ahogy szerintem ez az életben is van. Ugyanígy egy ilyen helyzetben is már látszik a jelmezeken, ha tetszik, vagy már látszik a gyerkőcökön, hogy ők hogy állnak ez a dologhoz, és hát nem akarok ilyen nagy közhelyeket túlfogtatni, de hát amilyen az adjisten, olyan a fogadjisten, ezek ilyen egymásra ható dolgok, tehát abban a pillanatban, hogy valaki látod, hogy ő szeretné megmutatni azt, amit tud, nekem anyukám mindig azt mondta, hogy mindig azt mond, fiam, amit tudsz, ne azt, amit nem tudsz, ha azt meg szeretné mutatni, vagy szeretné megmutatni, amiben ő jó, amiben ő ügyes, és nem nógatni kell, és oda rúgdosni effektíve a színpadra, hogy mondjál már egy verset, akkor az szerintem az érződik abban a pillanatban, és az onnantól kezdve viszont nem lehet rossz. Nyilván lehet a végtelenségig javítgat és gyakoroltatni akármit is, de az onnantól kezdve már egy szint. Itt azért ezt tudni kell, hogy ugye egy pláza közepén igen, vagyunk, igen. Tehát itt azért annyira meghitt nem tud lenni a pillanat, hogy úgy mondjam, mert hát rengeteg minden van, ami elvigye az ember figyelmét, de a hang nyilván legalább annyira meghatározó, mint a gyerkőcök kiállása, mint akár a ruhája, mint akár az egész fiziliska, amivel ő képviselteti azt, amiben éppen ügyes lesz, hogy ez most tánc lesz, ének lesz, vers lesz, mondóka, vagy papírcsákú hajtogatás, fogalmam sincs igazából, de mondom, én nyitott vagyok mindenre, aztán jöjjön, aminek jönnie kell.
1: Van-e, amitől Balog Edinával vagy Vágó Bernadettel együtt biztos, hogy föláll a szűr a hátatokon? Mi az, amit ne?
2: Ami nem önazonos, ami nem a gyerekhez való, ami nem a gyereknek való, azzal ne. Ne álljon föl a gyerek is, és stand-up comedizzen nekem káromkodások közepette például, mert az nem vicces. Tehát az kínos lesz, és alig várjuk majd, hogy lepontozhassuk effektíve. Anélkül, hogy bárkit megbántanék, mert hát ki vagyok én, csak elmesélem a sztorit, hogy a jelmezversenyen. Tehát mondjuk találkoztunk olyan, nem tudom, 4-5-6-7 éves gyerkőccel, aki olyan valakinek öltözött be, ami 14-16 pluszos karikás műsor. De ha valaki 5 évesen neki áll brékelni, és az nem kínos, hanem jó, akkor az lenyűgöző. És ha valaki neki áll 7 évesen rappelni, és nem tényleg nem a káromkodások vannak benne, hanem versszerűen ringbe szedve mondja el az óvodai jelének beiktatását, az trúváj tud lenni. Tehát ezek szerintem mind érdekes dolgok. Legyen önazonos valahogy. Valamilyen szinten legalább.
1: Természetesen az évad végén kérdezlek. Vagy már nincs ilyen, hogy színházi évad?
2: Én 2010-ig voltam társulati tag a Magyar Színházban. Azóta én szabadúszom. A szabadúszóknak nem nagyon van olyan, hogy évadkezdés meg évad végén. Vagy befejeződik az évad, vagy elkezdődik. Nyilván a szeptembertől körülbelül júniusig tartó időszakot lehet egy színházi évadnak nevezni, aztán július-augusztusban meg a nyári játékokról szól a nyár, tehát végül is minden mindennel összeolvad. Most éppen egy bemutató előtt vagyunk, nem sokkal.
1: A zene azért az nálad is központi?
2: Maximálisan, igen. Kicsi gyerekkorom óta meghatározó élménye a vagy meghatározó

0: tényezője inkább az életemnek. Zene óvodától a zenei általános és gimnáziumon keresztül a felsőoktatásban is közel a zenéhez, hangszertanulások, zongora, dobolás, éneklés, tánc, ez mind kivehetetlen már a múltamból, és szerintem az egy nagyon jó dolog, ha az ember jó barátságban van a zenével, legyen szó bármilyen zenéről, ami neki örömet szerez, legyen az komoly zene, legyen az metal, legyen az rap, legyen az bármi popkulturális szerzemény, és szerintem a zene az gyógyít. Én azt gondolom, hogy mindenkiben van valami, aztán, hogy az megfelelő táptalajba helyeződik-e, azt nem tudom. Lehet, hogy sokkal jobb Forma 1-es versenyző lennék, mint amilyen színész vagyok. De ez valószínűleg már nem fog kiderülni soha, mert senki nem rakott talán Forma 1-es autót. Én meg már közel 30-40 éve töltem ebbe a pályába, úgyhogy ezt már nagyon nem fogom feladni, csak úgy négy lágy gumiért. Én azt gondolom, hogy mindenkiben rejlik valami, csak meg kell találni a megfelelő témát leginkább. De ezek a gyerekkorban elkezdődő, vagy gyermekkorban szárnyat próbálgató kis akciók, ezek pont erre lehetnek jók, hogy kiderüljön. Volt például egy olyan csoporttársam, aki rendszerint elvert, hogy úgy mondjam, versmondásban. Mindig ő volt az első, én mindig a második lettem, aztán szétszakadtunk, mert mentünk a szélrózsa két irányába, aztán megint volt egy ilyen vetétársam, aki megint mindig jobb volt. Érdekes mód, egyikőjük sincs a pályán. Az egyikből, nem tudom, informatikus lett, a másikból meg nem tudom mi lett, mert külföldön él, és nem is foglalkozik a színházzal, mint olyan. Lehet, hogy lett volna bennük, de nem ezt a helyzetet választották, hogy aztán most boldogabbak-e, vagy nem, vagy kiegyensúlyozottabbak-e, vagy nem, vagy ne, ezt nem tudom, meg nem is tisztem ezt sem eldönteni. Szóval azért mindenkiben rejlhet valami kis huncutság, amit aztán érdemes kiaknázni. Persze az is lehet, hogy az egyikőjükből valószínűleg azért nem lett, mert inkább anyuka akarta megvalósítani önmagát, mint ő maga szerette volna, és ezzel is vigyázni kell, hogy ne a szülő köszönjön vissza a gyermeknek a produkcióján, hanem erre mondom én talán, hogy önazonos legyen.
1: Rendítsek, értem, szinkronra kérdezzek, ne kérdezzek.
0: Én szerintem a magyar szinkron nagyon kell. Főleg azért kell, mert megpróbálunk a mai napig annak ellenére, hogy nagyon sok ellenségünk van idézőjelben. Az idő, a leadási határidő, az időnkénti sok munka, amire nem jut annyi, figyelem, stb. Ennek ellenére a színészek próbálnak borzasztó szépen beszélni, és választékosan fogalmazni. És erre szerintem törekednünk kell. Addig, amíg ez a szép magyar nyelv a köztudatban van, addig ezt óvni és ápolni kell, és tovább vinni. És az, hogy Arany Jánosnak több mint 40 kifejezése van arra, hogy valaki elpirul, azt érdemes életbe tartani, tehát azt érdemes fenntartani, és érdemes ezeket a szavakat használni, és én a szinkronban is arra törekszem, hogy ne legyen szóismétlés, hanem inkább szinonimás szavakkal egészítsük ki azt. Ha esetleg a fordító erre nem figyel annyira oda, én akkor önhatalmulag vagy a rendezővel való egyeztetés után próbálom ennek az értékét tovább menteni. Ez jó dolog szerintem, és tartsuk életben, amíg csak lehet. Hál' Istennek sokan nagyon hálásak, és múltkor például pont két sorozat kapcsán egy étteremben találkoztam egy számomra teljesen vadidegen családdal, és utána kinn a parkolónál azt mondták, hogy mi ismerünk téged, és imádunk, és fantasztikus az a munka, amit ti elvégeztek, és ti ugyan nem ismertek minket, vagy te sem ismersz minket, Máté, még néven is lettem szólítva, de hogy oda vagyunk meg vissza, és nagyon köszönjük. Na hát ez olyan tulajdonképpen aznapra meg is volt a napi jó cselekedetem, hogy úgy mondjam, meg az övék is, úgyhogy akkor lehetett ott rebdesni a levegőbe. Ez jó dolog, és jó érzés az embernek. Mindenkinek szüksége van pozitív visszajelzésre, és hát nyilván nekünk is jól esik ez.
1: Ne felejtsék tehát, ki mit tud, apróságoknak, ovisoknak és általános iskolásoknak május 31-én a Savoya Parkban regisztráljanak, gyakoroljanak, izguljanak egy nagyon picikét, és köszönjék meg velem együtt a jó tanácsokat, illetve a külföldi filmekben is felismerhető hangot Szabó Máté színművésznek, a Reggeli Express vendégének.

0: Lássuk, milyen programokkal érkezik a reggeli Express főváros centrikus program ajánlója, mondhatnék szilárd tényeket, pláne Konstantin napon, de hát azért vannak meglepetések is, és milyen jó, hogy vannak meglepetések, és milyen jó, hogy vannak improvizációk, mert hogy pénteken, holnap este 6-kor a Fugában improvizált kortárs zenei est lesz, nem első, ez egy sorozat, pillanatnyi kompozíciókkal. A kortárs zenei szintéren aktív és elismert zenészek működnek majd közre, és az az igazi szakmai súly ennek az estének, hogy az előadók képzett zeneszerzők. A művészeti csoport szakmai vezetője Dobszai Meskó Ilona, az elismert karmester zeneszerző és zongorista, két egykori zeneszerző tanítványával, Botos Gergelyel és Szegvári Rolanddal alkották meg ezt a bizonyos csoportot, és a csoporthoz mindig csatlakozik egy negyedik, egy hangszeres játékos, akinek személye most még nem ismert, hát ez is egyfajta meglepetés. Tehát az improvizált kortárs zenei esten a Fugában pénteken 18 órától. Néhány hely viszont már nem ismeretlen számunkra, de az oda és ahhoz kötődő történetek igen. Szent helyek és bűnös városok, ha hiszik, hanem ez egy igazi történelmi stand-up lesz a Marciban, a Marciványi Téri Művelődési Központban ma este 6-kor, aki önök elé áll, Antalfi Péter történész, a Rubikon Intézet tudományos munkatársa, tel is tele sztorival, adomával, bocsánat, hogy ezt mondtam, de hát a piramisok titkairól és a királyok völgye kifosztásáról rengeteg története van. Ismerjük-e az összes eltemetett királyt, vagy vannak-e hiányzó fáraó sírok, kik voltak a fosztogatók, egyetlen egy isten, vagy ember kedvéért valóban rejtélyes módon építették-e a piramisokat, és a többi, és a többi. Úgyhogy érdemes ma este 6-kor gúla alakzatban felsorakozni a Marciványi Téri Művelődési Központban. Aztán egy pici lélek elemzés, a Freud Café pénteken este 6-kor várja önöket a Magvető Caféban. Az a biztos, hogyha a Dohány utca 13-at keresik meg. Pszichológiai pillanatkép nem látják, de az AI itt nagyon fontos, illetve AI vagy MI kapcsolódások az ember és a mesterséges intelligencia között. Campos Jiménez, annak kiképző pszichoanalitikus mesél majd, az előadást Kőszeg Sára vezeti fel, és majd Bokor László moderálja. Tehát itt van velünk ez a digitális világ, ugyan alig néhány évtizedet már jó, de már jól megirettünk tőle. Pszichoanalitikus és pszichológiai szemszögből közelítjük meg a jelenségeket, betekintünk a rendelőkbe is, hogy a digitális kor mit hoz a terápiás térbe, mennyire befolyásolják egymást az emberi sajátosságok, illetve a gépi intelligencia működési mechanizmusai, hogyan hat érzelmi életünkre a digitális világ, meg annyi kínzó kérdés, és reméljük, hogy nem mesterséges, hanem őszinte válasz. Tehát Carlos Jiménez Annától a Magvető Caféban péntek este 6 órakor, föloldva a lelkizést, én nagy brummogást és berregést javaslok mindenkinek, főleg a hímneműeknek, szombaton és vasárnap oldtimerek tavaszi randevúja zajlik majd szivatóval a Magyar Vasút Történeti Parkban, mindenféle oldtimer autóval és motorral. Az Elegance Classic Oldtimer autó és motor kiállítás is ott lesz, válogatott magyar és külföldi járművekkel. Ha hiszik, ha nem, a zebrán át lehet menni, de csak zöldön, és ez egy családbarát programokkal készülő program, úgyhogy kívánok minden programhoz jó berregést, illetve lelkizést, valamint jó szórakozást.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben itt a Jazzén.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Tovább melegszik az idő, kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Nadera Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csaknem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén, jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbeszt szennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinett iroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén, pénteken is sok lesz a napsütés, záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, napközben 23-28 fok várható, pünköstkor akár 30-32 fok is lehet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

11 óra után is folytatódik a Jazzy Night itt a 90.9 Jazzin, a mikrofonnál Bárány Anna. Hamarosan a Sárik Péter Trio 2010-es Behind the Mask című dalát is lejátszom, de a kezdésben egy emlékezés Cserháti Zsuzsára, Fats Waller és Andy Razaf 1929-es szerzeményére Bradányi Iván írt magyar szöveget, nem is akármilyet. Jön a méz illatú nyár, itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol a Malek Andrea Band Élek című dalát is lejátszom, és ha Malek Andrea, akkor szeretném elmondani, hogy az Erkel Színházban a Rebecca című musicalben élőben is lehet őt látni, hallani, a kezdésben pedig Sunshine Jazz, hiszen Bársony Bálint és Juhász Attila muzsikálnak, indul a Step, itt a Jazzin.

Kellemes éjszakát kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol éjfélig még Majsai Gábor is énekel, a rajongói őt a magyar Tom Jonesként emlegetik. 2010 novemberében jelent meg Swing és a Boogie című lemeze, erről a címadó dal vár ránk. Aztán Gábor gyors melódiája után lelassulunk egy kicsit, hiszen a Slow Time Band hozza el most című muzsikáját, a kezdésben pedig Gere Benzita, Sapson Orsolya és Geszti Péter, ők a Gringo Star, Csak te, már is indítom a dallamokat, itt a Jazzén.

0: A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Tovább melegszik az idő, kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22 ezer négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Nadera Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csak nem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén, jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbeszt szennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinett irodai épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén, pénteken is sok lesz a napsütés, záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, napközben 23-28 fok várható, pünköstkor akár 30-32 fok is lehet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes pénteki hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál továbbra is Bárány Anna. Tartsanak velem a stílusos és természetesen szenvedélyes muzsikák világába. Hamarosan a Bossa Beat zenekar játszik. Céljuk, hogy a Bossa Nova, a jazz és a pop világát fűzzék össze egy új fiatalos felfogásban. Mini Jazzy, ezt hozom tőlük. A kezdésben pedig a korán zenekar egykori slágere, Maradj velem, Szulák Andrea énekel. Itt a Jazzy Nightban.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Stílusos összeállítás lesz, amit már is indítok, hiszen például nem sokára velünk lesz a Mary Pop Kid zenekar, ami 2009-ben alakult. A pop vidám kölykei már rég nem kölykök, hisz a legjobb úton vannak ahhoz, hogy igazi klasszikusokká nőjék ki magukat. Moonlight Dancer című daluk vár ránk. Aztán velünk lesz még a Budapest Jazz Orchestra is, Fehér Adrián, Urbán Orsolya, Farkas Gábriel és Mujahid Zoltán előadásában a Budapestem című népszerű swing vagy jazz sláger érkezik majd. A dal a formáció 2014-ben megjelent, aki autón járni óhajt című nagylemezén található. Már is felteszem a lemezt, hallgassák velem!

Nagyon kellemes éjszakát kívánok önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol egy jazzy dalverseny győztes formáció is szerepel, a One World, velük Haród Balázs énekel a Hazakísérlek című melódiában. Aztán Szent Martin 2013-as Libertango című dalát is lejátszom, a kezdésben pedig egy egykori megasztár versenyző, Bartók Eszter, róla sajnos keveset, illetve szinte semmit nem tudunk, hogy azóta mi történt vele, de dalait itt a 90.9 Jazzin időről időre hallhatják, mint például most. Jó szórakozást!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Tovább melegszik az idő, kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Nadera Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csaknem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén, jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbeszt szennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinett iroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén, pénteken is sok lesz a napsütés, záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, napközben 23-28 fok várható, pünköstkor akár 30-32 fok is lehet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes pénteki hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Óranyitó összeállításunk egyik szereplője Temesi Berci, aki valószínűleg az ország egyik legfoglalkoztatottabb basszusgitárosa, gyakorlatilag mindenkivel zenélt, már Hobótól a Belmondóig, és a legnagyobb TV csatornáknál is otthonosan mozog. Seasons című dalával készültem, a kezdésben pedig a Hangutazók 2016-os felvétele, a Serengitár, itt a Jazzin.

Itt a Jazz In, ez a Jazz In Night. Magyar előadókat felvonultató műsorunk egyik szereplője Cassin Jorfin, aki egy karibi-amerikai zeneszerző, énekes és zongorista. Winter Solstice című szerzeménye vár ránk. A kezdésben a Mississippi Big Beat. A formáció egyedi módon ötvözi a zenetörténelem két egymástól időben, stílusban is legtávolabb eső végpontját, a blues-t és az elektro műfaját. Keep Rockin' Mama! Ehhez kívánok jó szórakozást, itt a Jazz In!

Nagyon szép éjszakát kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol a Balassa Gyarmati Szalon Jazz zenekar a Latte Mafiától is szerepel, Kimondhatatlanul című dalukban Rédei Reni és Ember Péter közreműködnek. Aztán 2 óráig még Gereben Zita is énekel, aki a hazai zenei élet egyik legkarakteresebb női hangja. 2025-ben megjelent dalát játszom, ez a Catch the Feeling. A kezdésben pedig 2 gödöllői illetőségű formáció, Csányi István vezetésével a szaxofang és a talamba, Esztertánc, itt a

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Tovább melegszik az idő, kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt, erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22 ezer négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Nadera Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csaknem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén, jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbeszt szennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinett irodaépülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén, pénteken is sok lesz a napsütés, záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, napközben 23-28 fok várható, pünköstkor akár 30-32 fok is lehet.
0: A hírek után újra! Jazzy zene!